Jézus pedig Szentlélekkel telve visszatér a Jordántól, és viteték a lélektől a pusztába. 14. vers. Jézus pedig megtére a léleknek erejével Galileába, és híre méne neki az egész környéken. 17. vers. És adák néki az Ésaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyit, ahol ez vala írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy fölkent engem. És végül 21. vers. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Hogyan illenek össze ezek a töredékek, és mi tölti ki a kiválasztott Biblia versek közötti helyet a Biblia szövegében? Arról az időről van szó, amikor Jézus Krisztus a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, ahol megkeresztelkedett. S annak, hogy Szentlélekkel jött vissza, volt tárgyi kézzelfogható bizonyítéka, sőt, ami elég ritka, és talán nehezen képzelhető el, még tanúi is voltak rá. Emlékszünk, miután Jézus Krisztus feljött a vízből, megnyílt az ég, galamb formájában a Szentlélek leszállott rá, olvassuk a 22.-23. versekben, és egy mennybéli hang hallatszott, gyakorlatilag a mennyei atyának a hangja, aki Jézus Krisztusról kijelenti, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ez volt tehát az a pillanat, amikor Jézus Krisztusra kitöltötte az Atyaisten az ő szent lelkét, és ezzel őt felruházta azzal a hatalommal, azzal a küldetéssel, amelyet 3,5 éven keresztül hordozott egészen mennybe meneteléig. Ezzel a Szentlélekkel megtelve ment Jézus Krisztus a pusztába. És ott volt a kísértések alatt, a nehézségek alatt, és ennek a Szentléleknek az erejével nézett szembe a kísértésekkel. Lehet, hogy ma is, nekünk is, neked, kedves rádióhallgatom, és nekem, jól fogna sokszor egy-egy ilyen erőforrás. Az életben olyan helyzetekbe kerülünk, olyan dolgokkal találkozunk, amelyeket illetően úgy érezzük, hogy kevés az erőnk hozzájuk. Szoktuk mondani, amikor bosszant a gyerek, vagy amikor a munkahelyünkön van a stressz, vagy valahol máshol, hogy én ezt már nem bírom. Ez már meghaladja az erőnket. Jól jönne ilyenkor is egy erőforrás. Jézus Krisztusnak mindig ott volt a mennyei segítség, amely őt támogatta, erősítette. Ez rendelkezésünkre áll nekünk is. Kérjük mi is Istentől a Szent Lelket, kérjük az erőt ahhoz, hogy a próbákon, a nehézségeken átvergődjünk. Egy keresztény gondolkodó mondotta, ne azt kérjük Istentől, hogy vegye el tőlünk a nehézséget, hanem azt, hogy adjon erőt győzni a nehézség felett. Figyelemre méltó gondolat ez, annál is inkább, mivel a legtöbben azt kérjük Istentől, hogy ha lehet, szabadítson meg a próbáktól, a nehézségektől, a bosszantó emberektől, kellemetlen helyzetektől. Azonban gondoljuk át még egyszer. Nekünk sokkal inkább hasznunkra van az erő győzni a nehézségek, a kísértések felett, mintha Isten elvenni a nehézségeket. Mert így, ha életünk sima és rozsaszín volna, földi paradicsom, soha nem tudnánk megismerni azt, mit jelent a felszabadulás érzése, mit jelent győzni a nehézségek felett, mit jelent Isten erejével eljutni valahova. A lélek erejével, lélekkel telve ment Jézus a pusztába. És mint Isten fia tudta, hogy mi várott rá, annál inkább készült arra a harcra, amelyet ottan kellett megvívnia.
Lehet, hogy mi is az életünk során sokszor derülátón fogunk hozzá a különböző helyzetekhez. Habár nem látjuk előre a dolgokat, nem ismerünk úgy és annyit, mint Jézus Krisztus az isteni természetével, mégis bizonyos helyzetekben előre látjuk, hogy nehéz lesz. És ilyenkor derülátón nekivágunk. Csak a nehézségek, a próbák később bebizonyítják, hogy nagyobb volt a derülátás, mint a tényleges ellenállás. Gondolok itt arra, hogy sokszor nekikezdünk valaminek, biztosan jó lesz, legyőzzük, nehéz, de majd befejezzük. Nem lesz semmi gond. Igaz, hogy kicsit nehéz, de elrendezzük. És aztán kínlódunk, és próbálunk, és próbálunk, és gurítjuk föl-föl a követ a hegyre, mint Sziszifusz, és a kő folyton visszagorul. Egészen a csüggedésig. Addig, ameddig. Vagy abba hagyjuk, vagy magunkba roskadunk. És elismerjük, belátjuk azt, hogy tehetetlenek vagyunk. És ilyenkor elfogy az erő, a nehézségek hatalmába kerítenek bennünket, az események magukkal sodornak, mint az őszi viharos szél a fa levelet. Jézusról azonban azt olvassuk, hogy nem csak a lélek erejével ment a pusztába, hanem ugyancsak a lélek erejével jött vissza is. És az idő alatt, amely az odamenetel és a visszatérés között eltelt, ez alatt a 40 nap alatt nem csak oda és vissza tette meg Jézus az utat a Szentlélekkel, hanem egész idő alatt vele is volt. Ez azt jelenti, hogy nem volt olyan pillanat, amelyikben ne kapaszkodott volna a mennyei atya kezébe, és a mennyei atya nem hagyta őt cserben. Ugyanígy rajtunk is segít Isten a nehézségekben, a kísértésekben, a próbákban. Csak mindig kapaszkodjunk ő bele. Az emberi büszkeségnek a kísértésétől megóvni szándékozik bennünket a Szentírás tanácsa, amelyik azt mondja, hogy a magunk elméjére ne támaszkodjunk. Mert az emberi elme becsap sokszor. Nem csak mások csaphatnak be bennünket, mi is becsaphatjuk magunkat. Többek között azzal is, ha erősebbnek látjuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Soha se higgyük azt, hogy elég erőnk van a nehézségekkel szemben. Mindig kérjük Istentől az erőt. Ha belátjuk gyengeségünket, és engedjük, hogy ő erősítse meg bennünket, akkor bármilyen nehézség, bármilyen próba jön, győztesen fogjuk átvészelni. Egy hosszú, nyomorúságos, próbákkal, nehézségekkel teli élettapasztalat után jelenti ki Pál apostol, mindenre van erőm a Krisztusban. És ez a tapasztalat lehet a miénk is, hogyha Isten erejére, a Szentlélekre bízzuk magunkat. Jézus Krisztus, miután visszajött a pusztából, bement a zsinagógába, és azt mondta, azután, hogy elolvasta Ésaiás próféta könyvéből a messiási jövendőlést. Az Úrnak lelke van én rajtam, szólt a jövendőlés, és miután Jézus ezt elolvasta, azt mondta a hallgatóságnak, aki lélegzett visszafojtva várta szavait, mindez ma teljesedett be a ti hallásotokra. Lehet, hogy hallottunk olyan embereket, akik különleges, elkápráztató dolgokat állítanak magukról, hogy milyen gyorsan tudnak szaladni, hogy milyen sok telefonszámot észben tartanak, hogy rövid idő alatt mennyi pénzt kerestek, és így tovább. És ezekből a dicsekedésekből van, ami igaz, van, ami nem igaz. Ott előbb-utóbb ez kiderül, és kellemetlen helyzetek adódnak belőle. Sőt, lehetünk még mi is ilyen kellemetlenségeknek a szenvedő alanyai. Ahogy édesanyám mondotta, a szád fiam megszégyenít, ha nem vigyázol rá. Lehet, hogy mi is mondtunk sokszor olyasmit, ami miatt később szégyenletes helyzetbe kerültünk. Azonban az Úr Jézus Krisztusnak élettapasztalata megtanít arra, hogy szavaink és tetteink
életünk között közvetlen és szoros összefüggésnek kell léteznie. Amikor az Úr Jézus azt mondotta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ekkor már mögötte állt a keresztség tapasztalata, amikor százak, ezrek szemelátára szállott le a Szentlélekre, ekkor már mögötte állott a 40 napos bőjt és a többszöri kísértés, amelyben szintén a lélek erejével győzött. Talán fölösleges is volt kimondania, az Úrnak lelke van én rajtam, és mindez beteljesedett a ti hallásotokra. Ez csak szóbeli megerősítése volt olyasminek, amiről valószínűleg az ott ülő hallgatóság amúgy is sokat tudott már. Nem elég állítani azt, hogy keresztények vagyunk. Nem elég állítani azt, hogy Isten vezet bennünket. Olvassuk a Bibliát, járunk a templomba, imádkozunk. Mert ha ez így is van, tegyük mérlegre az érem mindkét oldalát. Egyrészt, amit mondunk, legyen ez az egyik serpenyő, és ahogyan élünk, a másik. Vajon egyforma súlya van mind a kettőnek? Mert ha életünk olyan, amilyennek állítjuk magunkat, akkor a mi szavaink valódiak. De ha állítjuk, hogy keresztények vagyunk, hogy járunk Isten tiszteletekre, hogy olvassuk a Bibliát, de ugyanakkor az életünk tele van békétlenséggel, tele van haraggal, gyűlölettel, meg nem bocsátással, és egyéb problémákkal, akkor föl kell tennünk a kérdést, vajon tényleg keresztények vagyunk? Vagy csak felvettük ezt a nevet? Jézus Krisztus az ő egész életét odaszentelte Istennek. Így Istentől erőt kapott minden gond és nehézség legyőzésére. Ez bizonyítja, hogy keresztségekor megkapta a Szent Lelket, ennek az erejével ment a pusztába, és ezzel győzött a kísértőn, és győzelmesen visszatért az emberek közé, hogy megváltó munkáját végezze. Kedves hallgatom, ez az erőforrás neked is rendelkezésedre áll. Hogyha kéred Istent, nehézségek, próbák között rendelkezésedre bocsátja az ő Szent Lelkét, az ő lelkének erejét és a bölcs tanácsokat, amelyekkel téged kivezethet a bajok labirintusából. Bátran kérjed Istentől, és engedd, hogy töltsön be az ő erejével.

Krisztus ma sorozatunk mai adásában megpróbálunk válaszolni Isten igéje Jézus Krisztus élete alapján sokaknak arra az ellenvetésére, hogy Jézus Krisztus élettapasztalata ma már nem ér semmit. Ezek az emberek azt mondják, hogy valóban Jézus Krisztus komoly, mélyen vallásos életet élt, Istennek odaszentelt életet, valóban lelkiekben győzött, de ez ma már értéktelen. Azért, mert azóta sokat változott a világ. Okosabbak lettünk, ügyesebbek, ugyanakkor a nehézségek, a próbák, a kísértések, amelyek életünket keserűvé, rázossá teszik, egészen másak. Összetettségüket és nehézségüket is tekintve messze felülmúlják azt, amit Jézusnak kellett átélnie a pusztában. Éppen ezért igaz, hogy Jézus győzött, de ez most már nem számít, mert ma már más a világ. Állna csak helyt ma, próbálna ellenállni egy doboz cigarettának például, ami akkor nem volt, vagy próbálna ellenállni pikáns tévéfilmeknek, amit akkor sehol nem láthatott, és így tovább jöhetnének az ellenérvek. Vajon Jézus Krisztus tapasztalata, az a győzelem, amelyet kivívott Isten erejével a gonosz ellen, biztosít számunkra valamit a mai világban, a mai kísértések között? Vizsgáljuk meg, mi történt Jézussal ott kint a pusztában. Lukács evangélium a 4. fejezetében, a 3. versben ezt találjuk, és mondta néki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré. Mosolyoghatna a mai ember, hát mi olyan nagy kísértés ebben? Annyi mindent megeszünk, annyi mindent megiszunk. Mi olyan nagy dolog abban, hogy Jézus nem változtatta a köveket kenyerekké. Sőt, a modern teológia egyes képviselői azt mondanák, hogy nem is lett volna képes rá. Azonban nézzük meg azt a szövegösszefüggést, nézzük meg azt a helyzetet, amelyben Jézus Krisztus volt, akkor, amikor ezeket a szavakat hallotta. Lukács evangéliumának 4. fejezetében a 2. vers következőket mondja el. 40 napig kísértetvén az ördög által, és nem evék semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezik. Íme egy újabb, fantasztikus, legendabeli részlet, mondaná valaki. 40 napig böjtöl. Valaki utána nézett a böjtölésnek, és próbálta kideríteni az emberi szervezet tűrőképességének a határait. Egy tanulmányt végzett, és próbálta különféle böjt rekordokat összegyűjteni különböző forrásanyagokból. Orvosilag bizonyított, hogy az ember képes 1-2 napig probléma nélkül lemondani az eledelről. Azonban ezután beállnak bizonyos fiziológiai folyamatok, amelyek igencsak megnehezítik a helyzetünket. Azonban továbbmenve a bizonyítgatással egy orvosi csoport arra is fényderített, hogy a böjtölés, akár csak az edzés vagy a memória gyakorolható. Akár csak a sport vagy a tanulás. És az emberi szervezetnek a tűrőképessége növelhető. Így, ha az ember kezdi 1-2 nappal, és hosszabbítja bizonyos idő után ezeket a periódusokat, akkor idővel már 1 hétig is képes lesz eledel nélkül kitartani. Az emberi szervezet szélsőséges helyzetekben olyasmire képes, amit egyébként el se hinnénk. Vannak bizonyított esetek, amikor emberek egy hónapig is böjtöltek. De ilyen eset rendkívül ritka, és még ha
konkrét bizonyítékokkal szolgálna is valaki, nehezen hinnénk el. Azonban fogadjuk el Jézus Krisztus életének ezt a mozzanatát úgy, mint az evangéliumnak, Isten szavának részét. És függetlenül mit mond a tudomány, erősíti, vagy cáfolja ezt a tényállást, akkor is, ha Isten úgy mondja, akkor biztosan úgy igaz. Jézus Krisztus tehát 40 nap után megéhezett. És ez a megéhezés nem azt jelenti, hogy 40 napig nem volt szüksége eledelre, hogy 40 napig a teste nem kért táplálékot, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy ő is elérkezett a maximális tűrőképességnek a határára. És ez volt az a pillanat, amikor a kísértő megtámadta őt. Jegyezzük meg, Sátán nem valami bátor harcos, nem egy férfiasan küzdő hadvezér, hanem sokkal inkább egy alattomos ragadozó, aki becserkészi áldozatát, és annak a leggyengébb pillanatában, a legóvatlanabb percben ugrik rá. Így van ez velünk is. A gonosz akkor támad bennünket, amikor a leggyengébbek vagyunk. Éppen ezért, amikor a leggyengébbeknek érezzük magunkat, akkor vigyázunk a legjobban, és akkor kérjük a leginkább Isten segítségét. 40 napi bőtölés után tehát már egy darab kenyér is óriási kísértés volt. Velünk is előfordul, hogy ha egy fél napig, egy napig nem eszünk, és meglátjuk az ételt, az ennivalót, még mielőtt gondolkozhatnánk a dolgon, már beindul a szervezetünk, és készül az élelem befogadására. Már magunk elé képzeljük az ételnek ízét, illatát, még mielőtt a kezünkbe kerülne. Olyan helyzet ez tehát, amikor a testünk, a szervezetünk valósággal kiállt, hogy engedj, vedd el, és edd meg. És nem csak hosszú éhezés után jut ide az ember. Ismertem valakit, aki évtizedekig alkoholista volt. Hogy ma hova jutott, nem lehet pontosan tudni, mert az illetőnek nyoma veszett. Állítólag valamilyen szanatóriumban kezelik, terminális állapotban. Viszont az illetőnek voltak olyan periódusai, amikor félretette a poharat, és eldöntötte, hogy többé nem iszik. Látni kellett volna, hogyan ízzadt, hogyan reszketett a keze, hogyan harcolt a saját testével a kísértés ellen. És sok minden van, amit mi is kívánunk, a testünk kiállt érte. Sok mindenféle van, étel, ital, vagy egyéb élvezeti cikk, amit ha nem használunk, jól lehet rászoktunk, az eszünkkel lemondanánk róla, de a testünk kiállt érte. János apostol az első levelében mond egy érdekes dolgot Jézus Krisztus kísértéseiről, és már itt az első kísértésnél olvassuk el, hogyan foglalja össze Jézus Krisztus kísértését János apostol az első levelének második fejezetében, a 16. versben. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. János apostol itt azt mondja, hogy az egyik kísértés a test kívánsága, és ez nem csupán étellel szembeni éhség. Jézus Krisztus első kísértésének ez volna az összefoglaló neve, a test kívánsága. És ide tartozik minden olyan, amiért a testünkkel, a húsunkkal harcot kell vívni, ha győzni akarunk. Ide tartozik minden olyasmi, amivel a testünk legyőz bennünket. Ételekkel, italokkal, legyőz bennünket. Egyéb kívánságokkal, ami a testnek jóleső érzést, örömöt, szenzációt, vagy extázisszerű érzést szerez.
Jézus Krisztus győzött e felett, és azt mondta a kísértőnek. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Figyelemre méltó Jézusnak ez a kifejezése többrétű tanulságot hordoz magában. Megvan írva, beszél Jézus Krisztus, és ezzel megismerjük azt a titkos fegyvert, ami nem is annyira titkos, csak azért tűnik annak, mert nem szoktunk hozzá, hogy a nehézségekben, a kísértésekben a Bibliához folyamodjunk. Jézus Krisztus jól megalapozott Biblia ismerettel rendelkezett, és nem a tudomány kedvéért olvasta a Bibliát, hanem azért, hogy megismerje Isten akaratát, és világosságot nyerjen, hogy az útvesztőkben, az élet nehéz útvesztőjében eligazodjék. Éppen ezért tudta felhasználni ezt az ígét. Nem csak kenyérrel él az ember. Nem a test kívánságai a fontosak, amit ki lehet elégíteni, amit jól lehet lakatni, amit meg lehet itatni. Nem ezek a fontosak, és nem ezekkel él az ember, hanem Istennek igéjével. Jól van, mondaná most valaki, de azért enni csak kell vérünk keringéséhez, izmaink működéséhez, és így tovább, eledelre van szükség. Pontosan így van. Isten, Jézus Krisztus nem azt tanítja, hogy ne együnk, hanem a helyes sorrendet állítja fel előttünk, és kéri, hogy mi is ezt tegyük. Ne az legyen az első, amit meg lehet enni. Amikor választani kell egy dolog közül, amit a testünk kíván, de az nem jó, és választani kell az igazság a helyes út között, akkor ez legyen a sorrend. Válasszuk azt, ami Istennek kedves, amit az ő igéje jóvá hagy, javasol, jónak lát, és akkor élni fogunk. És ez a kifejezés, élni, vonatkozik egyrészt a fizikai életre, mert a mi életünk is könnyebb lesz. Jobb egészségnek örvendhetünk, hogyha megszabadulunk káros dolgoktól. Másrészt pedig az örök élet felé vezető útunkon is gyorsabban haladhatunk előre, hogyha megszabadulunk a test kívánságaitól. Jakab apostol figyelmeztet erre az ő levelének első fejezete 14. versében. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti az ő tulajdon kívánsága. Jézus Krisztus első kísértése tehát magába foglalja mindazokat a kísértéseket, amelyek a testünk jól lakását, élvezetét szolgálják. És ahogyan győzött e felett, ugyanúgy győzni lehet a 20. században is, ahol talán nem kenyér, hanem valami más kísért meg bennünket, ugyanazon az úton. Jézus Krisztus második kísértése a 6. vers szerint Lukács evangélium a 4. fejezetében a következő. És mondta néki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Egy érdekes helyzetbe kerül Jézus Krisztus. Ellentmondásos, sőt, amit látni fogjuk mindjárt, még nevetséges helyzetbe is. Nem részére, hanem inkább a kísértő részére volt nevetséges ez a helyzet. Felvitte Jézus Krisztust a kísértő egy magas hegyre, és úgy olvassuk az 5. versben, hogy a föld minden országát egy szempillantás alatt megmutatta. Vajon lehetséges ez? És a kételkedőknek hadd tegyek fel egy kérdést. Vajon lehetséges az, hogy egy labdarúgó mérkőzést egy szempillantásban mindenhol látni lehessen? Emberi technikáról van szó, és a válasz igen. Nem haladják-e meg ezt az emberi technikát, azok a lehetőségek, amelyekkel Istennek egy angyala, egy különleges képességekkel bíró angyal, aki mellesleg elbukott, rendelkezik? Vajon nem szélesebbek az ő lehetőségei? Minden bizonnyal igen, és megvannak a maga módszerei, hogy bemutassa az embernek az egész világot, és még a legbűzösebb, legkisebb,
kellemetlenebb látványt nyújtó szemétdombot is. Csillogó, aranyhegyként tünteti fel, olyan vonzó színekben, hogy az ember már-már odarohan. Jézus Krisztust is megkísértette, és azt mondta neki, nézd, ez mind az enyém, és neked adom, ha te imádsz engem. Sátán sok mindent felajánl az embernek, és mindenkiről tudja, hogy mivel vásárolható meg. Egyesek hatalomra törekszenek a családban, a munkahelyen, az országban, mások anyagi javakat próbálnak megszerezni. Mindenki életében van valami, ami annyira vonzó számára, hogy hajlandó érte odaadni magát. Például az a tál lencse, amit annyira megkívánt Ézsau, annyira értékesnek tűnt akkor és abban a pillanatban számára, hogy lemondott jelentős lelki és anyagi természetű előnyökről, amivel járt első szülöttségi státusa. Mi is az életben lemondunk sokszor az igazságról, a becsületről, lemondunk a családdal töltött időről, lemondunk jó hírnevünkről, anyagi előnyökért, egyszerű, olcsó, csapnivaló kis előnyökért, amelyeket később megununk, megutálunk, és amelyekben keserűen csalódunk. Valaki azt mondta, manapság már olyan olcsó lett a becsület szó. Manapság már olyan olcsó lett minden. Nem ami az üzletben kapható, hanem az emberek becsülete, olcsó lett a szeretet, olcsó lett az összetartás, a segítőkészség, mert apró előnyökért ezeket képesek vagyunk habozás nélkül sútba vágni. És mindezzel a gonosz malmára hajtjuk a vizet, mert ő ilyen apró ajándékokkal elkápráztat bennünket, éppen azért, hogy egyrészt elszakítson Istentől, másrészt pedig a szeretetet és a békességet így száműzni tudja az életünkből. Jézus Krisztus második kísértése a híjúság kísértése. Jézus megtehette volna, hogy Sátánt imádja. Ugyan már, csak egy pillantra kellett volna letérteni, mi olyan nagy dolog abban, aztán utána gondolhat, amit akar, megszerezte, amit meg akart szerezni, és ez a lényeg. Gondolkozunk mi is sokszor így, ugyan már az az egy-két pillanat nem lát senki, nem hallja senki, ismerősök nincsenek a közelben. És aztán, hogy szereztük meg, hogyan jutottunk valamihez hozzá, kit érdekel, ez magánügy. És ezzel elhallgattatjuk a lelkiismeretünket, beadjuk a derekunkat, és Sátán elégedetten dörzsöli a tenyerét. Azonban azt mondta egy keresztény gondolkodó, hogy a Sátán sokat ígér, keveset ad, és végül mindent elvesz. És akik engedtek az ő kísértéseinek, és lemondtak családról, békességről, igazságról, becsületről, ilyen-olyan előnyökért és javakért, előbb vagy utóbb kénytelenek lesznek ezt az igazságot keserűen beismerni. Jézus Krisztus azonban válaszolt a kísértőnek. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj.

Evangélium a 4. fejezetének 9. verse szerint a következő volt. Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván mondané ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét. Mert meg van írva, az ő angyalainak parancsol felőled, hogy megőrizzenek téged, és kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Ez mind igaz volt, ezek Isten ígéretei, és ezek érvényesek reánk nézve is. Isten szeret bennünket, megőriz, támogat. Azonban nem szabad nekünk ezzel visszaélnünk. Mert Isten nem azért terjeszti ki fölénk oltalmazó karját, hogy mi ennek árnyékában azt tegyünk, amit akarunk. Végül is Istennek hatalma van bennünket megmenteni bármitől, de ha mi nem engedjük, hogy életünket irányítsa, hanem vakmerőségből olyan útra lépünk, életünkben olyan irányt követünk, amely tőle eltávolít, akkor gyakorlatilag a kísértő hatalmába kerülünk, és akkor majd ő fog gondoskodni arról, hogy életünk nehéz és keserves legyen. Mi volt a helyzet a templom tetejével és a leugrással? Egyszer, amikor az evangéliumnak ezt a részét próbáltam megérteni, egy könyvben érdekes részletre bukkantam. Ez a könyv leírja Jézus Krisztus korának különböző legendáit, mondáit, szokásait, hiedelmeit. És többek között leírja azt is, hogy a zsidók nem csak a Biblia szerinti mesiást várták, hanem a mesiás várásba keveredtek legenda, mondaszerű elemek is, amelynek volt köze ugyan, legalábbis névleg a mesiáshoz, de a Szentírásban semmiféle alapja nem volt ezeknek a hiedelmeknek. És az egyik ilyen tévhit szerint Jézus Krisztus, a mesiás, amikor majd megjelen, a templom tornyán látható lesz, és onnan kecsesen, lebegve, szép lassan, mint egy pihe, leszáll a templom udvarára, és úgy fogadja magához gyermekeit, és kijelenti, kedves szavakkal, íme eljött a mesiás. Erre a hiedelemre alapozva sokan követtek el csúnya, vakmerő cselekedeteket. Például azt, hogy leugrottak a templom tetejéről. Volt Jézus korában is, akárcsak ma, sok szkizofrén hajlamú illető, aki magáról azt hitte, hogy a mesiás. Fölmásztak a templom tetejére, onnan leugrottak, és a tömegvonzás törvénye szerint szétzúzottak a kövezett udvaron. Ennyit a mesiási küldetésükről. Jézus Krisztusnak ez a kísértése, a test kívánsága és a híjúság kísértése után most már a büszkeség kísértése. Válj nagyjá, mutasd meg, hogy ki vagy. És ezzel már gyerekkorunkban is kísért a gonosz, osztálytársaink, barátaink száján keresztül, amikor netalántán, mint kiskakas, szembe kerülünk valaki mással, ők körbeállanak és kiabálnak, mutasd meg, hogy ki vagy, mutasd meg, hogy férfi vagy, adj neki! És miniatűrben átéljük azt, amit Jézus átélt. Mutasd meg, hogy ki vagy. Mutasd meg, hogy te vagy a nagyobb. És életünkben sokszor megmutatjuk ezt. Amikor például az utcán, ha bár a szabályok szerint nincs előnyünk, mégis odaugrunk az autónkkal valaki más elé, amikor az ajtóban nem engedjük előre azt, akinek az illem szerint elsőbség járna, amikor a tányérról, az asztalon a legnagyobb almát vesszük el, amikor asztalra csapunk és elkiáltjuk magunkat, hogy én vagyok az uraháznál, gyakorlatilag mind-mind ezeket éljük át. Mutasd meg, hogy ki vagy. Mutasd meg, hogy te vagy a nagyobb. A gonosz kísértő ezzel azt akarja elérni, hogy magunkat emeljük mások fölé,
és ha ez sikerül,

neki, akkor hatalmába kerített bennünket. Jézus Krisztus ezt a kísértést is visszautasította. Megmondatott: ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Habár Jézus megígérte, hogy megoltalmaz és megvéd bennünket, mégis ne éljünk vissza az ő védelmével. És ez nem csak a leugrásokra és a templom tetejéről leszállásra vonatkozott Jézus Krisztus szavaiban. Vonatkozik ez sok minden másra. Jézus Krisztus valóban véd, oltalmaz bennünket, gondoskodik rólunk, és erőt ad a nehézségekben. Érvényes ez a kísértésekre is. Bátran bízzunk benne, és higgyük, hogy ha valamitől meg akarunk szabadulni, ha valamiben győzni akarunk, ez lehetséges Jézus Krisztus által. Annak az ígéretnek a szárnya alatt, hogy Jézus Krisztus megvéd mindenben, ne menjünk bele különféle kísértésekbe. Ne hívjuk ki magunk ellen a gonoszt, mert sokkal erősebb, mint ő, és győz felettünk, ha magunkat kiszolgáltatjuk neki. Jól lehet, Isten erőt ad a kísértésekben, de ne szánt szándékkal vessük bele magunkat ezekbe a kísértésekbe. Mert az ember kétféleképpen lehet megkísértve. Egyrészt Sátán mindenkit kísért, mert mindenkire kiveti a hálóját, és az ilyen kísértések ellen Jézus Krisztus megvéd. Másrészt pedig vannak olyan kísértések, amelyeket saját magunk keresünk meg magunknak, és belevetjük magunkat. Ebben a pillanatban már a gonosz hatalmába kerülünk. Ne hívjuk ki magunk ellen a kísértőt. Jézus Krisztus a kísértések között győzött. És az a három kísértés, amelyet átélt, gyakorlatilag magába foglalja, felöleli mindazokat a nehézségeket, a kísértéseknek mindazokat a formáit, amelyekkel manapság találkozunk. A kérdés számunkra már csak az: mit tegyünk? Először is álljunk ellen a kísértésnek, mondjunk nemet, míg mielőtt hatalmába kerítene, utasítsuk vissza. Luther Márton mondotta, hogy a kísértés olyan, mint a madarak. Azt, hogy a fejünk felett átrepüljön, képtelenség megakadályozni. De hogy ott fészket rakjanak, azt meg lehet, és meg kell akadályozni. Ugyanígy a kísértések is. Azt nem kerülhetjük el, hogy a kísértő megtámadjon. De hogy szívünkbe befészkelje magát, és hatalmába kerítsen, annak igenis ellene tudunk, és ellene kell állni. A Szentírás buzdít bennünket: engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. A következő tanács a kísértésekkel szembeni győzelemhez a szorgalmas igetanulmányozás. Látszólag ennek nem sok köze van a kísértésekhez, de Jézus Krisztus életében az ige fegyvere, a meg van írva volt az, amelyik győzelemre segítette őt. Ha Istennek igéjét ismerjük, akkor hamarabb észreveszünk a kísértéseket, világosabban felismerjük a veszélyeket, és azokat ki tudjuk kerülni. És végül, de nem utolsó sorban, és talán ez az, amely nélkül a többi sem visz eredményre, az imádság, a mély, rendszeres ima élet. Ez az a mennyei csatorna, amelyen keresztül Isten kiáraszthatja reánk a Szentlélek erejét. Jézus Krisztus sokat imádkozott, és ilyen formán szoros kapcsolatba került Istennel, Isten pedig betölthette őt az ő szent lelkével. Kedves hallgatom, számodra is nyitott a lehetőség, és ha küzdöl kísértésekkel, dolgokkal, amelyek megkötöznek, szenvedélyekkel, próbákkal, ne engedd, hogy a gonosz az ő ravasságával, vagy egyebekkel rabul ejtsen, hanem folyamodj Istenhez, mondjál nemet a kísértőnek, keresd meg igéjében azokat a részeket, amelyek erőt adnak neked, és kérjed Istentől, hogy szent lelkével adjon erőt neked is győzni.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak,

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám.

Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 9. vers. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késegelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Vajon mi is történik gyermekeinkkel kamaszkorban? És hogyan lehet szülőként a legmegfelelőbben viszonyulni egy kamaszkorba érkezett gyermekhez? Mit tehet egy szülő, hogy jó kapcsolatban maradjon kamasz gyermekével? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné Kökénye Zsuzsa lelkész többek között a kérdések mentén igyekeznek hasznos tanácsokkal szolgálni e témában. Mai adásunkban a beszélgetés második és egyben utolsó részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Zsigmond János. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Máté egész héten a szeles vasárnapot várta. A szobája padlóján színes papírlapok, olló és egy tekercs ragasztószalag hevert. Elhatározta, hogy ő készíti el a falu leggyorsabb és legmagasabbra szálló papírsárkányát. Ha sietek, még délre készen leszek, és mindenkit megelőzök a dombtetőn, mondta büszkén a húgának, Lizinek, miközben kapkodva illesztette össze a vékony fapálcákat. Lizi halkan megjegyezte. Nem kéne megvárni, amíg rendesen megszárad a ragasztó, és a zsinór sincs még pontosan kimérve. Ugyan, jó lesz az úgy is, legyintett Máté, felkapta a művét, és már szaladt is a szeles domboldalra. A szél valóban zúgott, a fák ágai vadul hajlongtak. Máté futásnak eredt, a magasba lendítette a sárkányt, és várta a csodát. A szerkezet fel is kapott a levegőbe, ám alig 10 méter után a hanyagul rögzített szárny megbillent. Egy éles recsenés hallatszott, és a csodásnak szánt alkotás egyenesen a sárba fúródott. Máté szemem megtelt könnyel. Dühösen rugdosta a fűet, és legszívesebben az egészet a szemétbe dobta volna. Ekkor lépett mellé a nagyapja, aki a kertkapuból figyelte az eseményeket. Legugolt a letört szárnyú sárkány mellé, és csendesen megszólalt. Tudod, Máté, a szél nem a leggyorsabbakat gyutalmazza, hanem azokat, akik a legkitartóbban építkeznek. Ami kapkodva készül el, azt az első kósza fuvallat is összetöri. De ha megadod az időt és a figyelmet a munkádnak, a legnagyobb vihar sem foghat ki rajta. Máté vett egy mély levegőt, és lassan bólintott. Visszaballagtak a fészerbe, és tiszta lappal újra nekiláttak. Ezúttal nem sietett. Lemérték a távolságokat, szilárd csomókat kötöttek a vékony sejem zsinórra, és türelmesen megvárták, amíg minden illesztés megszilárdult. Lizi színes szallagokból font hosszú, egyensúlyt tartó farkat a sárkánynak. Délután újra felmentek a dombra. Amikor Máté elengedte a zsinort, a sárkány nem bukdácsolt, kecsesen és stabilan emelkedett fel, egyre közelebb a felhőkhez, büszkén táncolva a szélben. Máté elégedetten nézte a magasban lebegő színes formát. Rájött, hogy a dolgok igazi szépségéhez és erejéhez néha nem sebesség kell, hanem egy egyszerű dolog, a gondos, türelmes munka.

0: Ross Campbell, aki tényleg egy világhírű családterapeuta és ifjúsággal nagyon sokat foglalkozók, a dühöngő ifjak, a nehéz évek írója, vagy a értsük, mert nem pontosan jut eszembe a következő könyvének a címe, de az is arról szól, hogy de értsük meg a kamaszokat. Most ő egy nagyon érdekes dolgot szögez le. Könyvei a 80-as évek végétől jelennek meg, 90-es években, és minden dicséret a Harmat kiadóé, hogy sorozatba kiadta ezeket a könyveket. És ott például leszögezi, amit mindannyian érzünk szülők, meg szerintem az is, aki nem foglalkozik így önbeszélő könyvet, nem olvas bele,
1: nem
0: így az is, igen, így van, nem tudatosan, de összönszerűen érezzük, amit ő leszögez, hogy soha a történelemben, de tényleg soha a történelemben nem zúdult a fiatalokra ilyen özönbízszerűen ennyi információ, amiben van jó is, rossz is, ami őket szinte elárasztja. Na most ebből az áradatból megtalálni azt, ami nem okoz nekik kárt, amiből ők gazdagon jöhetnek ki, és foglalkozhatnak a legmodernebb dolgokkal is, nyugodtan foglalkozhatnak, de hogy mi az, amivel foglalkozzanak. Na most itt van a nagy titok, hogy a szülők hogy léphetnek be, igen, ebbe, és hogy ne a sértődöttség, igen, állapotába kerüljenek, hogy pimasz volt a lányom vagy a fiam, és hát akkor menjen a maga útján. Tehát muszáj a szülőnek ott jelen lenni, nagyon is muszáj jelen lenni. Ugyanő írja, Ross Campbell írja, hogy ha volt valaha szükség a minőségi időre. Nem kell órákat tölteni a kamasszal, mert idegesíti. De hogy amit ráfordítunk időt, abba ott legyen a figyelem. A szülőnek a figyelme, teljesen csak téged figyellek, és csak rád fókuszálok. Ez nagyon lényeges dolog.
1: Igen, és a ugyanebből adódik az, hogy nagyon lényeges dolog az, hogy ebben az időszakban is megmaradjon a jó kapcsolat, ami nem könnyű. Sokszor engedni kell a szülőnek is, és megtalálni azt az egyensúlyt, hogy talán korlátokat is kell állítani a gyerekemnek, de azért nem olyan szinten, ami már olyan szintre elmegy, hogy állandóan minden percét akarom kontrollálni, akár olyan abszurd helyzetek is vannak, amiben szintén bizonyos helyeken van jogos dolog abban, hogy valakinek a telefonjára ilyen nyomkövetőt tesznek, és minden percét tudják a gyereknek, hogy hol van. Hát visszagondolok az én gyerekkoromra, vagy nem is a gyerekkoromra, a fiatalomkoromra, amikor elkerültem kollégiumba, akkor volt, hogy egy hónapban kétszer beszéltem a szüleimmel telefonon, és nem tudták, hogy mit csinál. Bár jó kezekbe adtak a kollégiumba, igen. Szóval, hogy ez a kontrollálás, és ez, hogy maradjon egy normális kapcsolat, ezt megtalálni, ezt az egyensúlyt.
0: Igen. Némelyik szülő tényleg úgy viselkedik, mint egy GPS követő. Valóban. Nagyon jó ez, amit felvetettél. Mert amellett, hogy féltjük őket, hogy ne keveredjenek bele semmibe, ugyanakkor azért az intim szférájukat tiszteletben kell tartanunk, és hát van egy pár tényleg gyakorlati tanács, mert az egész nem ér semmit, ha ez egy teória, jó, elmondjuk, hogy mi a helyzet a szülők és a kamaszok között, és akkor a gyerek milyen állapotban van, a szülő milyen állapotban kerül emiatt, de hogy gyakorlatilag miben tudunk segíteni, hát nem tudunk minden területet áttekinteni, de azért vegyünk 4 pontot. Általában ebben a korban a gyerekek középiskolába kerülnek. Na most, ha hazatérünk a munkából, vagy akár honnan, és jaj, itt a gyerek, jaj, de jó, akkor neki látunk egy ilyen, emelgettem ezt az özönvizet, az áradatot. Na most jön a szülő. Mit csináltál ma? Mi volt ma a suliba? Nekifogtál már a házinak? Merre jártál? Mit csináltál? Most ha valamitől eldurran egy kamasz agya, akkor ettől biztos eldurran. Miért? Hol voltam szerinted? Iskolában voltam. Azért gondoljuk végig, 6-7 órát ülnek ott a gyerekek. Hát ha most mi felnőttek így belegondolunk ebbe, hát szóval az még mi is nehezen viseljük, és minden órán más információ éri őket, és azt be kell nekik fogadni. Tehát akkor ő, mikor mi kérdezzük ezekről a dolgokról, azt mit gondol, hogy hát csak ezt csináltam, meg vagy esetleg másik gyerek elkezdett velem kötekedni, és hát verbálisan bántani, de az is lehet, hogy volt egy nevelő, egy tanár, aki igazságtalan volt velem, például az én gimnazista koromban volt ilyen, hogy valaki, mikor elsős voltam, rendkívül igazságtalan volt, megszégyenítő volt, és az kihatott az egész 4 évre, amíg abba az intézményben jártam. Noha a többi tanárom nem olyan volt. De ilyen is érheti őket. És akkor most mire válaszoljon a sok-sok kérdésből? Hát legtöbbnyire, ugye, jön, hogy fölmegy a pumpája. És akkor mond valamit.
1: Igen, igen.
0: Hagyjál békén, vagy valami ehhez hasonlót. És ez a második nagyon fontos dolog, hogy akkor viszont mi ne kapjuk fel a vizet. Hogy ne kezdjünk akkor el egy prédikációt tartani, édes kisfiam, én szépen kérdeztelek téged, elvárom tőled, hogy szépen válaszoljál, vagy ehhez hasonló hosszabb prédikációt.
1: Igen, azt gondolom, ebbe a korosztályba egy kicsit el is kell engedni néha dolgokat, tehát nem kell úgy mindenbe belekötni, és mindenbe belekérdezni, hanem néha el is kell engedni ezeket. Aztán majd csak túlesünk rajta mindannyian.
0: Pontosan. Ez a harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy ki kell várni. Ki kell várni. Campbell azt tanácsolja, hogy számoljunk 10-ig. Na mondjuk régen azt mondtuk, hogy számoljunk 100-ig, de az nagyon sok, de számoljunk legalább 10-ig, és várjuk meg a megfelelő pillanatot. És ami nagyon lényeges dolog, hogy ne higgyünk abban, hogy egy kamasz folyton csak minket akar bosszantani, mert ez nem így van, hanem neki megvan a maga baja, amivel még nem tud mit kezdeni, mert nincsenek hozzá meg a tapasztalatai, nincsen meg a testi, hogy mondjam, megállapodottsága, a lelki megállapodottsága sincs meg tulajdonképpen, és ezek összefüggnek, ezek a dolgok, ezek gyakorlatias tanácsok, de érdemes odafigyelni. És amit már az előbb említettél, hogy na most akkor visszavonult, mert most akkor odavágott nekem, és akkor én is elkezdtem neki szövegelni, a hátat fordított, bement a szobájába, behúzódik a csigaházába, akkor megyek utána. Na ez az, amit nem szabad. Tehát kell, hogy neki legyen egy intim szférája, ahol ő lenyugszik, ahol szembesül magával, szembesül az egész szituációval, és azért mondtam, hogy ez a negyedik fontos dolog, hogy ne képzeljük, hogy direkt bennünket akar bosszantani.
1: Egyébként szerintem az előbb, amit említettél, hogy ugye az iskolában mindenhol ugye elkezdenek akár konfliktusok is, még bántalmazás is lehet bármi, tehát ezért rendkívül fontos egy otthoni, nagyon jó kapcsolat, egy biztonságos családi háttér, mert annyi minden éri őket, hogy nagyon jó érzés hazamenni, és otthon akár csak egy csöndes megértés, vagy meghallgatás, és hogy megmaradjon az a kapcsolat a szülővel, hogy ha bármi problémája is van, akkor azt elmerje mondani, és segítséget tudjon kérni.
0: Hát pontosan. De azért nézzünk szembe a valósággal. Hát a mi életünk se fenékig tejfel. Tehát a felnőttek életében is rengeteg mindennapi szembesülés van, váratlan dolgokkal, stresszes dolgokkal. És azért bocsássunk meg magunknak is, hogy nem tudunk mindig úgy reagálni, ahogy kellene.
1: Nem.
0: Azért ez az igazság, hogy sajnos nem tudunk mindig úgy reagálni, ahogy kellene. Na de amit említettél is, hogy ez nagyon lényeges dolog. Hogy meglegyen az a kapcsolat. És Cohen, Lawrence Cohen, szintén a mi időnknek az egyik legnagyobb gyermekpszichológusa, ő írta le, nem régiben jelent meg a könyvet, talán még most is lehet kapni könyvesboltokba, amit ő leír, hogy mikor megszületik a pici baba, akkor az időnk nagy részét vele töltjük. Neki még nem kell annyira minőségi idő, csak a testi közelsége a felnőttnek, a hangját hallja, a biztonságérzetet adja meg. Szóval jön az édes korszak, akkor még akkor meg örömmel töltjük vele az időt az óvis korszakba. Szóval jön az iskolás idő, és egyre kevesebbet. Benne az iskolában jó helyen van, most már sinem van az élete, most már ha hazajön is, ugye van dolga, munkája, akkor nyugodtan én is csinálhatom az én magam dolgát. És nem hiszük el, tehát ő leírja a Kohelnesz, hogy a kamaszokra kellene a legtöbb minőségi időt fordítani, mert nagyon sebezhetőek ebben a fizikai és lelki állapotban, és akkor már igazából értetlenül állunk előtte, hogy itt van már, hát már teljesen sinem van, miért nem
1: megcsináltunk vele, meg közben meg ilyenkor jönnek a tüskék a részükről, és nem tudunk kapcsolódni hozzájuk, szóval annyi mindent lehetne még, és azt hiszem, hogy az ünnepek alatt is ez lehet egy nagyon szép időszak, és lehet egy nehéz is, hogy mégis mikre figyeljünk oda, hogy így a családi kapcsolat az erős, és az a meghittség az meglegyen, mert azért ez nem mindig könnyű ilyenkor.
0: Tulajdonképpen, amit kérdeztél, abban benne van a válasz, hogy amikor megvan rá a lehetőség, akkor kevesebbet foglalkozzunk ezekkel az apró cseprő dolgokkal, ünnepre készülődésre, kettővel kevesebbet süssünk.
1: Vagy süssünk együtt.
0: Igen, az is nagyon, a kamasz már nagyon nehéz befogni, de van olyan kamasz, akit be lehet, két kamasz unoka volt, és a lány nem, nem fiút, igen. Most már mind a kettőt be lehet fogni, hogy átlendültek a kamaszkoron, de ez nagyon lényeges dolog, hogyha a Jóisten adta ezt a lehetőséget, hogy ünnepi alkalmakon, hétvégéken ünnepi alkalmakon együtt lehetünk, akkor legyünk együtt. Akkor ő ráfigyeljünk, és talán belefér egy példa, egy rövid példa. Campbell írta le, hogy amikor a kislánya kamaszlány lett, akkor az iskolája, ahova járt, a középiskola az elég közel került ahhoz, ahol az ő irodája volt. És azt alig lehetett már őt is megközelíteni, sok gyereket alig lehet megközelíteni, amikor kamasz, akkor ő kigondolta, hogy arrébb tesz bizonyos feladatokat, és amikor jön ki az iskolába, akkor oda megy érte. Először is meglepetés erejével hatott, hogy ő jelen van, másról azt mondta, hogy most ne menjünk haza, gyere velem egy étterembe, leülünk, és akkor már nincs ott másik családtag, már nincs ott semmi zavaró körülmény, nem fognak rácsörögni a barátok, stb. És ez a módszer nagyon sokat segített, hogy visszaálljon az a szeretetteljes kontaktus, ami szülő és gyermek között nagyon lényeges dolog, és pont ezek az elcsendesedési alkalmak, lehetőségek hozzásegíthetek mindannyiunkat.
1: És hogy ezt észrevegyük és kincsként kezeljük ezeket az együtt töltött időket, ebben nagyon fontos, és amit az elején említettél, hogy a hívő embereknél ugyanígy megvannak ezek az időszakok, tehát nem mentesít, de azt, hogyha a Jóistent behívjuk az otthonunkba, meg amikor sokszor elrontunk valamit, és az ő bölcsességét meg segítségét kérjük, az viszont segíthet, akár a mindennapokban, akár az ünnepnapokban.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és meghívom Önöket, hogy a következő perceket nyugalomban töltsük el együtt, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Krisztus vére által igazolunk meg. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Róma 5:8-9. Krisztus engesztelést szerzett a bűnért, és viselte annak minden szégyenét, gyalázatát és büntetését. És mégis, miközben hordozta a bűnt, örök igazság szerzője lett, hogy a hívő szeplőtlenül állhasson Isten előtt. Ám sokan vannak, akik bár állítják, hogy ők Isten gyermekei, reményeik mégis más függőségeken alapulnak, és nem egyedül Krisztus vérén. Amikor arra késztetik őket, hogy hitüket teljesen Krisztusra építsék, mint tökéletes megváltójukra, sokakról kiderül, hogy jobban hisznek, amiről azt gondolják, hogy meg tudják tenni. Azt mondják, sokat kell tennem, mielőtt alkalmassá válhatok arra, hogy Krisztushoz jöjjek. Egy másik azt mondja, amikor minden tőlem telhetőt megtettem, az Úr Jézus akkor jön segítségemre. Azt képzelik, hogy nagyon sokat kell tenniük, nekik maguknak is, hogy megmentsék saját lelküket, és hogy Jézus akkor tér be, kitölti a hiányzó részt, és megadja megváltáshoz szükséges végső lökést. Ezek a szegény lelkek nem lesznek elég erősek Istenben, amíg el nem fogadják Krisztust, mint tökéletes megváltót. Semmit sem tehetnek hozzá üdvösségükhöz. Az izraelitáktól elvárták, hogy hintsék az ajtófélfára a megölt bárány vérét, hogy amikor a halál angyala áthalad a földön, megmenekülhessenek a pusztulástól. De ha a hit és engedelmesség egyszerű tette helyett elbarikádozták volna az ajtót, és minden óvintézkedést megtettek volna, hogy távol

Krisztus vére által Isten fiai vagyunk. Mivel, hogy azért testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Zsidók 10.19.20 alapján. Krisztust a harmadik és hatodik, vagyis reggeli 9 és 12 óra között szögezték a keresztre. Délután pedig meghalt. Ez volt az esti áldozat órája. Ekkor a templom kárpitja, mely elfedte Isten dicsőségét a gyülekezet elől, felülről az aljáig ketté hasadt. A szentek szentje rejtett dicsőségének Krisztuson át kellett feltárulnia. Ő minden emberért elszenvedte a halált, és áldozata által emberek fiai arra lettek hivatva, hogy Isten fiaivá legyenek. A Krisztusban hívőknek fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlélve az Úr dicsőségét, dicsőségről dicsőségre kell elváltozniuk. A kegyelem trónja, melyen a szentek szentjében Isten dicsősége nyugodott, nyitva áll mindenki számára, aki elfogadja Krisztust, engesztelő áldozatul a bűnért. Ezáltal kerülnek közösségbe Istennel. A kárpit ketté hasadt, az elválasztó falak leomlottak. A szertartások törvénye eltöröltetett. Krisztus vérének érdeme által megszűnt az ellenségeskedés. Krisztus keresztjének, szenvedésének és a világért való halálának, feltámadásának és mennybe menetelének és a bűnösért való közbenjárásának az Atya előtt egyszerű története legyőzi és megtöri a kemény és bűnös szívet, és bűnbánatra vezeti a bűnöst. A Szentlélek új megvilágításba helyezi a dolgot, és a bűnös rájön, hogy a bűn valami nagyon gonosz kell legyen, hogy ilyen óriási áldozatba került, hogy engesztelést szerezzen. Milyen súlyos kell, hogy legyen a bűn, hogy Isten fiának halálánál kisebb gyógyszer nem tudta megmenteni az embert vétkének következményeitől. Miért tette ezt az emberért? Azért, mert Isten szerette őt, és nem akarta, hogy elvesszen, hogy mindenki bűnbánatra jusson. Higgyen Jézusban, mint személyes megváltóban, és örök élete legyen. Amen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió keresztutadásában. Ma este arról hallhatunk, hogy Istennél minden ember számít. Az ige szolgálat címe Én is fontos vagyok, melyet Szász Barna Szilárd, magyarországi lelkipásztor fog bemutatni. Áldott szolgálatot kívánok és meghallgatást!

Sok szeretettel köszöntök minden televízió nézőt és rádió hallgatót. Örülök annak, hogy ismételten együtt tudunk gondolkodni Isten ígéje felett. Tudni kell azt rólam, hogy habár nem szeretek sakkozni, de szeretem nézni a játékot és olykor beleokoskodni, mert hát aki szurkol, az mindig okosabb annál, mint aki játszik. És észrevettem azt, hogy nagyon sok játszma során a gyalogot, vagy ahogy itt nevezik a parasztot, van, hogy meg se fogják. Vagy hogyha be kell áldozni egy bábut, akkor a legkönnyebben mindig a gyalogot, vagy parasztot áldozzák be. 80 belőle egy sorban, egyel több, vagy egyel kevesebb. Sokan úgy gondolják, hogy hát mindegy az. A feleségem, illetve a nagybátyám, ők sakkoznak. És egyik játszma során felfigyeltem arra, hogy ha bár látszólag egy ilyen gyalognak az élete, az semmire való, mégis mennyire sok értelmet nyerhet egy játék során. Hiszen egy ilyen értéktelen kis bábúval is, ha a helyzet úgy adja, akkor lehet mattot adni az ellenfélnek. De hogyha a helyzet úgy hozza, akkor akár királynőre is be lehet cserélni. Nagyon sok ember úgy gondol az életére, mint egy ilyen sakkbábú. Úgy gondolja, hogy ő is csak egy ilyen kis gyalog, egy értéktelen, haszontalan kis báb figura az élet sakktábláján. Egy ilyen játék során figyeltem fel arra, hogy nem mindegy az, hogy ki irányítja a bábukat. Nem mindegy az, hogy életet sakktábláján ki a sakkmester. Vajon, hogyan gondolsz az életedre? Hogy látod az életedet? Fontos vagy? Vagy pótolható? Hogy látod az életedet? Egy szürke folt vagy ebben a rohanó világban? Vagy elhiszed azt, hogy Istennek te is fontos vagy? Meghívlak, hogy a következő pár percben erről a gondolatról, ezekről a gondolatokról beszélgessünk. Az alapszövegünk az Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, és ott az első vers. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, írja az új fordítás. Ugye Károli az úgy fordítja, hogy a remélt dolgoknak a valósága. Hinni. Mit is jelent a hit? Ugye azt mondja az ige, hogy a hit az a remélt dolgoknak a valósága. Miben szoktunk mi reménykedni? Hát szoktunk abban reménykedni, hogyha a fizikai életet nézzük, hogy nem sokára esni fog, és a földeinket megáztatja az eső. Vagy ha éppen esős idő van, akkor abban fogunk reménykedni, hogy nem sokára kisüt a nap, és akkor szárba fog zökkenni a vetés. Aztán, hogyha iskolába járunk, akkor reménykedünk abban, hogy elmarad egy óra, mert úgyse készültünk rá. De komolyra fordítva a szót. Megvan-e a reménységed, amit Krisztus tud adni egyedül? Van a remény, és van egy valóság. És a remény és a valóság között van egy híd, ami a hitnek a hídja. Hiába van egy remélet örök élet, hogyha te nem hiszed azt el, akkor nem fog valósággá válni. Hiába jött el Krisztus és halt meg éretted, hogyha te ezt nem hiszed el, akkor ez nem lesz a valóság. Mi a kulcs? A kulcs a te szuverén
döntésed. Dönthetsz úgy, hogy hiszel, dönthetsz úgy, hogy hinni akarsz, és dönthetsz úgy, hogy mindez téged nem érdekel. És a legszebb és a legszomorúbb a dologban, hogy Isten tudomásul veszi. Hát te úgy döntesz, hogy te elhiszed és elfogadod Isten üdvözítő kegyelmét, akkor Isten ezt tudomásul veszi. A szomorú az, hogy ha te úgy döntesz, hogy téged ez nem érdekel, akkor Isten ezt is tudomásul veszi. Mert szabad akarattal teremtett meg téged. Mert a legcsodálatosabb dolog, az egyik legcsodálatosabb dolog a teremtésben az, hogy az első emberpárnak Isten szabad akaratot adott. Szabad volt leszakítani a gyümölcsöt, és szabad volt nem leszakítani a gyümölcsöt. És szabad ma is Isten mellett dönteni, és szabad ma is Isten ellen dönteni. És Isten tudomásul fogja venni a döntésedet. Márk evangéliumában van egy történet, ami nagyon sokat mondó. Márk evangéliumának a 10. fejezetében, és ott a 46. verstől fogom olvasni Isten igéjét. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, Timmeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názareti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és ezt mondta. Hívjátok ide. Odahívták a vakot, és ezt mondták neki. Bizzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged, és azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ki volt a vak Bartimeus? Mit tudunk az előzményekről? Semmit. Sőt, olyannyira semmit, hogy még a rendes nevét sem. Miért mondom ezt? A héberben a bar szocska, ahogy kezdődik a Bartimeus, a bar szocska azt jelenti, hogy valakinek a fia. Ott ült ez a vak, koldus, Jerikó poros utcáján, és még egy rendes nevese volt. Úgy hivatkoztak rá, hogy a Bartimeusnak a fia. Tudod, a koldus, aki ott ül a porba, akinek tegnap dobtál egy garancs, na az Bartimeusnak a fia. Egy senki volt. Egy olyan ember volt, aki mellett lehet, hogy úgy mentél el az úton, hogy rá se néztél. Ha minden nap ott vezetett el az utad, akkor már fel se tűnt, hogy ott ül egy vak Bartimeus, ott ül egy vak kólus kitartott kézzel. Nevezhetjük egy kéregető automatának. Úgy gondolnánk, hogy nincsen az ilyen embernek lelke. Úgy gondolnánk, hogy ő egy értéktelen kis gyalogbábú a saktáblán. Egy olyan bábú, akire rá se néz a sakmester. Egy olyan bábú, aki talán haszontalan, aki csak a helyet foglalja. Egy ilyen ember volt Bartimeus.
Amikor meghallotta, hogy a názareti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Van valami furcsaság ebben a történetben? Gondolkodtatok valaha azon, hogy miért nem Jézus szorította meg? Az a Jézus, aki ismerte a szíveknek a vágyait, a gondolatait. Az a Jézus, aki tudta azt, hogy Jairus lánya nem halt meg. Az a Jézus, aki látta a dolgokat előre történni, miért nem ő ment oda Bartimeushoz? Hiszen oda ment előtte Zákeushoz. Megállt a fal alatt, és azt mondta, hogy Zákeus, gyere le, tudom, hogy mi van a szívedbe, és szeretnék segíteni neked. Gyere le, mert nálad fogok enni. Vagy oda megy a vámszedő Mátéhoz. Ahhoz a Mátéhoz, aki a zsidó társadalomban egy megvető ember volt, hiszen zsidó létére a rómaiaknak szedte az adót. Egy olyan ember volt Máté, hogyha egy zsidóval szembe jött az úton, akkor a zsidó ember átment az út másik felére, mert a pogánynál is gonoszabb volt a zsidó vámszedő. És Jézus oda megy a vámszedő székhez, és azt mondja Máténak, hogy Máté, jár és kövess engem. Tanítványok többi része. Mindenkihez oda megy Jézus, és azt mondja, hogy jár és kövess engem. Samária asszony. Jézus tudta azt, hogy ki fog jönni a napnak a legmelegebb szakában a kúthoz, és Jézus úgy intézte, hogy ő akkor pont ott legyen. Miért nem szorította meg Bartimeust? Miért nem szorította meg ezt a mindenki által lenézett senkit? Mégis van olyan, hogy Isten észre se vesz. Előfordulhat az, hogy Isten számára egy észrevéthetetlen senki vagyok. Megtörténhet az, hogy Istennek én mégsem vagyok annyira értékes. Bartimeus ott ül, és hallja elmenni a tömeget. Hallotta már a pletykafoszlányokat, és ott magában, az előtti napokon összetette a képet, és azt mondta, hogy ez nem lehet más, csak a messiás. És hogy hallja elmenni a tömeget, rájön arra, hogy ez a Jézus most megy el mellette. És felkiált. És oda kiált, és azt mondja, hogy Dávidnak fia, ments meg! Mennyire más lenne a történet, hogyha a tömegből oda mentek volna hozzá, felkarolják Bartimeus, és azt mondják, hogy igen, Bartimeus, ez a te esélyed. A mai nap van arra esélyed, hogy meggyógyulj, gyere, vigyünk, viszünk, segítünk. Mi a tömeg reakciója? Bartimeus, de csak neki a báj. Te egy senki, te egy szürke kisegér vagy. Te nem vagy a társadalmunknak fontos egyéne. Te hallgass. Azt olvassuk a szövegben, hogy amikor elkezdett kiabálni, akkor többen is rászóltak, hogy hallgasson. Amikor a sátán megkísért, és azt mondja, hogy a te életed nem számít. Amikor azt mondja, hogy te ebben a világban csak egy szürke kisegér vagy, akkor te mit mondasz? Elhiszed neki? Vagy elkezdesz te is hangosan Istenhez kiáltani, hogy Dávidnak fia,
könyörülj rajtam. Arról beszélgettünk néhány perccel ezelőtt, hogy a döntés mennyire fontos. Bartimeus előtt két lehetőség volt. Csendben marad, és Jézus elhalad mellette, vagy átharsogja a tömeget, a csitított tömeget, és elhiszi azt, hogy Istennek ő is fontos gyermeke. Elhiszi azt, hogy Istennek ő is számít. Elhiszi azt, hogy Isten kezében lehet ő is egy nagyon értékes bábfigura. Jézus megállt, és ezt mondta neki. Hívjátok ide. Oda hívták a senkit, azt, akit eddig semmibe se néztek. És azt mondják neki, Bartimeus, bízzál, kelj fel, mert hív téged. A világot teremtő Isten megáll egy olyan ember mellett, akit mindenki senkibe nézett. Talán az se tűnt volna fel, hogyha eltűnik Jerikó poros utcáiról. És Bartimeus hisz. Felugrik, ledobja a poros felső ruháját. Hátrahagyja a múltját, hátrahagyja azt a múltat, ami eddig meghatározta mindennapjait. Hátrahagyja az az azonosságát, ami azt mondta, hogy te senki vagy. Tehát csak arra vagy jó, hogy ott ülj Jerikónak a poros utcáin kitartott kézzel, és várd azt, hogy hát, ha valaki megszán. Bartimeus hisz. Mert úgy dönt, hogy hinni akar. Nem azt hiszi el, hogy ő egy senki, egy értéktelen, hanem azt hiszi el, hogy ő Isten számára egy értékes, egy mindennél fontosabb ember. Hiszen Isten szemében mindannyian értékesek vagyunk. Istennek te és én is a szeme fényei vagyunk. Az ő szemében nem értéktelen senkik vagyunk. Számára mindenki értékes. Máté evangéliumának a 10. fejezetében azt mondja az íge, Máté 10 és ott a 29-től, nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne hidd el azt, hogy Istennek nem számítasz. Ne hidd el azt, hogy Istennek te nem vagy fontos. Ne hidd el azt, hogy számodra nem lehet bocsánat. Ne hidd el azt, hogy számodra nem lehet kegyelem. Mert Istennek te is a legfontosabb vagy. Lehet, hogy a társadalom elnyom, és lehet, hogy a társadalom elhiteti veled, hogy te senki vagy. Te csak egy Bartimeus vagy ott Jerikó poros utcáin. Lehet, elhiteti veled, hogy ahogy a sakkjátszmában is, te csak egy ilyen haszontalan bábú vagy. De nem mindegy az, hogy ki a sakkmester. Kedves testvérem, nem lehetsz túl távol attól, nem lesz túl távol ahhoz, hogy túl messze legyél az Istenhez vezető úthoz. Nem lehet szólni messze Istentől, hogy ne dönthetsz úgy, hogy te is kéred őt, mint Bartimeus. Nem lehet szólni mélyen, hogy Isten ne hallja meg a hangodat. Nem lehet oly lenézett helyzetet, hogy Isten ne álljon meg melletted.
Isten mellett mindannyiunknak helye van. Hiszen ő érted és értem is meghalt a Golgotán. Csak a te döntésedre vár. Mózes 5. könyvének 30. fejezetében Mózes választás elé állítja a népet. És így szól. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet. Mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy éhes te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, mert Istened az Úr esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Isten ma eléd adja a választás lehetőségét. Eléd adja a döntés lehetőségét. Dönthetsz úgy, hogy ott maradsz Jerikó poros utcáin. Dönthetsz úgy, hogy elhiszed, hogy te csak egy értéktelen kis sakbábú vagy. Az élet nagy sakjátszmájában. És dönthetsz úgy, hogy meghívod Istent az életedbe. És Isten kész magához ölelni, és kész az ő áldásait neked adni. Istennek fontos vagy? Igen. Ez a nagyon rövid válasz. És van egy ettől egy kicsivel hosszabb. Istennek fontos vagy? Te döntesz. Isten mindent megtett azért, hogy ő kegyelmébe fogadjon, de nem fogja magát rád erőszakoltatni. Bartimeus se húzták fel erővel a porból, és téged se fog erővel magához láncolni. Eléd adja a választás lehetőségét. És azt mondja, hogy válasz jól. Válasz az életet, és válaszd az áldást. Istennek a szemefénye vagy. Kezének az alkotása. Ő mindent megtett azért, hogy örök életed legyen. De a döntés az nálad van. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy döntésre hívsz. Köszönjük, Urunk, azt, hogy van döntési lehetőségünk. Köszönjük, Urunk, a szabad akaratot. És köszönjük, Urunk, azt, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi jól döntsünk. Urunk, azt, hogy értékelni tudjuk az életet. Értékelni tudjuk mindazt, amit tőled kaptunk. Adunk, hogy minden időben jól döntsünk. És adjuk át a mi életünket nap mint nap tenéked. Amen.

Kalmár Kriszti, ki vagy nekem? Hűfákján vagy nékem, bút olvasztó fényem, biztos pont, Istenem, kietlen sötétben. Jaj, csak el ne fújja az az Isten adta vermes éjszakában úrbukott angyala. Isteni iránytűm, elövetlek szépen. Mondd meg, merre menjek élet dzsungelében. Ringatozó ősszel, bárkán vagy, s kikötöm, viharos tengeren egyetlen békítőm. Te vagy uralkodom az egy szívem földjén, hegyeket mozgató mustármagnyi völgyén, völgyemnek virágos harmatos hajnalán, borongos időben sugárzó nappalán. Alfa hagyománya, omega egysége, vigyél felhőkön át, égi teljességre, nyugattól keletig, földről az égig, hívjál és vezessel, kezdettől a végig.

Köszönjük ezt a nagyszerű történetet Bartimeussal, mert mi magunk is Bartimeus életét éljük a mindennapokban. Bartimeus hitt, és elhitte azt, hogy Istennek a legfontosabb volt. Ebből a történetből megérthettük azt, ahogyan Isten viszonyul hozzánk. Azt, ahogy fontos az életünk ő előtte. Hiszen azért halt meg Krisztus érettünk a Golgotán, mert számítottunk. Kérdés az, hogy a te döntésed? Mert Isten csak akkor tud rajtad segíteni, ha hiszel, ha döntöttél mellette. Kívánom ezt a mindennapi döntést Isten mellett. Köszönöm Önöknek, hogy az augusztusi hónapban is velünk maradnak, az előttünk levő időszakban, a magyar adás időben, amikor esténként 18 órától a továbbiakban is várjuk Önöket az elmúlt év legjobb adásaiból a különböző válogatott adásokkal. Természetesen szerda este a szombatiskolai beszélgetések alkalmával, friss adással, az aktuális témával várom Önöket. Legyünk és maradjunk áldottak. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a gittitre, a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: élet és egészség.
1: Ez a téma egy kicsit gyakorlatilag lesz, mint az eddig elhangzottak. Tanulmánynak a bemutatása lesz, amit először végeztünk Erdélyben és egész Kelet-Európában. A téma, milyen kapcsolat van az életmód és a vegetáriánus táplálkozás között. Szeretném egy idézettel kezdeni, ami azt mondja, hogy minden igazság három szakaszra megy át. Először kinevetik, azután hevesen bírálják, végül pedig elfogadják, mint valami magától érthető igazságot. Máskülönben Schopenhauernek a megállapítása. Hogyha a történelmet vizsgáljuk a vegetáriánus táplálkozásnál, akkor legalábbis négy szakaszt állapítunk meg ezzel kapcsolatban. Először is az elutasítás. Akkor, amikor megjelent ez a táplálkozás, mindenki elutasította. A második szakasz volt a kicsúfolás, volt egy téma, hogy lehetett nevetni rajta, a harmadik téma volt a megtűrés, és végül pedig most eljutottunk az utolsó szakaszba, amely nem más, hogy éhezés. Tehát mindenki kezdi dicsérni ezt a táplálkozást. Nemrég megjelent egy folyóiratban egy érdekes tanulmány összefoglalja tulajdonképpen a táplálkozásnak a fejlődését. És négy szakasz állapít meg a táplálkozás fejlődésében. Az első szakasz, a kezdetleges szakasz, a növényi eredetű táplálkozás. A második szakasz, a múltat képvisel tulajdonképpen a túl sok zsíros étel, a hús használata. A harmadik szakasz a jelen, a szupermarket ételnek a szakasza, és a jövő, a negyedik szakasz pedig, meg fogjuk látni az előadásnak a végén. Mi jellemzi a mai korszak a 21. századnak a táplálkozását? Ahogy mondtam, a szupermarketnek a táplálkozása, túl zsírosan, túl sósan, túl finoman, túl édesen eszünk, és a következmény, hogy így eszünk, és akkor így nézünk ki. Valaki nagyon megállapította, hogy jön, hogy sírjak, de nem tudok a kacagástól. Az eredmény, az egész világszervezet utolsó kiadása szerint körülbelül ennyien betegednek meg krónikus betegségekben. És a statisztika azt mondja, hogy a lakosság 80%-a valami betegségbe szenved. A dilemma, mit csináljunk? Milyen táplálkozást válasszunk? Az 1900-as évektől kezdve különböző táplálkozási modellek jelentek meg, amelyek különböző ételeket helyeztek fontossági sorrendbe. Szeretnék hármat bemutatni ezek közül. 1916, 1946 és 1950-es években. Ezeket az jellemezte, hogy mindegy táplálkozási modellnél az első helyen a növényi eredetű állati eredetű ételek álltak. Azt mondták az emberek, a tudósok akkor, ha elég húst és tejet esznek az emberek, akkor minden elégséges. De úgy látszott, hogy nem volt elégséges ez, és akkor kezdtek megjelenni a következő táplálkozási modellek. A 92-es évtől kezdve megjelentek a piramisok, a házak, a pagodák, a szivárvány, és végül a tányér. Úgy tűnt, hogy ezzel megoldódott a táplálkozásnak a kérdése. De az eredmény ugyanaz volt. És akkor mi a megoldás? Nincsen jobb megoldás? De van. A megoldás az, ami 1920-ban megjelent táplálkozási könyvben, orvosi könyvben jelent meg. És szeretném idézni ezt, amit mondtak 1920-ban. Sok millió ember él a nagyvilágban, aki soha életében nem evett húst. A hindu vallás parancsolata szerint a húsevés tilos. És mégis a csodás Indiában nagyszerű évidmények tesznek tanúságot a lakosság óriási munkakészségéről és munkahelyről. Anélkül, hogy ezen erejeket a húsevésből merítették volna. Sokféle vegetáriánus szekta létezik szétszórtan a világon. És minden atlétikai verseny alkalmával pontosan gyűjtik és világá hirdetik adataikat, valamint, hogy tagjai közül hányan nyertek nehéz fáraszt a versenyeken díjakat és kitüntetéseket. Ez a néhány példa világosan mutatja, hogy mennyire nem okvetlenül szükséges az ember szervezetének a hús fogyasztása. Majd egy tovább folytatja az idézet, kétségtelen a hús a táplálkozásban teljesen mellőzni lehet. Európában 100 000-nyien vannak vegetáriánusok, akik sohasem esznek húst, sőt állati származású termékeket sem. Nagyon sokan vannak olyanok is, akik csak nyers táplálékot fogyasztanak, és mindezek egészségesek. Szívósak és mentesek sok mindenféle emésztési zavarótól. Vegetáriánusoknál még sohasem lehetett Carlsbadba menni. Ez lenne a megoldás? Valóban tényleg így állnak a dolgok? Hogy valóban ez az igazság, 3000 ezelőtt megjelent az amerikai és a kanadai dietetikus társadalmak a megalapítása, amely megalapítja határozottan, hogy a jól megtervezett vegetáns táplálkozás minden szempontból kielégíti az emberek a szükségletét. Említettem azt, hogy akkor, amikor a tanulmányokról beszéltek eddig, nagyon sokan felhozták azt a bírálatot, igen, nem lehet összehasonlítani Amerikát Európával. Ami Amerikában nagyon jó, az Európában lehet, hogy nem megy. Valóban egészen másképp esznek ők, másképp táplálkoznak ők, másképp táplálkozunk mi. Amikor megjelentek az első európai tanulmányok, akkor megjelentek újra a bírálatok. És a bírálat abból állt, hogy egészen más helyzet Norvégiában, egészen más a spanyol szigetek, a mediterrán országokban, mint a közép-európai országokban. Ez volt a kiindító pont, ami arra készített és arra indított, hogy próbáljam áttekinteni, hogy lehetséges-e vegetáriánus életmód folytatni, és egészségesen élni Erdélyben és Közép-Európában. A leghíresebb tanulmányok a vegetáriánusokról, az utolsó szeretném megemlíteni, ami Kolozsváron folyt le, tulajdonképpen 1988-ban kezdődik, és még most is tart az utolsó szakaszai. Az első eredményeket 2002-ben Loma Lindán mutattuk be. Az eredmények, az összes tanulmányt összefoglalva, a vegetáriánusok csökkent az elhízás, szívbetegsége, cukorbetegség, rák, csontritkulás, vesebetegség, diverkulózis, epekő, artritis és demenciának a gyakorisága. Különböző típusú vegetáriánusok léteznek. Általában mi hármat említünk meg, a laktóvegetáriánusok, a laktó és a teljes vegetáriánusok. Szerintem jó lenne, hogyha kerülnénk a vegán kifejezést, inkább használjuk a teljes vegetáriánusok kifejezést, mert a vegán kifejezés egy bizonyos filozófiai töltettel is létezik. A tavaly évvégén jelent meg az összefoglaló tanulmány az összes tanulmányon kapcsolatban, hogy milyen pozitív hatásai vannak ennek a táplálkozásnak a különböző életkorban. Csecsemőkortól kezdve egészen az időskorig megelőzi az elhízást, csökkenti az alkoholfogyasztást, alacsony vérzsírszintet, alacsony a vérnyomást és jó bélműködést, tehát gyakorlatilag mindenbe pozitívan hat a szervezetre. Egy másik nagyon érdekes tanulmány, ami kitűnt ezekből a tanulmányokból, diuretikus hatása van ennek a táplálkozásnak, csökkent nátrium és kálium hatása van, csökkent zsírokat tartalmaz, tehát minden szempont pozitív hatással van. Az élettartam, erről is már beszéltünk, a világon mindenütt a vegetáriánusok többet élnek. És nem csak, hogy többet élnek, de azok az élek, amit hoznák az élethez, egészségesebb élek. Azt mondta Balázsházi János, hogy egy másik praktikus elv és ismeret többet ér egy mázsai teóriánál. Hát eddig mint teória volt, most lássuk egy kicsit a gyakorlati ismereteket. Tehát ezek az eredmények, amiket Kolozsváron végeztünk el, tulajdonképpen Erdélyből származtak a tanulmányozott személyek. 120 szemét vettünk tanulmányozás alá, ebből 60 vegetáriánus volt, és 60 nem volt vegetáriánus. A vegetáriánusokat két csoportra osztottuk, és itt volt a legérdekesebb, érdekebb pont számunkra, hogy tehát voltak vegetáriánusok. A nem vegetáriánusok fele 30 adventista volt, fele nem volt adventista. Tehát pontosan olyan életkörülmények között éltek, az adventisták csak egyik része vegetáriánus volt, a mások nem voltak vegetáriánusok. A férfiaknál 60 férfi volt és 60 nő volt, aki tanulmányoztunk. Tehát teljesen úgy választottuk ki, hogy megfeleljenek a statisztikai adatoknak, hogy lehessen hitelesen elfogadni. A vegetáriánus tartalma nagyon érdekes volt, azokat vettük, akik legalább 2 éve voltak vegetáriánusok, és érdekes, hogy 16%-a több mint 50 éve volt vegetáriánus. A legtöbb 2 és 5 év között volt vegetáriánusnak a tartalma. Tehát eltelt egy bizonyos kor, amíg vegetáriánusok voltak. Egy nagyon érdekes családot is sikerült megvizsgálni, 4 generációt, kezdve az ők nagynamától, egészen az ők unokákig sikerült megvizsgálni az egész családot. Az első a szívbetegségeknek a problémája. A legfontosabb betegségeket vizsgáltam, órákat lehetne beszélni róla, minden témát külön lehetne elemezni. Először is a vérnyomás. Tehát 3 csoport létezik, vegetáriánusok, adventisták, nem vegetáriánus, és nem adventisták, nem vegetáriánusok. A szisztolis és a diasztolis vérnyomás minden esetben legcsökkentebb a vegetáriánusok esetében. A koleszterin szintén, a trigliceridek szintén, a zsírok szintén. Ami érdekes, kiszámítottunk az úgynevezett aterogon indexet, egy új számítási adat, ami bemutatja, milyen veszélyeztető az illető személy, hogy szívinfarktust csináljon. Tulajdonképpen kiszámítja az arányt a jó, a totál koleszterin és a jó koleszterin között. A normális érték 4. Minél kisebb, annál jobb, minél nagyobb, annál rosszabb. A vegetáriánusoknál 3,52 volt, 4,73 volt a nem adventistáknál, és a nem adventistáknál volt 5,3. Egy másik lépést, amit először csináltunk egy ilyen tanulmányozás folyamán, még ilyen nem találtam, kiszámoltuk a szívinfarktusnak az eshetőségét a következő esztendőkben. Egy egész komplex táblázat segítségével a Frevingen tanulmány alapján készítettük el ezt a modellt, és milyen következtésre jutottunk. A kockázata, hogy szívinfarktus csináljanak az illető személyek, következő 4 évben. A vegetáriánusnak kockázat 1,3% volt, a nem vegetáriánus adventistáknál 2,9, míg a nem vegetáriánusnál 6,9. A következő 10 évben a szívinfarktusnak a kockázata 3,4 a vegetáriánusoknál, 4,3 a nem vegetáriánus adventistáknál, és 11,4 a nem vegetáriánusoknál. Tehát minden esetben a vegetáriánusok állnak a legjobban. És még egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. A szívintézettel és a cukorintézettel együtt végezték a tanulmányt. Amikor nekifogtam, az igazgatónő azt mondta, hogy egy hülyeséget akar csinálni, mert az egésznek nincsen semmi értelme, nincsen semmi különbség. 3 héten a felhívott, azt mondta, baj van a vegetáriánusokkal. Én megértem, tényleg olyan rosszak az eredmények. Azt mondta, igen, jók az eredmények náluk. És az eredmény, ez a nő, aki nem akárki, egy legismertebb orvos Kolozsváron, azóta a vegetáriánus lett, mióta látta a tanulmánynak az eredményét. Egy következő lépés, amit megtettünk, kiszámítottuk a szívnek az életkorát. Ezt sem végezték el, még egyik tanulmány keretében sem. Kiszámítottuk, mennyi a biológiai életkor, és mennyi a szív életkora. És nagyon érdekes, hogy a vegetáriánusok az életkoruk 41 év, és a szív életkora 36 év. Tehát a szívük 5 évvel volt fiatalabb, mint a biológiai életkoruk. Az adventisták, nem vegetáriánusok, 41, 38,1, az ő szívük is fiatalabb, ellenben a nem vegetáriánusok 41 év az átlag életkor, és 53 év a szívnek az életkora. A cukorbetegség kockázata, ebben az esetben is a legjobban álltak a vegetáriánusok. A vegetáriánusok körében 2 cukorbeteget találtunk, míg a többieknél 10-en felült a cukorbetegnek a száma. Az elhízás kockázata, ebben az esetben is a vegetáriánusok álltak a legjobban. Az átlag testtömegindex 23,4 volt a vegetáriánusoknál, az adventis nem vegetáriánusoknál 27, míg a nem vegetáriánusoknál 31. A derékbőség ugyancsak ők álltak legjobban. Egy másik lépés, amit tulajdonképpen ezt a tanulmányt most végezzük és most folytatjuk, egészen új ez a tanulmány is, a metabolikus szindrómával van kapcsolatban. Tudjuk, hogy milyen modern betegség, de mi vettük a úgynevezett magas vérnyomásos derékbőséget. Tehát milyen kapcsolat létezik a derékbőség és a vérnyomás között? A normális értékek, amit az Egészségügyi Világszervezet elfogadott a tavalyi évben, és észrevettük azt, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél ez az úgynevezett vérnyomás és derékbőség 3-szor olyan nagy a nem vegetáriánusoknál, mint a vegetáriánusoknál. És a következő lépés, amit nekifogtunk most januártól, kiszámítjuk az úgynevezett pulzusnak a nyomását, hogyha ez nagyobb 5-nél, tehát tulajdonképpen a szisztolikus, a diasztolikus vérnyomás közötti különbség, hogyha nagyobb 5-nél, akkor minél nagyobb, annál jobban növekedik a szívinfarktusnak, a szívbetegségnek a kockázata. Tehát ez a 2 lépés, amit még az amerikaiak sem csináltak, és most mi kezdtük ezt folytatni Erdélyben. Egy másik része a tanulmánynak, amit folytattuk, a hematológiai értékek. Honnan indultunk ki? Nagyon sokan azt mondták, hogy a vegetáriánusok általában vérszegények. A legnagyobb meglepetés volt, hogy a legvérszegényebbek a nem vegetáriánusok voltak. Tehát mindhárom esetben elvégeztük az eredményeket, teljes vérképet csináltuk, kezdve hemoglobintól hematokrit, a vörös vérsejtszám, csak néhányat említettem meg ezek közül. Tehát a vörös vérsejtszám egyforma volt mind a három csoportnál, ellenben a hemoglobin és a hematokrit sokkal jobb volt a nem vegetáriánusoknál. És itt szeretném megemlíteni még egy dolgot. Azt mondják, hogy a vas mennyisége kevesebb, csökkentebb a vegetáriánusok esetében. És az utolsó tanulmányok szerint nagyon jó, hogy így van, mert a magas vas tartalom és vas lerakat hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen a ráknak a kockázata. Az első lépéstel elvégeztük ezeket az antropológiai méréseket és a felmérést. A következő lépést, mi adja a különbséget tulajdonképpen, hogy ezek az eredmények megjelentek? És akkor végeztünk egy táplálkozási felmérést, mit esznek és mit nem esznek a vegetáriánusok, vagy milyen mértékben eszik. A kenyértípus használata. A vegetáriánusok 65%-a fekete kenyeret használ, vagy teljes tápértékű kenyeret. A nem vegetáriánusoknak csupán 11%-a használ fekete kenyeret. A hüvelyesek használata, és meglátjuk miért nem fontos a következőkben, a vegetáriánusoknak 8,3%-a naponta használ valami hüvelyest, bab, lencse, szója. A nem vegetáriánusoknak csupán 1,3%-a használ naponta, a vegetáriánusok 3 naponként 31%-a használ 3 naponként hüvelyes, hetente a nem vegetáriánusoknak 40%-a használ hüvelyes, tehát nagyon keveset használnak. A zöldségek használata nagyon érdekes volt itt is. A vegetáriánusoknak 24%-a naponta legalább kétszer használ zöldséget. Nem találtunk olyan nem vegetáriánus, aki naponta kétszer használjon zöldségeket. Naponta 66%-a használ vegetáriánusok zöldségeket, és az utolsó sor a nem vegetáriánusoké, és ide értem, tehát az adventisták a nem vegetáriánusoknak, 45%-a csak 3 naponként használ zöldségeket. A gyümölcsök használata, a vegetáriánusoknak 17%-a legalább 3-szor használ naponta zöldséget. Naponta használ 60%-a, és 3 naponként 20%-a. A nem vegetáriánusoknál csupán 1%-a használ 3-szor, 37%-a naponta, és 60%-a hetente 3-szor használ zöldségeket. A dió használata. Annyiféle dió létezik, és mindig vitatkoznak, hogy melyik a legjobb dió. Az utolsó kutatások szerint a legegészségesebb, legjobb dió az, ami Európában található. Sokkal egészségesebb, mint az amerikai dió típusok. Itt is nagyon érdekes, a vegetáriánusoknak 11%-a naponta használ diót. Hetente 50%-a, és havonta 13%-a. Nem találtam olyan nem vegetáriánust, aki naponta használjon diót, és csupán 3%-a használ hetente diót. Rengeteg tanulmány van, ami bemutatja azt, hogy a naponkénti dió használata milyen pozitív hatással van szívbeteg megelőzésére. És akkor melyik a legegészségesebb táplálkozási piramis? Nagyon sok táplálkozási piramis jelent meg eddig. Egy párat bemutattam, ez érvényes a vegetáriánus piramisokra is. Az utolsó típus, ami a legelfogadottabb, és szerintem a legegészségesebb is, és ez sikerült elfogadtatni másokkal is. Az a piramis, ami tulajdonképpen 97-ben jelenik meg, a Loma Lindán adják ki, és két alapvető változás van a többi piramissal szemben. Először is megjelenik egy vonal, ami az egész piramis két részre ossza. A piramis alsó része, ami szükséges és kell a táplálkozáshoz. Ami felül van a piramison felül, az opcionális. Tehát nem azt jelenti, hogy tilos használni, vagy vétek használni, de nem szükséges az élet fenntartásához. A második változás, ami megjelent, a piramis alapja ketté van oszva. A hüvelyesek, amelyek eddig fenn voltak a utolsó előtti szinten, lekerülnek a piramis alapjára. Tehát el kellett teljen annyi száz évnek, hogy rájönnek a tudósok arra, hogy azt, amit a Biblia ír, hogy mi a táplálkozásunk legyenek, a maghozó füvek, gyümölcsök, zöldségek, tulajdonképpen ide tartoznak a hüvelyesek is. Tehát a piramis alapja minél többet használni gabonafilét és hüvelyeseket. Tehát ezért van ez az étrend a pozitív hatása vegetáriánusok esetében. Gyümölcsök, zöldségek, dió és magmag. És itt következik az elválasztó vonal, tehát ez elégséges a táplálkozás az étrend fenntartásához. Megkérdeztek, hogy hol vannak akkor a zsírok, honnan veszük, a diókból és a magmagból. Tehát még egyszer alá szeretném húzni. Ez a vonal opcionális. Nem azt jelenti, hogy tilos használni, de nem föltétlenül szükséges az élet fenntartásához. Vannak a növényi olajak, tej, tojás, só és cukor. Ezeket lehet használni, de lehet nyugodtan élni ezek nélkül is. A következő lépés, ami egy újdonság, Korozsváron állítottuk össze ezt, összeállított egy vegetáriánus piramis a cukorbetegeknek a számára. Hallottuk, hogy milyen veszélyes és mennyire nő a cukorbetegeknek a száma. És akkor arra gondoltunk, hogy valamit kéne kitalálni, tehát a számokra is szükség lenne egy táplálkozási piramisra. És a tavaly novemberben egy kongresszus mutattam meg Kolozsváron először ezt a piramist, és ez is az ételeket felosztja két csoportja. És amit szeretnék elmondani, még a többi foglalkozásom mellett van egy öreg otthonom is, 75 időszemély van, és ezek közül 16 cukorbeteg, és sikerült ezen piramis segítségével felére csökkenteni használt gyógyszereknek a számát. Tehát ez a piramis is két részre osztottuk, az alsó rész az opcionális, a felső az opcionális, és az alsó rész az, ami szükséges a cukorbetegeknek a számára. Tehát, ami szükséges naponta, gabonafélék, zöldségek, hüvelyesek, gyümölcsök és magmag. És ez teljes mértékben a szervezet számára biztosítja mindazt, amire szükséges. Nyugodtan ki lehet próbálni, igaz, a másik típusú cukorbetegségről beszélek, a kettes típusról beszélek, tehát ez tökéletesen lehet kezelni és normális szinten tartani a vércukor szinten. És felül lehet csökkenteni a gyógyszerek használatát. Opcionálisak a tejtermékek, tojás, cukor, zsírak és olajak. Tehát íme lehetséges az úgynevezett súlyos betegségnek és a vegetáriánus táplálkozással helyesen táplálkozni. Néhány következtetést. És ezt, amit szeretném mondani, ez a következtetést nemrég találtam egy amerikai folyóiratban. Az amerikai kardiológusoknak, a szövetségének az elnöke mondta a következőket. Ha azt a pénzt, amit arra használunk fel, hogy marha, disznó, halhúst vásároljunk, arra használnánk fel, hogy zöldséget és gyümölcsöt vásároljunk, egészségünk hihetetlenül javulna. A holokauszt nem érnék véget. Kérdezzétek meg a naponta leült 100 000 marhát, 250 ezer disznót, vagy 15 millió csirkét. Amennyire többet élnek állataink, annyival egészségesebb az emberek. Mi megöljük őket, ők megölnek minket. Akkor, amikor ezt a kémát készítettem, egy nagyon érdekes anyagot találtam. És szeretném felhasználni ezt az anyagot. Ennek az anyagnak a címe táplálkozásunk törvénye. És a fő cím ne ölj. 1894-ben adta elő Németi Kálmán Budapesten az Országos Magyar Nájp Egyesület által rendezett előadási estén. És ebből szeretném néhány idézni összefoglalásról. És így kezdi. Jó akaró embertársaim! Ha magyarázatom bármelyik műkifejezését valaki személyeskedő sértésnek értené félre, előre bocsánatot kérek. Táplálkozásunk törvénye tudni igaz életelv, ne ölj! És bemutat néhány elvet, a táplálkozásunkat illeti. Az első, a közgazdaság elve. Az állandó hús eredel mellett az ember előbb-utóbb tönkre megy, mert ez a növényi eredelnél legalább 10-szer drágábbá tesz a táplálkozást. Eltekintve a mellékes kiadástól, miszerint a húsevés szükségképpen torkosságra, az epekiválasztás erősegítő iszákosságra, dohányzásra vagy bagózásra, végül fajtalanságra kényszerít és előbb-utóbb megbetegít. A harmadik elv a közegészségnek az elve. Számtalan betegséget okoz a zsíros hústáplálék, hagymász, torokpénz, penész, rák, tüdővész, gyomor és bélhurút, kolera, végül pedig menthetetlenül elvész, aki marhaságot eszik. Vége tudnivaló, hogy a megemésztett döggel megelveni bennünk nem az őrangyal, hanem az ördög, a torkosság, iszákosság, füstokádás, bujálkodásnak a betegsége. A következő, a közegészségnek az elve volt, hogy Isten az embert a növényedésre teremtette. Tehát a közművelődés elve, Isten az embert kizárólag magevőnek és gyümölcsevőnek teremtette. A kert minden fájáról ehettek, szabad edni, Íme nektek adtam minden makrozófüvet és minden gyümölcsszervű makrozófát. Tehát a húsevés okvetlenül bűnre vezet, és előbb-utóbb elkárhoztatja lelkünket. Ellenben a gyümölcsevő emberben kifejlődnek a jó erények. És akkor választ keresve az a táplálkozásnak a fejlődését, tehát kezdetben a növényeredő táplálkozás, a múlt húsfogyasztásos étrend, a jelen szupermarket étrend, és a jövő vissza az eredeti étrendhez, vissza a növényi eredetű étrendhez. Nem adventisták mondták, nem szubjektív emberek mondták, hanem az egyik leghíresebb táplálkozási tanácsra jutottak erre a következtetésre, ha az emberiség fenn akar maradni, vissza kell térni erre a táplálkozásra. Gondoljatok csak a madarak vírusára, a madarbetegségre, a kerge marhakorra, az összes betegségekre, és akkor a kérdésre, hogy mi lesz az ember táplálkozása, egy választ lehet adni, mert a 21. századnak az embere vagy vegetáriánus lesz, vagy pedig el fog veszni. És újra visszatérek idézni abból a könyvből, az eladásból, amit idéztem. Természetes táplálék mellett egyéni életünk nem csak csodálatosan meghosszabbítható, fejlődni fog magzatainkban úgy, hogy fajunk nemesítésével nem századokon, de ezred éveken át életünk nemzetünkben. Bizony-bizony mondom, természetes életmóddal egy század alatt 70 millió magyar, 70 millió fog növekedni. Egy kicsit változtassuk át, de nem lehetnék igazságosak, ha csak a pozitív oldaláról tekintenék a vegetáriánus táplálkozást. Van egy negatív vonása ennek a táplálkozásnak. És ez George Bernard Shaw mondta. Egy húsevő átlag életkora 63 év. Én elértem a 85 évet, és még mindig olyan keményen dolgozok, mint mindig. Éppen elég sokat éltem, és próbálok meghalni, de egyszerűen nem tudom megtenni. Egyetlen szelet hús végezze velem. Nem tudom rávenni magam, hogy lenyeljem. Nyomaszt a félelem, hogy örök élni fogok. Ez az egyedüli hátrány a vegetarizmusnak. Tehát az a hátrány, hogy 90 éves korunkban is nyugodtan fogunk biciklizni, és egészségesen fogunk élni.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai szekciónknak a témája a humor és egészség. Azt is el kell mondjam, hogy jutott rám ez a szerep. Ez ilyen halmozati büntetés, mint utólag kiderült, mert amikor beszélgettünk, milyen szekció témák legyenek, akkor feltétlenül azért, mert mindig végig szoktam poénkodni egy-egy ilyen nagyon hosszú megbeszélést, közölték, hogy jó lenne, ha beszélnék egy kicsikét a humor és egészség kérdéséről, ami első hallásra egész jó ötletnek tűnt. Aztán elkezdtem kutakodni kicsikét, hogy hát mi az, ami kézzelfogható és megtalálható, mondjuk úgy a szakirodalomban, hogy tényleg lehessen is adni erről valamit, és egyre inkább megerősödött bennem az az elhatározás, hogy lehet, hogy vicceket kéne mesélni ez alatt az egy óra alatt, de azért félretéve a tréfát. Vannak azért nagyon nehéz téma, mert vannak dolgok, amik megfoghatóak, vannak dolgok, amik egyáltalán nem bizonyítottak, csak sejteni lehet róluk valamit. Az az érdekes az egész humor és egészség kapcsolatban, hogy nagyon sok helyen használják a humorterápiát, például Amerikában. Ugyanakkor az orvostudomány a humor vagy nevetés terápiát körülbelül olyan szinten kezeli, mint mondjuk a zeneterápiát. Tehát nagyjából így lehetne felvezetni ezt a témát. Azt elmondhatjuk, hogy a humorhoz nagyon szorosan hozzátartozik a nevetés, igaz? Tehát ha valami humoros, akkor nevetni szoktunk. Az is igaz, hogy a szervezet egészen komplexen reagál a humorra, hiszen nem pusztán egyfajta csatornán keresztül érkező ingerek tudnak bennünket mosolyra fakasztani, hanem van, amikor hallunk egy jó pofa viccet, és akkor kezdünk el nevetni, van, amikor látunk egy karikatúrát, és ez fakaszt bennünket mosolyra, és hát van ugye mondjam azt, hogy a legősibb, vagy a gyerekkorunkra visszatekintve a legelső ilyen nevetésre való inger, az ugye nagyon sok esetben a csiklandozás, tehát a tapintás az, ami mosolyra fakaszt bennünket. Azért a humorral kapcsolatban készültek vizsgálatok. Ha ezek nem is olyan nagyon nagy esetszámú vizsgálatok, de mégis próbáltam azokat összeszedni, azt az egy-kettőt, ami hát olyan képalkotó eljárásra, vagy olyan vizsgálati módszerekkel készült, amelyek úgymond objektív, vagy kézzelfogható eredményeket adnak. Az egyik az ilyen a Stanford Egyetemnek az egyik tanulmánya, amelyben arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy vajon milyen agyi folyamatok játszódnak le akkor, amikor nevetésre ingerel bennünket valamit. Erre a legegyszerűbb módszert választották, kiválasztottak önkénteseket, befektették őket egy MRI készülékbe. Ugye ez a mágneses rezonancián alapuló készülék, ami nagyon-nagyon apró szeletekben képes az emberi testet feltérképezni. Ezek között már van olyan, amely egészen tehát az agyi működést olyan szinten képes vizsgálni, hogy akár a neurotranszmitterek, tehát azoknak a kémiai anyagoknak a szintjén, amelyek a kommunikációért felelősek. És ezeket az önkénteseket belefektették egy ilyen készülékbe, és hát képregényeket, vicces képregényeket mutogattak nekik, és miközben ők ott jól el voltak ebbe a készülékbe, és mosolyogtak és kacaráztak, nézték azt, hogy vajon milyen agyi folyamatok játszódnak le eközben. Egy biztos, hogy amit találtak, az az, hogy a nevetés és egyáltalán a humoros dolgok az agynak azon részeit stimulálja, az úgynevezett dopaminerg rendszert. Ugye a dopamin az egy szintén az előbb általam nagyon csúnya szóval említett neurotranszmitter, ami az idegsejt-idegsejt közötti kapcsolatok információ áramlásában játszik jelentős szerepet. Tehát a dopaminerg rendszert stimulálták, ami olyan érzésekért, folyamatokért felelős az agyban, amelyek az örömérzettel kapcsolatosak. Tehát ugye ilyen dopamin stimuláció ér bennünket, amikor például egy jót eszünk, vagy pedig mondjuk ilyen örömet okozhat mondjuk a szexualitás, vagy a szexuális élmény is. A másik ilyen vizsgálat, a Vanderbilt Egyetemnek a vizsgálata, ahol azt nézték, hogy milyen élettani reakciókat válthat ki mondjuk a nevetés, vagy a humor. 45 olyan önként jelentkező baráti házaspárral, vagy párossal vidám jeleneteket nézegettek, akik erre hajlandóak voltak, és közben mindenféle készülékeket aggattak rájuk, és mérték egyrészt az elégetett kalóriákat, illetve nézték azt, hogy például a szívfrekvenciában, pulzusban milyen változások következnek be. Egyrészt mondjuk, ha megnézünk egy komédiát, vagy egy humoros műsort, a televízióban, vagy hallgatunk a rádióban, akkor az tapasztalható, hogy a nevetés az 10-20%-kal megemeli a pulzusszámot, tehát gyorsabban fog verni a szívünk, és hát percenként, ugye a nagyon pontos mérések szerint 1,3 kalóriát égettek el ezek az emberek. Itt az összehasonlítás kedvéért a dián szerepel az, hogy ha elmegyünk kocogni, akkor percenként 10 kalóriát égetünk el. Tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy durva számítások szerint, hogy vagy választunk egy 10 perces kocogást, vagy egy negyedórás röhögést, ugye? Tehát ez ismét egy új információ az egészséges életmód felé. No, van azért, ők is lemondtak azért egy következtetés, az előbbi az csak az én fals következtetésem volt, de amit a kutatók találtak, az az volt, hogyha valaki egy éven át napi 15 percek, hát ők így fogalmazza, hogy kuncog, akkor 2 kilót adhat le a kuncogás által, ugye? No, nézzük azért meg azt, hogy tulajdonképpen a nevetésnek milyen testi hatásai vannak. Hát ugye egyrészt, amikor nevetünk, akkor az arcunk mosolyra húzódik, ahol nagyon-nagyon sok kis izom dolgozik, izom zódik össze, ezzel is ugye hát a mimikánkat nagyon jól tudjuk fejleszteni. Végeztek olyan vizsgálatokat, ahol mérték a nyálban az immunglobulinok szintjét. Ugye az immunglobulinok felelősek azért, hogy a szervezet bizonyos számára veszélyesnek ítélt anyagokkal szemben fel tudja venni a versenyt, és azt találták, hogy a nevetés hatására ezeknek az immunglobulinoknak a szintje mérhetően megnő a nyálban. Ez azt jelenti, hogy a nevetés, a jó kedv az tulajdonképpen az immunműködést is javíthatja az emberi szervezetben. El lehet azt is mondani, ugye, hogy, és ez mindenki számára nagyon jól látható külső tünet, hogy vannak, akik úgymond sírva nevetnek, tehát a jó kedvükben elindul a könnyük. Ez azért van, mert egyrészt ugye az előbb beszéltünk arról, hogy nagyon sok arcizmunk dolgozik, miközben nevetünk, és ezáltal a könnycsatornák elzáródnak, viszont a könnytermelés fokozódik, tehát ezért van az, hogy nagyon sok esetben elkezd folyni a könnyünk ugye nevetés közben. Függetlenül attól, hogy a nevetés miatt vagy bánatunkban sírunk, egy dolog nagyon-nagyon, egy dolog biztos, a maga a sírás, függetlenül attól, hogy örömünkben vagy bánatunkban csináljuk, stressz csökkentő hatású. Erről is majd fogunk a későbbiekben egy kicsikét beszélni. Nagyon-nagyon ritka az, amikor magunkba tudunk nevetni hangtalanul, tehát legtöbbször ugye hát ez a kuncogástól az egészen durva hangos röhögésig, tehát egészen széles ugye az a skála, ami jelentkezik ilyenkor, amikor ezen már humoros dolgokat lát, vagy hall, vagy tapasztal. Emiatt a hangképzés miatt is számos más izmunkat is dolgoztatjuk. Egyrészt a rekeszizom ilyenkor, ami nagyon erősen dolgozik, ugye nevetés hatására, hiszen ahhoz, hogy ilyen hangokat ki tudjunk adni, ami sokszor a normál hát decibel szintek fölött jóval van, ahhoz egy nagyon erős haspréz kell, hogy a hangrésen keresztül, ugye a gégefőn és hát ugye a hangszallagokon úgy tudjuk keresztül préselni ezt a levegőt, hogy tényleg nagy hangot adjon. Nyilvánvalóan a fokozott belégzés, kilégzés miatt ugye a tüdő szellőzik, több oxigén kerül a vérbe, tehát azt is lehetne mondani, hogy ugye javul a vérkeringésünk mind a testben, mind az agyban, tehát a nevetés okosít is, bár ez egy megint általam hát levont, talán nem egészen adekvát következtetés. Mi történik az ereinkben? Az előbb említettük, ugye az egyik vizsgálatban nézték azt, hogy megnő a pulzusszám nevetés hatására. Tehát egyrészt ugye nő a pulzusszám, ezt már tudjuk. Megnövekszik a vérnyomás is az érben, csökken a vércukorszint, és a vizsgálatok, amiket végeztek, szerint felszabadul egy vegyület, az úgynevezett nitrogénoxid, amely értágulatot okoz. Tehát ez egy elég komplex folyamat, ami lejátszódik ugye az erekben. Viszont ami, hát főleg azok, akik talán már stressz tanfolyamon részt vettek, azok emlékeznek arra, hogy a Győzelem a stressz felett című tanfolyam is foglalkozik a nevetésnek, vagy megemlíti a nevetésnek a fájdalomcsillapító hatását. Ugye ott is megemlítik a Norman Cousins írót, akinek ugye van ez a bizonyos bestsellere, amit nagyon-nagyon sok, meglepően sokan idéznek egyébként az interneten, ez az Egy betegség anatómiája című könyv, ami azért volt úttörő a maga nemében, mert tulajdonképpen először írta le Huzinsz, aki kapott egy ilyen elég nagy fájdalommal járó degeneratív betegséget, hogy azt tapasztalta, hogy ha naponta 20 percen át intenzíven nevetett, tehát nyilvánvalóan ez azért a nevetés ez nem úgy történik, hogy fekszek az ágyban nagyon súlyos fájdalmak között, és egyszer csak elkezdek nevetni, hanem ugye ezért valamit tenni. Van olyan is, de az már egy másik korkép. Tehát, hogy valamit azért ezért tenni kell. És azt figyelte meg, hogy ha naponta 20 percet intenzíven nevetett, akkor egy olyan 2 órán keresztül nyugodtan tudott utána aludni. Való igaz, hogy a nevetésnek vannak fájdalomcsillapító hatása is, hiszen egy orvos végzett egy vizsgálatot Texasban, ami arról szólt, hogy a betegeivel 20 percen át valami nagyon komikus és nagyon vidám műsort nézegetett, amin hát ugye haotáztak, és azt nézte, azt vizsgálta, és természetesen volt kontrollcsoport is, akikkel mondjuk nem vidám műsort, hanem valami hát ilyen szomorú, melankolikus műsort nézegetett, és azt tapasztalta, hogy azok, akik a vidám műsort nézték, azok lényegesen jobban

kezében, vagy az orvostudomány kezében lehet egy nagyon-nagyon jó eszköz. Ha nem is a végső terápia, de egy nagyon jó segítség arra, hogy hogyan lehet elmozdítani embereket a holtpontról, és itt azért gondoljatok mondjuk akár a szorongó vagy a depressziós, a félelmektől teli emberekre, hogy hogyan lehet elmozdítani őket a holtpontról, illetve nagyon-nagyon fontos, és erről lesz egy kicsit később szó, hogy hogyan lehet az életminőséget javítani vele. Egy idézetet szedtem, illetve tettem ide. A mosoly egy olyan fény az arcodon, ami arról beszél, hogy a szíved a helyén van. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a mosoly és a jókedv, ez az idézet is arról szól, hogy a mosoly és a jókedv az nem a külső körülményektől függ. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ha a mosolyt, mint terápiát, vagy a jókedvet, mint terápiát akarjuk alkalmazni. Hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy attól függően vagyok jókedvű vagy rosszkedvű, hogy körülöttem a dolgok hogyan alakulnak. Na most az is egy nagyon érdekes megfigyelés, és erről is volt részben szó, vagy van részben szó a Győzelem a stressz felett című anyagban, hogy a dolgok attól válnak humorosakká, vagy kevésbé humorosakká, hogy hogyan éljük meg őket. Nagyon fontos kérdés például, amikor egy külső helyzet van rákényszerítve, hogy ezt hogyan éled meg. Tehát megtehetem azt is, hogy ütöm a kormányt, meg közben kiabálok, meg hadonászok, meg szidok mindenkit, kezdve a főpolgármestertől lefelé vagy fölfelé, de tehetem azt is, hogy miután azt mondom, hogy a körülmények hozták így, és nem tudok mit tenni, elkezdem egy kicsikét figyelni az embereket, hogy ők mit csinálnak ebben a helyzetben. Hihetetlenül vicces dolgok szoktak lenni, mert vannak, akik tényleg ütik a kormányt és üvöltöznek, ez önmagában vicces, nem nekem, nekem igen, nekik nem. Vannak, akik elkezdenek énekelni, vannak, akik keresztrejtvényt fejtenek, nagyon-nagyon jópofa dolgok sülhetnek ki ebből. Tehát lényeg az, hogy amit meg kell, hogy tanuljunk, hogy a dolgok tényleg attól válnak sokszor humorosakká, hogy ezt hogyan éljük meg. Az is nagyon érdekes, és ez is arra világít rá, hogy mennyire nem a körülmények határozzák meg, hogy mennyire vagyunk humor szempontjából jól vagy rosszul, hogy végeztek olyan vizsgálatot, ahonnan kiderült, hogy az amerikaiak, bár hát lényegesebben jobban él az átlag, mint 50 évvel ezelőtt, tehát az életszínvonal magasabb, mégsem vallják magukat boldogabbaknak. Elmondhatjuk azt, hogy a boldogság legalább 50%-ban elhatározás kérdése. Ezt már Abraham Lincoln is megállapította, hiszen ez az idézet ez tőle van, hogy az emberek olyan boldogok, amilyen boldogok akarnak lenni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a humor és öregedés kapcsolatával. Végeztek szintén egy vizsgálatot, ahol megállapították, hogy a 6 éves kor alatti gyerekek naponta átlagosan 300-szor nevetnek. Tehát a nagyon türelmes és kitartó anyukákat és apukákat, nagymamákat szeretném erre kérni, hogy csatlakozzanak ehhez a vizsgálathoz, és kis jegyzettömbbel menjenek a gyerekek után, és strigulázzák, hogy hányszor nevetnek. De egy dolog biztos, tehát én ezt nem ellenőriztem le, hogy 300-szor nevetnek-e a 6 éves kor alatti gyerekek, de egy biztos, hogy mi felnőttek sokkal-sokkal ritkábban. Miért van ez? Azért van ez, mert ahogy öregedünk, a körülöttünk lévő dolgok egyre kevésbé lesznek humorosak. Ennek a fő oka az, hogy mi általában is rendszeresen globálisan nézünk dolgokat. Tehát, ahogy az előbb említettem, maradjunk a forgalmi dugó példájánál. Ha a forgalmi dugót nézem átlagosan, akkor azt mondom, hogy az egy borzasztóan idegesítő dolog, hiszen valahova haladok, oda szeretnék érni, és nem tudok, rajtam kívülálló okok miatt. A tanács az, hogy ha a körülöttünk lévő dolgokat, ugyanúgy, ahogy a forgalmi dugót megpróbáljuk részleteiben nézni, ha megpróbálunk figyelni azokra az apró dolgokra, amelyek nevettetni tudnak, akkor lényegesen jobban tudjuk átvészelni az öregedéssel járó humor vesztésünket. Én természetesen nem akarok itt ilyen
olyan tanácsokat adni, hogy most akkor a 6 éves kor felettieknek hányszor kell nevetni naponta, mert hajlamosak vagyunk elmenni olyan irányban, hogy a számok bűvéletében éljünk. Tehát nekem ugye annak idején az volt nagyon furcsa, amikor hát voltak, akik elmesélték, hogy igazából csak akkor egészséges

Egyébként a táplálkozás, ha 36-szor rágom meg az ételt, mielőtt lenyelem, és ez nekem olyan furcsa volt, mert ugye számomra magának az étkezésnek az örömét veszi el, mert én általában 24-nél mindig eltévesztettem, és akkor el kell döntsem, hogy most ezt új falattal próbálkozzak, vagy hát akkor most ugye ilyenkor mi is legyen tulajdonképpen. Nagyon fontos az, hogy önmagunkon tudjunk nevetni, hiszen aki önmagán tud nevetni, az hamarabb felépül és tanul a saját hibájából, és amit már említettünk nagyon-nagyon sokszor, nagyon fontos, hogy az apró dolgokra figyeljünk. No, amiről én még gondoltam, hogy ennek kapcsán szeretnék veletek egy kicsikét beszélgetni, azért gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk, mert a szekcióknak az egyik legnagyobb lehetősége az, hogy ne csak én kiálljak, vagy valaki kiálljon és beszéljen, hanem legyen ez egy kicsikét interaktív. Engem az a kérdés foglalkoztat, nagyon sok ismerős arc van, hogy vajon, ugye beszéltünk a humorról, beszéltünk a mosolyról, beszéltünk a nevetésről, hogyan éljük, vagy hogyan élitek meg ezt a vallásos életben? Mondjuk a szombati nap kapcsán, ezt a mosolyt és ezt a humort, és ez azért foglalkoztat engem ez a kérdés, és nem könnyű, azt hiszem, de amíg gondolkoztok a lehetőségeken, vagy a válaszokon, addig azt szeretném elmondani, hogy nekem még most is a fülembe cseng, a Szigeti Jenő mondta annak idején, még a főiskola levelező szakán, amikor véletlenül rossz buszra szálltam, és valahogy ott tett le, hogy ő mondta ezt, hogy nagyon jól lehet látni mondjuk például szombaton, délelőtt azt a Székely Bertalan utca környékén járva, ugye a központi kápolna környékén járva, hogy ki az, aki adventista, és ki az, aki nem. Azért, mert aki a kutyáját sétáltatja, meg aki boltba megy, vagy csak a barátjához, az mosolyog, az jókedvű, az olyan látszik, hogy happy. Aki meg Isten tisztelte, az ugye nagyon szépen föl van öltözve, de nagyon komoly, nagyon kimért, és nagyon szomorú arccal közelíti meg, ugye, hát azt a helyet, ahová öröm céljából fog érkezni. Hiszen itt mondjuk nyilván a mit tehetek kérdésre még oda lehetett volna írni ezen kívül azt, hogy nagyon-nagyon fontosak a baráti vagy kapcsolatok. És az embertársi kapcsolatok, hiszen nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Én számtalanszor jártam úgy, és hát talán ezt most elmondhatom, mert a feleségem is itt van, vagy lehet, hogy ezért nem mondhatom el, hogy a házasságunk kezdetén, mint hát minden fiatal párnak azért vannak nézeteltérései, amíg össze nem csiszolódnak. Főleg azért, mert a fiatalok ugye mindenki hoz otthonról egy apaképet, meg egy férjképet, meg hoz egy anyaképet, egy feleségképet, és ez nálunk nem mindenben egyezett. Tehát amikor kiderült, hogy nekem kéne vasoljam az ingeimet, meg a cipőtisztítás az én feladatom, kizárólag, és ezt más nem csinálhatja, akkor ez úgy, az nekem úgy furcsa volt ez a dolog, és hát nyilvánvalóan nekem is voltak hát olyan elvárásaim, ami neki volt furcsa, mert otthon nem így szokott lenni. Na most ezek az életnek az apró dolgai, ezek nagyon idegesítőek tudnak lenni. Főleg akkor, hogyha az ember nem tudja a másikra, nem azt mondom, hogy rákényszeríteni az akaratát, de nem tudja meggyőzni. És akkor nekünk a szomszédunkban lakott szintén egy hasonló korú fiatal házaspár, és én emlékszem arra, hogy a Béla barátomhoz többször volt, hogy, és erről talán az Évi nem is tud, hogy amikor már nagyon ideges voltam, akkor átmentem a Bélához, és akkor elmondtam neki, hogy a Béla, mondom, én nem tudom, hogy van ez, de hát mondom, ez katasztrófa. És akkor elmeséltem azt, hogy nem abszolút lényegtelen dolog, ma már tudom, de akkor engem nagyon idegesített, és akkor Béla rám nézett, és azt mondta, hogy de figyelj, ez tényleg probléma. És akkor belegondoltam, és elnevettem magam, és mondtam, hogy nem. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogyha az ember mellett vannak, vagy van körülöttetek olyan emberek, akik néha meggyőznek arról, hogy azok a dolgok, amik idegesítenek, amik a halálosan hát esetleg gyűlölni tudtok, vagy utálni, azok nem lényeges dolgok. Azok az életnek a lényegtelen dolgai, csak nyilván az emberben rakódik hosszú-hosszú hónapokon vagy éveken keresztül, és egyszer csak minden elkezdi idegesíteni. Ami a mindennapi életben is működik olyan szinten, hogy próbáljátok ki, hogy bementek mondjuk egy postára, vagy egy boltba, köszöntök, és rámosolyogtok a pénztárosra, vagy a postás kisasszonyra, vagy teljesen mindegy, vagy a nővérkére, aki az orvos mellett van. És a mosoly egészen egyszerűen, természetszerűleg egy olyan reflexet vált ki a másikba,
hogy még ha előtte úgy is nézett ki, hogy az vagy úgy nézett vissza rád, hogy nem voltál benne biztos, hogy nem ülte már többszörös emberölésért, ugye valamelyik műintézetbe, de ha rámosolyogsz, akkor visszamosolyog. Na most igazából a nevetéssel kapcsolatban is van egy ilyen törvényszerűség, hogyha biztos jártatok már ti is úgy, hogy valaki mondott egy vicces dolgot, és akkor elkezdett nevetni a társaság. És úgy önmagát gerjesztette ez az egész, mert utána valaki mondott egy hétköznapokban egyáltalán nem viccesnek tűnő dolgot, és mégis dőlt mindenki a nevetéstől. Tehát inkább ezeknél a show műsoroknál én azt hiszem, hogy ezt a fajta reflex reakciót használják ki, amikor a mosoly mosolyt, a nevetés fakaszt. Tehát gyakorlatilag ez amit talán inkább.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk egy újabb adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint ahhoz már bizonyára hozzászoktunk, pillanatképek Krisztussal rovatunkkal kezdjük. Vajon mi történt az alatt a 40 nap alatt, amikor Jézus Krisztus a pusztában egyedül volt és a gonosz megkísértette? Hogyan volt neki ereje szembeszállni a gonosszal? Erre keresünk választ az evangéliumi történetben. Ezt követően Krisztus ma sorozatunk második részével jelentkezünk. Vajon Jézus hogyan boldogulna a mai világban? Mit tenne a mai világ megpróbáltatásai és kísértései között?
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Jézus életének egy kevésbé látványos, kevésbé eseménydús, de annál jelentőség teljesebb része az a 40 nap, amelyet a pusztában töltött. Egészen pontosan arról az időről van szó, amikor keresztsége után visszavonult, böjtölt, és a gonosz őt megkísértette. Olvassuk Lukács evangéliumának 4. fejezetéből, az első, a 14., a 17., 18. és végül a 21. verset. Jézus pedig szent lélekkel telve visszatér a Jordántól, és viteték a lélektől a pusztába. 14. vers, Jézus pedig megtére a léleknek erejével Galileába, és híre méne neki az egész környéken. 17. vers, és adák néki az Ésaiás proféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyit, ahol ez vala írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy fölkent engem. És végül 21. vers, ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Hogyan illenek össze ezek a töredékek, és mi tölti ki a kiválasztott bibliaversek közötti helyet a Biblia szövegében? Arról az időről van szó, amikor Jézus Krisztus a Szent Lélekkel telve visszatért a Jordántól, ahol megkeresztelkedett. S annak, hogy Szent Lélekkel jött vissza, volt tárgyi kézzelfogható bizonyítéka, sőt, ami elég ritka és talán nehezen képzelhető el, még tanúi is voltak rá. Emlékszünk, miután Jézus Krisztus feljött a vízből, megnyílt az ég, galamb formájában a Szentlélek leszállott rá, olvassuk a 22. 23. versekben, és egy mennybéli hang hallatszott, gyakorlatilag a mennyei atyának a hangja, aki Jézus Krisztusról kijelenti, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ez volt tehát az a pillanat, amikor Jézus Krisztusra kitöltötte az Atya Isten az ő szent lelkét, és ezzel őt felruházta azzal a hatalommal, azzal a küldetéssel, amelyet 3,5 éven keresztül hordozott egészen mennybe meneteléig. Ezzel a szent lélekkel megtelve ment Jézus Krisztus a pusztába. És ott volt a kísértések alatt, a nehézségek alatt, és ennek a Szentléleknek az erejével nézett szembe a kísértésekkel. Lehet, hogy ma is, nekünk is, neked, kedves rádióhallgatóm, és nekem, jól fogna sokszor egy-egy ilyen erőforrás. Az életben olyan helyzetekbe kerülünk, olyan dolgokkal találkozunk, amelyeket illetően úgy érezzük, hogy kevés az erőnk hozzájuk. Szoktuk mondani, amikor bosszant a gyerek, vagy amikor a munkahelyünkön van a stressz, vagy valahol máshol, hogy én ezt már nem bírom. Ez már meghaladja az erőnket. Jól jönne ilyenkor is egy erőforrás. Jézus Krisztusnak mindig ott volt a mennyei segítség, amely őt támogatta, erősítette. Ez rendelkezésünkre áll nekünk is. Kérjük mi is Istentől a Szent Lelket, kérjük az erőt ahhoz, hogy a próbákon, a nehézségeken átvergődjünk. Egy keresztény gondolkodó mondotta, ne azt kérjük Istentől, hogy vegye el tőlünk a nehézséget, hanem azt, hogy adjon erőt győzni a nehézség felett. Figyelemre méltó gondolat ez, annál is inkább, mivel a legtöbben azt kérjük Istentől, hogy ha lehet, szabadítson meg a próbáktól, a nehézségektől, a bosszantó emberektől, kellemetlen helyzetektől. Azonban gondoljuk át még egyszer. Nekünk sokkal inkább hasznunkra van az erő győzni a nehézségek, a kísértések felett, mintha Isten elvenni a nehézségeket. Mert így, ha életünk sima és rozsaszín volna, földi paradicsom, soha nem tudnánk megismerni azt, mit jelent a felszabadulás érzése, mit jelent győzni a nehézségek felett, mit jelent Isten erejével eljutni valahova. A lélek erejével, lélekkel telve ment Jézus a pusztába. És mint Isten fia tudta, hogy mi várott rá, annál inkább készült arra a harcra, amelyet ottan kellett megvívnia. Lehet, hogy mi is az életünk során sokszor derülátón fogunk hozzá a különböző helyzetekhez. Habár nem látjuk előre a dolgokat, nem ismerünk úgy és annyit, mint Jézus Krisztus az isteni természetével, mégis bizonyos helyzetekben előre látjuk, hogy nehéz lesz. És ilyenkor derülátón nekivágunk. Csak a nehézségek, a próbák később bebizonyítják, hogy nagyobb volt a derülátás, mint a tényleges ellenállás. Gondolok itt arra, hogy sokszor nekikezdünk valaminek, biztosan jó lesz, legyőzzük, nehéz, de majd befejezzük. Nem lesz semmi gond. Igaz, hogy kicsit nehéz, de elrendezzük. És aztán kínlódunk, és próbálunk, és próbálunk, és gurítjuk föl-föl a követ a hegyre, mint Sziszifusz, és a kő folyton visszagorul. Egészen a csüggedésig. Addig, ameddig. Vagy abba hagyjuk, vagy magunkba roskadunk. És elismerjük, belátjuk azt, hogy tehetetlenek vagyunk. És ilyenkor elfogy az erő, a nehézségek hatalmába kerítenek bennünket, az események magukkal sodornak, mint az őszi viharos szél a fa levelet. Jézusról azonban azt olvassuk, hogy nem csak a lélek erejével ment a pusztába, hanem ugyancsak a lélek erejével jött vissza is. És az idő alatt, amely az odamenetel és a visszatérés között eltelt, ez alatt a 40 nap alatt nem csak oda és vissza tette meg Jézus az utat a Szent Lélekkel, hanem egész idő alatt vele is volt. Ez azt jelenti, hogy nem volt olyan pillanat, amelyikben ne kapaszkodott volna a mennyei atya kezébe, és a mennyei atya nem hagyta őt cserben. Ugyanígy rajtunk is segít Isten a nehézségekben, a kísértésekben, a próbákban. Csak mindig kapaszkodjunk ő bele. Az emberi büszkeségnek a kísértésétől megóvni szándékozik bennünket a Szentírás tanácsa, amelyik azt mondja, hogy a magunk elméjére ne támaszkodjunk. Mert az emberi elme becsap sokszor. Nem csak mások csaphatnak be bennünket, mi is becsaphatjuk magunkat. Többek között azzal is, ha erősebbnek látjuk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Soha se higgyük azt, hogy elég erőnk van a nehézségekkel szemben. Mindig kérjük Istentől az erőt. Ha belátjuk gyengeségünket, és engedjük, hogy ő erősítse meg bennünket, akkor bármilyen nehézség, bármilyen próba jön, győztesen fogjuk átvészelni. Egy hosszú, nyomorúságos, próbákkal, nehézségekkel teli élettapasztalat után jelenti ki Pál apostol, mindenre van erőm a Krisztusban. És ez a tapasztalat lehet a miénk is, hogyha Isten erejére, a Szentlélekre bízzuk magunkat. Jézus Krisztus, miután visszajött a pusztából, bement a zsinagógába, és azt mondta, azután, hogy elolvasta Ésaiás próféta könyvéből a messiási jövendőlést. Az Úrnak lelke van én rajtam, szólt a jövendőlés, és miután Jézus ezt elolvasta, azt mondta a hallgatóságnak, aki lélegzett visszafolytva várta szavait, mindez ma teljesedett be a ti hallásotokra. Lehet, hogy hallottunk olyan embereket, akik különleges, elkápráztató dolgokat állítanak magukról, hogy milyen gyorsan tudnak szaladni, hogy milyen sok telefonszámot észben tartanak, hogy rövid idő alatt mennyi pénzt kerestek, és így tovább. És ezekből a dicsekedésekből van, ami igaz, van, ami nem igaz. Ott előbb-utóbb ez kiderül, és kellemetlen helyzetek adódnak belőle. Sőt, lehetünk még mi is ilyen kellemetlenségeknek a szenvedő alanyai. Ahogy édesanyám mondotta, a szád fiam megszégyenít, ha nem vigyázol rá. Lehet, hogy mi is mondtunk sokszor olyasmit, ami miatt később szégyenletes helyzetbe kerültünk. Azonban az Úr Jézus Krisztusnak élettapasztalata megtanít arra, hogy szavaink és tetteink életünk között közvetlen és szoros összefüggésnek kell léteznie. Amikor az Úr Jézus azt mondotta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, ekkor már mögötte állt a keresztség tapasztalata, amikor százak, ezrek szemelátára szállott le a Szentlélekre, ekkor már mögötte állott a 40 napos bőjt és a többszöri kísértés, amelyben szintén a lélek erejével győzött. Talán fölösleges is volt kimondania, az Úrnak lelke van én rajtam, és mindez beteljesedett a ti hallásotokra. Ez csak szóbeli megerősítése volt olyasminek, amiről valószínűleg az ott ülő hallgatóság amúgy is sokat tudott már. Nem elég állítani azt, hogy keresztények vagyunk. Nem elég állítani azt, hogy Isten vezet bennünket. Olvassuk a Bibliát, járunk a templomba, imádkozunk. Mert ha ez így is van, tegyük mérlegre az érem mindkét oldalát. Egyrészt, amit mondunk, legyen ez az egyik serpenyő, és ahogyan élünk, a másik. Vajon egyforma súlya van mind a kettőnek? Mert ha életünk olyan, amilyennek állítjuk magunkat, akkor a mi szavaink valódiak. De ha állítjuk, hogy keresztények vagyunk, hogy járunk Isten tiszteletekre, hogy olvassuk a Bibliát, de ugyanakkor az életünk tele van békétlenséggel, tele van haraggal, gyűlölettel, meg nem bocsátással, és egyéb problémákkal, akkor föl kell tennünk a kérdést, vajon tényleg keresztények vagyunk? Vagy csak felvettük ezt a nevet? Jézus Krisztus az ő egész életét odaszentelte Istennek. Így Istentől erőt kapott minden gond és nehézség legyőzésére. Ezt bizonyítja, hogy keresztségekor megkapta a Szent Lelket, ennek az erejével ment a pusztába, és ezzel győzött a kísértőn. És győzelmesen visszatért az emberek közé, hogy megváltó munkáját végezze. Kedves hallgatom, ez az erőforrás neked is rendelkezésedre áll. Hogyha kéred Istent, nehézségek, próbák között rendelkezésedre bocsátja az ő Szent Lelkét, az ő lelkének erejét és a bölcs tanácsokat, amelyekkel téged kivezethet a bajok labirintusából. Bátran kérjed Istentől, és engedd, hogy töltsön be az ő erejével.

Krisztus ma sorozatunk mai adásában megpróbálunk válaszolni Isten igéje Jézus Krisztus élete alapján sokaknak arra az ellenvetésére, hogy Jézus Krisztus élettapasztalata ma már nem ér semmit. Ezek az emberek azt mondják, hogy valóban Jézus Krisztus komoly, mélyen vallásos életet élt, Istennek odaszentelt életet, valóban lelkiekben győzött, de ez ma már értéktelen. Azért, mert azóta sokat változott a világ. Okosabbak lettünk, ügyesebbek, ugyanakkor a nehézségek, a próbák, a kísértések, amelyek életünket keserűvé, rázossá teszik, egészen másak. Összetettségüket és nehézségüket is tekintve messze felülmúlják azt, amit Jézusnak kellett átélnie a pusztában. Éppen ezért igaz, hogy Jézus győzött, de ez most már nem számít, mert ma már más a világ. Állna csak helyt ma, próbálna ellenállni egy doboz cigarettának például, ami akkor nem volt, vagy próbálna ellenállni pikáns tévéfilmeknek, amit akkor sehol nem láthatott, és így tovább jöhetnének az ellenérvek. Vajon Jézus Krisztus tapasztalata, az a győzelem, amelyet kivívott Isten erejével a gonosz ellen, biztosít számunkra valamit a mai világban, a mai kísértések között? Vizsgáljuk meg, mi történt Jézussal ott kint a pusztában. Lukács evangélium a 4. fejezetében, a 3. versben ezt találjuk, és mondta néki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré. Mosolyoghatna a mai ember, hát mi olyan nagy kísértés ebben? Annyi mindent megeszünk, annyi mindent megiszunk. Mi olyan nagy dolog abban, hogy Jézus nem változtatta a köveket kenyerekké. Sőt, a modern teológia egyes képviselői azt mondanák, hogy nem is lett volna képes rá. Azonban nézzük meg azt a szövegösszefüggést, nézzük meg azt a helyzetet, amelyben Jézus Krisztus volt, akkor, amikor ezeket a szavakat hallotta. Lukács evangéliumának 4. fejezetében a 2. vers következőket mondja el. 40 napig kísértetvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezik. Íme egy újabb, fantasztikus, legendabeli részlet, mondaná valaki. 40 napig böjtöl. Valaki utána nézett a böjtölésnek, és próbálta kideríteni az emberi szervezet tűrőképességének a határait. Egy tanulmányt végzett, és próbálta különféle böjt rekordokat összegyűjteni különböző forrásanyagokból. Orvosilag bizonyított, hogy az ember képes 1-2 napig probléma nélkül lemondani az eledelről. Azonban ezután beállnak bizonyos fiziológiai folyamatok, amelyek igencsak megnehezítik a helyzetünket. Azonban továbbmenve a bizonyítgatással egy orvosi csoport arra is fényderített, hogy a böjtölés, akár csak az edzés vagy a memória gyakorolható. Akár csak a sport vagy a tanulás. És az emberi szervezetnek a tűrőképessége növelhető. Így, ha az ember kezdi 1-2 nappal és hosszabbítja bizonyos idő után ezeket a periódusokat, akkor idővel már 1 hétig is képes lesz eledel nélkül kitartani. Az emberi szervezet szélsőséges helyzetekben olyasmire képes, amit egyébként el se hinnénk. Vannak bizonyított esetek, amikor emberek egy hónapig is böjtöltek. De ilyen eset rendkívül ritka, és még ha
konkrét bizonyítékokkal szolgálna is valaki, nehezen hinnénk el. Azonban fogadjuk el Jézus Krisztus életének ezt a mozzanatát úgy, mint az evangéliumnak, Isten szavának részét. És függetlenül mit mond a tudomány, erősíti, vagy cáfolja ezt a tényállást, akkor is, ha Isten úgy mondja, akkor biztosan úgy igaz. Jézus Krisztus tehát 40 nap után megéhezett, és ez a megéhezés nem azt jelenti, hogy 40 napig nem volt szüksége eledelre, hogy 40 napig a teste nem kért táplálékot, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy ő is elérkezett a maximális tűrőképességnek a határára. És ez volt az a pillanat, amikor a kísértő megtámadta őt. Jegyezzük meg, Sátán nem valami bátor harcos, nem egy férfiasan küzdő hadvezér, hanem sokkal inkább egy alattomos ragadozó, aki becserkészi áldozatát, és annak a leggyengébb pillanatában, a legóvatlanabb percben ugrik rá. Így van ez velünk is. A gonosz akkor támad bennünket, amikor a leggyengébbek vagyunk. Éppen ezért, amikor a leggyengébbeknek érezzük magunkat, akkor vigyázzunk a legjobban, és akkor kérjük a leginkább Isten segítségét. 40 napi böjtölés után tehát már egy darab kenyér is óriási kísértés volt. Velünk is előfordul, hogy ha egy fél napig, egy napig nem eszünk, és meglátjuk az ételt, az ennivalót, még mielőtt gondolkozhatnánk a dolgon, már beindul a szervezetünk, és készül az élelem befogadására. Már magunk elé képzeljük az ételnek ízét, illatát, még mielőtt a kezünkbe kerül. Olyan helyzet ez tehát, amikor a testünk, a szervezetünk valósággal kiállt, hogy engedj, vedd el, és edd meg. És nem csak hosszú éhezés után jut ide az ember. Ismertem valakit, aki évtizedekig alkoholista volt. Hogy ma hova jutott, nem lehet pontosan tudni, mert az illetőnek nyoma veszett. Állítólag valamilyen szanatóriumban kezelik, terminális állapotban. Viszont az illetőnek voltak olyan periódusai, amikor félretette a poharat, és eldöntötte, hogy többé nem iszik. Látni kellett volna, hogyan izzadt, hogyan reszketett a keze, hogyan harcolt a saját testével a kísértés ellen. És sok minden van, amit mi is kívánunk, a testünk kiállt érte. Sok mindenféle van, étel, ital, vagy egyéb élvezeti cikk, amit ha nem használunk, jól lehet rászoktunk, az eszünkkel lemondanánk róla, de a testünk kiállt érte. János apostol az ő első levelében mond egy érdekes dolgot Jézus Krisztus kísértéseiről, és már itt az első kísértésnél olvassuk el, hogyan foglalja össze Jézus Krisztus kísértéseit János apostol az első levelének második fejezetében, a 16. versben. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. János apostol itt azt mondja, hogy az egyik kísértés a test kívánsága, és ez nem csupán étellel szembeni éhség. Jézus Krisztus első kísértésének ez volna az összefoglaló neve, a test kívánsága. És ide tartozik minden olyan, amiért a testünkkel, a húsunkkal harcot kell vívni, ha győzni akarunk. Ide tartozik minden olyasmi, amivel a testünk legyőz bennünket. Ételekkel, italokkal, legyőz bennünket. Egyéb kívánságokkal, ami a testnek jóleső érzést, örömöt, szenzációt, vagy extázis-szerű érzést szerez.
Jézus Krisztus győzött e felett, és azt mondta a kísértőnek. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Figyelemre méltó Jézusnak ez a kifejezése többrétű tanulságot hordoz magában. Megvan írva, beszél Jézus Krisztus, és ezzel megismerjük azt a titkos fegyvert, ami nem is annyira titkos, csak azért tűnik annak, mert nem szoktunk hozzá, hogy a nehézségekben, a kísértésekben a Bibliához folyamodjunk. Jézus Krisztus jól megalapozott Biblia ismerettel rendelkezett, és nem a tudomány kedvéért olvasta a Bibliát, hanem azért, hogy megismerje Isten akaratát, és világosságot nyerjen, hogy az útvesztőkben, az élet nehéz útvesztőjében eligazodjék. Éppen ezért tudta felhasználni ezt az ígét. Nem csak kenyérrel él az ember. Nem a test kívánságai a fontosak, amit ki lehet elégíteni, amit jól lehet lakatni, amit meg lehet itatni. Nem ezek a fontosak, és nem ezekkel él az ember, hanem Istennek igéjével. Jól van, mondaná most valaki, de azért enni csak kell vérünk keringéséhez, izmaink működéséhez, és így tovább, eledelre van szükség. Pontosan így van. Isten, Jézus Krisztus nem azt tanítja, hogy ne együnk, hanem a helyes sorrendet állítja fel előttünk, és kéri, hogy mi is ezt tegyük. Ne az legyen az első, amit meg lehet enni. Amikor választani kell egy dolog közül, amit a testünk kíván, de az nem jó, és választani kell az igazság, a helyes út között, akkor ez legyen a sorrend. Válasszuk azt, ami Istennek kedves, amit az ő igéje jóvá hagy, javasol, jónak lát, és akkor élni fogunk. És ez a kifejezés, élni, vonatkozik egyrészt a fizikai életre, mert a mi életünk is könnyebb lesz. Jobb egészségnek örvendhetünk, hogyha megszabadulunk káros dolgoktól. Másrészt pedig az örök élet felé vezető útunkon is gyorsabban haladhatunk előre, hogyha megszabadulunk a test kívánságaitól. Jakab apostol figyelmeztet erre az ő levelének első fejezete 14. versében. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti az ő tulajdon kívánsága. Jézus Krisztus első kísértése tehát magába foglalja mindazokat a kísértéseket, amelyek a testünk jól lakását, élvezetét szolgálják. És ahogyan győzött ő e felett, ugyanúgy győzni lehet a 20. században is, ahol talán nem kenyér, hanem valami más kísért meg bennünket, ugyanazon az úton. Jézus Krisztus második kísértése a 6. vers szerint Lukács evangélium 4. fejezetében a következő. És mondta néki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Egy érdekes helyzetbe kerül Jézus Krisztus. Ellentmondásos, sőt, amit látni fogjuk mindjárt, még nevetséges helyzetbe is. Nem részére, hanem inkább a kísértő részére volt nevetséges ez a helyzet. Felvitte Jézus Krisztust a kísértő egy magas hegyre, és úgy olvassuk az 5. versben, hogy a föld minden országát egy szempillantás alatt megmutatta. Vajon lehetséges ez? És a kételkedőknek hadd tegyek fel egy kérdést. Vajon lehetséges az, hogy egy labdarúgó mérkőzést egy szempillantásban mindenhol látni lehessen? Emberi technikáról van szó. És a válasz, igen. Nem haladják-e meg ezt az emberi technikát, azok a lehetőségek, amelyekkel Istennek egy angyala, egy különleges képességekkel bíró angyal, aki mellesleg elbukott, rendelkezik? Vajon nem szélesebbek az ő lehetőségei? Minden bizonnyal igen, és megvannak a maga módszerei, hogy bemutassa az embernek az egész világot, és még a legbűzösebb, legkívánságosabb,
kellemetlenebb látványt nyújtó szemétdombot is. Csillogó, aranyhegyként tünteti fel, olyan vonzó színekben, hogy az ember már-már oda rohan. Jézus Krisztust is megkísértette, és azt mondta neki, nézd, ez mind az enyém, és neked adom, ha te imádsz engem. Sátán sok mindent felajánl az embernek, és mindenkiről tudja, hogy mivel vásárolható meg. Egyesek hatalomra törekszenek a családban, a munkahelyen, az országban, mások anyagi javakat próbálnak megszerezni. Mindenki életében van valami, ami annyira vonzó számára, hogy hajlandó érte odaadni magát. Például az a tál lencse, amit annyira megkívánt Ézsau, annyira értékesnek tűnt akkor és abban a pillanatban számára, hogy lemondott jelentős lelki és anyagi természetű előnyökről, amivel járt első szülöttségi státusa. Mi is az életben lemondunk sokszor az igazságról, a becsületről, lemondunk a családdal töltött időről, lemondunk jó hírnevünkről, anyagi előnyökért, egyszerű, olcsó, csapnivaló kis előnyökért, amelyeket később megununk, megutálunk, és amelyekben keserűen csalódunk. Valaki azt mondta, manapság már olyan olcsó lett a becsület szó. Manapság már olyan olcsó lett minden. Nem ami az üzletben kapható, hanem az emberek becsülete, olcsó lett a szeretet, olcsó lett az összetartás, a segítőkészség, mert apró előnyökért ezeket képesek vagyunk habozás nélkül sútba vágni. És mindezzel a gonosz malmára hajtjuk a vizet, mert ő ilyen apró ajándékokkal elkápráztat bennünket, éppen azért, hogy egyrészt elszakítson Istentől, másrészt pedig a szeretetet és a békességet így száműzni tudja az életünkből. Jézus Krisztus második kísértése a híjúság kísértése. Jézus megtehette volna, hogy Sátánt imádja. Ugyan már, csak egy pillantra kellett volna letérdelni, mi olyan nagy dolog abban, aztán utána gondolhat, amit akar, megszerezte, amit meg akart szerezni, és ez a lényeg. Gondolkozunk mi is sokszor így. Ugyan már, az az egy-két pillanat, nem lát senki, nem hallja senki, ismerősök nincsenek a közelben. És aztán, hogy szereztük meg, hogyan jutottunk valamihez hozzá, kit érdekel, ez magánügy. És ezzel elhallgattatjuk a lelkiismeretünket, beadjuk a derekunkat, és Sátán elégedetten dörzsöli a tenyerét. Azonban azt mondta egy keresztény gondolkodó, hogy a Sátán sokat ígér, keveset ad, és végül mindent elvesz. És akik engedtek az ő kísértéseinek, és lemondtak családról, békességről, igazságról, becsületről, ilyen-olyan előnyökért és javakért, előbb vagy utóbb kénytelenek lesznek ezt az igazságot keserűen beismerni. Jézus Krisztus azonban válaszolt a kísértőnek. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ez egy olyan felszólítás volt, amit Sátán nem vonhatott kétségbe, amit Sátán nem cáfolhatott, mert ő is tudta, hogy egyedül Isten méltó az imádatra. Annyi volt nála a probléma, hogy nem volt hajlandó ezt elismerni, és életét ehhez szabni. Ő inkább magát, saját magát állította piedesztára, és maga lett a saját maga Istene. Bármilyen előnyök is kecsegtetnek az életben, bármilyen lehetőségek nyílnak meg előttünk, egyik sem annyira értékes. Egyik sem lehet annyira drága számunkra, hogy ezért lemondjunk Jézus követéséről, a becsületszavunkról, a családunkkal töltött időről. Egyik sem lehet annyira drága, hogy érette Istentől is eltávolodjunk. Jézus Krisztus harmadik kísértése
A Lukács evangélium a 4. fejezetének 9. verse szerint a következő volt. Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván mondani ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét. Mert meg van írva, az ő angyalainak parancsol felőled, hogy megőrizzenek téged, és kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe. Ez mind igaz volt, ezek Isten ígéretei, és ezek érvényesek reánk nézve is. Isten szeret bennünket, megőriz, támogat. Azonban nem szabad nekünk ezzel visszaélnünk. Mert Isten nem azért terjeszti ki fölénk oltalmazó karját, hogy mi ennek árnyékában azt tegyünk, amit akarunk. Végül is Istennek hatalma van bennünket megmenteni bármitől, de ha mi nem engedjük, hogy életünket irányítsa, hanem vakmerőségből olyan útra lépünk, életünkben olyan irányt követünk, amely tőle eltávolít, akkor gyakorlatilag a kísértő hatalmába kerülünk, és akkor majd ő fog gondoskodni arról, hogy életünk nehéz és keserves legyen. Mi volt a helyzet a templom tetejével és a leugrással? Egyszer, amikor az evangéliumnak ezt a részét próbáltam megérteni, egy könyvben érdekes részletre bukkantam. Ez a könyv leírja Jézus Krisztus korának különböző legendáit, mondáit, szokásait, hiedelmeit. És többek között leírja azt is, hogy a zsidók nem csak a Biblia szerinti mesiást várták, hanem a mesiás várásba keveredtek legenda, mondaszerű elemek is, amelynek volt köze ugyan, legalábbis névleg a mesiáshoz, de a Szentírásban semmiféle alapja nem volt ezeknek a hiedelmeknek. És az egyik ilyen tévhit szerint Jézus Krisztus, a mesiás, amikor majd megjelen, a templom tornyán látható lesz, és onnan kecsesen, lebegve, szép, lassan, mint egy pihe, leszáll a templom udvarára, és úgy fogadja magához gyermekeit, és kijelenti, kedves szavakkal, íme eljött a mesiás. Erre a hiedelemre alapozva sokan követtek el csúnya, vakmerő cselekedeteket. Például azt, hogy leugrottak a templom tetejéről. Volt Jézus korában is, akárcsak ma, sok szkizofrén hajlamú illető, aki magáról azt hitte, hogy a mesiás. Fölmásztak a templom tetejére, onnan leugrottak, és a tömegvonzás törvénye szerint szétzúzottak a kövezett udvaron. Ennyit a mesiási küldetésükről. Jézus Krisztusnak ez a kísértése, a test kívánsága és a híjúság kísértése után most már a büszkeség kísértése. Válj nagyjá, mutasd meg, hogy ki vagy. És ezzel már gyerekkorunkban is kísért a gonosz, osztálytársaink, barátaink száján keresztül, amikor netalántán, mint kiskakas, szembe kerülünk valaki mással, ők körbeállanak és kiabálnak, mutasd meg, hogy ki vagy, mutasd meg, hogy férfi vagy, adj neki! És miniatűrben átéljük azt, amit Jézus átélt. Mutasd meg, hogy ki vagy, mutasd meg, hogy te vagy a nagyobb. És életünkben sokszor megmutatjuk ezt. Amikor például az utcán, ha bár a szabályok szerint nincs előnyünk, mégis odaugrunk az autónkkal valaki más elé, amikor az ajtóban nem engedjük előre azt, akinek az illem szerint elsőbség járna, amikor a tányérról, az asztalon a legnagyobb almát vesszük el, amikor asztalra csapunk és elkiáltjuk magunkat, hogy én vagyok az úraháznál, gyakorlatilag mind-mind ezeket éljük át. Mutasd meg, hogy ki vagy. Mutasd meg, hogy te vagy a nagyobb. A gonosz kísértő ezzel azt akarja elérni, hogy magunkat emeljük mások fölé,

emlékekben. Érvényes ez a kísértésekre is. Bátran bízunk benne, és higgyük, hogy ha valamitől meg akarunk szabadulni, ha valamiben győzni akarunk, ez lehetséges Jézus Krisztus által. Annak az ígéretnek a szárnya alatt, hogy Jézus Krisztus megvéd mindenben, ne menjünk bele különféle kísértésekbe, ne hívjuk ki magunk ellen a gonoszt, mert sokkal erősebb, mint ő, és győz felettünk, ha magunkat kiszolgáltatjuk neki. Jól lehet, Isten erőt ad a kísértésekben, de ne szánt szándékkal vessük bele magunkat ezekbe a kísértésekbe. Mert az ember kétféleképpen lehet megkísértve. Egyrészt Sátán mindenkit kísért, mert mindenkire kiveti a hálóját, és az ilyen kísértések ellen Jézus Krisztus megvéd. Másrészt pedig vannak olyan kísértések, amelyeket saját magunk keresünk meg magunknak, és belevetjük magunkat. Ebben a pillanatban már a gonosz hatalmába kerülünk. Ne hívjuk ki magunk ellen a kísértőt. Jézus Krisztus a kísértések között győzött. És az a három kísértés, amelyet átélt, gyakorlatilag magába foglalja, felöleli mindazokat a nehézségeket, a kísértéseknek mindazokat a formáit, amelyekkel manapság találkozunk. A kérdés számunkra már csak az, mit tegyünk? Először is álljunk ellen a kísértésnek, mondjunk nemet, míg mielőtt hatalmába kerítene, utasítsuk vissza. Luther Márton mondotta, hogy a kísértés olyan, mint a madarak. Azt, hogy a fejünk felett átrepüljön, képtelenség megakadályozni. De hogy ott fészket rakjanak, azt meg lehet, és meg kell akadályozni. Ugyanígy a kísértések is. Azt nem kerülhetjük el, hogy a kísértő megtámadjon. De hogy szívünkbe befészkelje magát, és hatalmába kerítsen, annak igenis ellene tudunk, és ellene kell állni. A Szentírás buzdít bennünket. Engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. A következő tanács a kísértésekkel szembeni győzelemhez a szorgalmas igetanulmányozás. Látszólag ennek nem sok köze van a kísértésekhez, de Jézus Krisztus életében az ige fegyvere, a meg van írva volt az, amelyik győzelemre segítette őt. Ha Istennek igéjét ismerjük, akkor hamarabb észreveszük a kísértéseket, világosabban felismerjük a veszélyeket, és azokat ki tudjuk kerülni. És végül, de nem utolsó sorban, és talán ez az, amely nélkül a többi sem visz eredményre, az imádság. A mély, rendszeres ima élet. Ez az a mennyei csatorna, amelyen keresztül Isten kiáraszthatja reánk a Szentlélek erejét. Jézus Krisztus sokat imádkozott, és ilyen formán szoros kapcsolatba került Istennel, Isten pedig betölthette őt az ő szent lelkével. Kedves hallgatom, számodra is nyitott a lehetőség, és ha küzdöl kísértésekkel, dolgokkal, amelyek megkötöznek, szenvedélyekkel, próbákkal, ne engedd, hogy a gonosz az ő ravasságával, vagy egyebekkel rabul ejtsen, hanem folyamodj Istenhez, mondjál nemet a kísértőnek, keresd meg igéjében azokat a részeket, amelyek erőt adnak neked, és kérjed Istentől, hogy szent lelkével adjon erőt neked is győzni.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.

Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 9. vers. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késegelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

Vajon mi is történik gyermekeinkkel kamaszkorban? És hogyan lehet szülőként a legmegfelelőbben viszonyulni egy kamaszkorba érkezett gyermekhez? Mit tehet egy szülő, hogy jó kapcsolatban maradjon kamasz gyermekével? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné Kökénye Zsuzsa lelkész többek között a kérdések mentén igyekeznek hasznos tanácsokkal szolgálni e témában. Mai adásunkban a beszélgetés második és egyben utolsó részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Zsigmond János. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Máté egész héten a szeles vasárnapot várta. A szobája padlóján színes papírlapok, olló és egy tekercs ragasztószalag hevert. Elhatározta, hogy ő készíti el a falu leggyorsabb és legmagasabbra szálló papírsárkányát. Ha sietek, még délre készen leszek és mindenkit megelőzök a dombtetőn, mondta büszkén a húgának, Lizinek, miközben kapkodva illesztette össze a vékony fapálcákat. Lizi halkan megjegyezte. Nem kéne megvárni, amíg rendesen megszárad a ragasztó, és a zsinór sincs még pontosan kimérve. Ugyan, jó lesz az úgy is, legyintett Máté, felkapta a művét, és már szaladt is a szeles domboldalra. A szél valóban zúgott, a fák ágai vadul hajlongtak. Máté futásnak eredt, a magasba lendítette a sárkányt, és várta a csodát. A szerkezet fel is kapott a levegőbe, ám alig 10 méter után a hanyagul rögzített szárny megbillent. Egy éles recsenés hallatszott, és a csodásnak szánt alkotás egyenesen a sárba fúródott. Máté szeme megtelt könnyel. Dühösen rugdosta a fűet, és legszívesebben az egészet a szemétbe dobta volna. Ekkor lépett mellé a nagyapja, aki a kertkapuból figyelte az eseményeket. Legugolt a letört szárnyú sárkány mellé, és csendesen megszólalt. Tudod, Máté, a szél nem a leggyorsabbakat gyutalmazza, hanem azokat, akik a legkitartóbban építkeznek. Ami kapkodva készül el, azt az első kósza fuvallat is összetöri. De ha megadod az időt és a figyelmet a munkádnak, a legnagyobb vihar sem foghat ki rajta. Máté vett egy mély levegőt, és lassan bólintott. Visszaballagtak a fészerbe, és tiszta lappal újra nekiláttak. Ezúttal nem sietett. Lemérték a távolságokat, szilárd csomókat kötöttek a vékony sejem zsinórra, és türelmesen megvárták, amíg minden illesztés megszilárdult. Lizi színes szallagokból font hosszú, egyensúlyt tartó farkat a sárkánynak. Délután újra felmentek a dombra. Amikor Máté elengedte a zsinort, a sárkány nem bukdácsolt, kecsesen és stabilan emelkedett fel, egyre közelebb a felhőkhez, büszkén táncolva a szélben. Máté elégedetten nézte a magasban lebegő színes formát. Rájött, hogy a dolgok igazi szépségéhez és erejéhez néha nem sebesség kell, hanem egy egyszerű dolog, a gondos, türelmes munka.

0: Ross Campbell, aki tényleg egy világhírű családterapeuta és ifjúsággal nagyon sokat foglalkozók, a dühöngő ifjak, a nehéz évek írója, vagy a értsük, nem pontosan jut eszembe a következő könyvének a címe, de az is arról szól, hogy de értsük meg a kamaszokat. Most ő egy nagyon érdekes dolgot szögez le. Könyvei a 80-as évek végétől jelennek meg, 90-es években, és minden dicséret a harmad kiadóé, hogy sorozatba kiadta ezeket a könyveket. És ott például leszögezi, amit mindannyian érzünk szülők, meg szerintem az is, aki nem foglalkozik így önbeszélő könyvet, nem olvas bele,
1: nem
0: így az is, igen, így van, nem tudatosan, de összönszerűen érezzük, amit ő leszögez, hogy soha a történelemben, de tényleg soha a történelemben nem zúdult a fiatalokra ilyen özönbízszerűen ennyi információ, amiben van jó is, rossz is, ami őket szinte elárasztja. Na most ebből az áradatból megtalálni azt, ami nem okoz nekik kárt, amiből ők gazdagon jöhetnek ki, és foglalkozhatnak a legmodernebb dolgokkal, és nyugodtan foglalkozhatnak, de hogy mi az, amivel foglalkozzanak. Na most itt van a nagy titok, hogy a szülők hogy léphetnek be, igen, ebbe, és hogy ne a sértődöttség, igen, állapotába kerüljenek, hogy pimasz volt a lányom vagy a fiam, és hát akkor menjen a maga útján. Tehát muszáj a szülőnek ott jelen lenni, nagyon is muszáj jelen lenni. Ugyan ő írja, Ross Campbell írja, hogy ha volt valaha szükség a minőségi időre. Nem kell órákat tölteni a kamasszal, mert idegesíti. De hogy amit ráfordítunk időt, abba ott legyen a figyelem. A szülőnek a figyelme, teljesen csak téged figyellek, és csak rád fókuszálok. Ez nagyon lényeges dolog.
1: Igen, és ugyanebből adódik az, hogy nagyon lényeges dolog az, hogy ebben az időszakban is megmaradjon a jó kapcsolat, ami nem könnyű. Sokszor engedni kell a szülőnek is, és megtalálni azt az egyensúlyt, hogy talán korlátokat is kell állítani a gyerekemnek, de azért nem olyan szinten, ami már olyan szintre elmegy, hogy állandóan minden percét akarom kontrollálni, akár olyan abszurd helyzetek is vannak, amiben szintén bizonyos helyeken van jogos dolog abban, hogy valakinek a telefonjára ilyen nyomkövetőt tesznek, és minden percét tudják a gyereknek, hogy hol van. Hát visszagondolok az én gyerekkoromra, vagy nem is a gyerekkoromra, a fiatalomkoromra, amikor elkerültem kollégiumba, akkor volt, hogy egy hónapban kétszer beszéltem a szüleimmel telefonon, és nem tudták, hogy mit csinál. Bár jó kezekbe adtak a kollégiumba, igen. Szóval, hogy ez a kontrollálás, és ez, hogy maradjon egy normális kapcsolat, ezt megtalálni, ezt az egyensúlyt.
0: Igen. Némelyik szülő tényleg úgy viselkedik, mint egy GPS követő. Valóban. Nagyon jó ez, amit felvetettél. Mert amellett, hogy féltjük őket, hogy ne keveredjenek bele semmibe, ugyanakkor azért az intim szférájukat tiszteletben kell tartanunk, és hát van egy pár tényleg gyakorlati tanács, mert az egész nem ér semmit, ha ez egy teória, jó, elmondjuk, hogy mi a helyzet a szülők és a kamaszok között, és akkor a gyerek milyen állapotban van, a szülő milyen állapotban kerül emiatt, de hogy gyakorlatilag miben tudunk segíteni, hát nem tudunk minden területet áttekinteni, de azért vegyünk 4 pontot. Általában ebben a korban a gyerekek középiskolába kerülnek. Na most, ha hazatérünk a munkából, vagy akár honnan, és jaj, itt a gyerek, jaj, de jó, akkor neki látunk egy ilyen, emlegettem ezt az özönvizet, az áradatot. Na most jön a szülő. Mit csináltál ma? Mi volt ma a suliba? Neki fogtál már a házinak? Merre jártál? Mit csináltál? Most, ha valamitől eldurran egy kamasz agya, akkor ettől biztos eldurran. Miért? Hol voltam szerinted? Iskolában voltam. Azért gondoljuk végig, 6-7 órát ülnek ott a gyerekek. Hát, ha most mi felnőttek így belegondolunk ebbe, hát szóval az még mi is nehezen viseljük, igen. És minden órán más információ éri őket, és azt be kell nekik fogadni. Tehát akkor ő, mikor mi kérdezzük ezekről a dolgokról, akkor azt mit gondol, hogy hát csak ezt csináltam, meg vagy esetleg másik gyerek elkezdett velem kötekedni, és hát verbálisan bántani, de az is lehet, hogy volt egy nevelő, egy tanár, aki igazságtalan volt velem, például az én gimnazista koromban volt ilyen, hogy valaki, mikor elsős voltam, rendkívül igazságtalan volt, megszégyenítő volt, és az kihatott az egész 4 évre, amíg abba az intézményben jártam. Noha a többi tanárom nem olyan volt. De ilyen is érheti őket. És akkor most mire válaszoljon a sok-sok kérdésből? Hát legtöbbnyire ugye jön, hogy fölmegy a pumpája. És akkor mond valamit.
1: Igen, igen.
0: Hagyjál békén, vagy valami ehhez hasonlót. És ez a második nagyon fontos dolog, hogy akkor viszont mi ne kapjuk föl a vizet. Hogy ne kezdjünk akkor el egy prédikációt tartani, édes kisfiam, én szépen kérdeztelek téged, elvárom tőled, hogy szépen válaszoljál, vagy ehhez hasonló hosszabb prédikációk.
1: Igen, azt gondolom, ebbe a korosztályba egy kicsit el is kell engedni néha dolgokat, tehát nem kell úgy mindenbe belekötni, és mindenbe belekérdezni, hanem néha el is kell engedni ezeket. Aztán majd csak túlesünk rajta mindannyian.
0: Pontosan. Ez a harmadik dolog, ami nagyon fontos, hogy ki kell várni. Ki kell várni. Campbell azt tanácsolja, hogy számoljunk 10-ig. Na mondjuk régen azt mondtuk, hogy számoljunk 100-ig, de az nagyon sok, de számoljunk legalább 10-ig, és várjuk meg a megfelelő pillanatot. És ami nagyon lényeges dolog, hogy ne higgyünk abban, hogy egy kamasz folyton csak minket akar bosszantani, mert ez nem így van, hanem neki megvan a maga baja, amivel még nem tud mit kezdeni, mert nincsenek hozzá meg a tapasztalatai, nincsen meg a testi, hogy mondjam, megállapodottsága, a lelki megállapodottsága sincs meg tulajdonképpen, és ezek összefüggnek, ezek a dolgok, ezek gyakorlatias tanácsok, de érdemes odafigyelni. És amit már az előbb említettél, hogy na most akkor visszavonult, mert most akkor odavágott nekem, és akkor én is elkezdtem neki szövegelni, a hátat fordított, bement a szobájába, behúzódik a csigaházába, akkor megyek utána. Na ez az, amit nem szabad. Tehát kell, hogy neki legyen egy intim szférája, ahol ő lenyugszik, ahol szembesül magával, szembesül az egész szituációval, és azért mondtam, hogy ez a negyedik fontos dolog, hogy ne képzeljük, hogy ő direkt bennünket akar bosszantani.
1: Egyébként szerintem az előbb, amit említettél, hogy ugye az iskolában mindenhol ugye elkezdenek akár konfliktusok is, még bántalmazás is lehet bármi, tehát ezért rendkívül fontos egy otthoni, nagyon jó kapcsolat, egy biztonságos családi háttér, mert annyi minden éri őket, hogy nagyon jó érzés hazamenni, és otthon akár csak egy csöndes megértés, vagy meghallgatás, és hogy megmaradjon az a kapcsolat a szülővel, hogy ha bármi problémája is van, akkor azt elmerje mondani, és segítséget tudjon kérni.
0: Hát pontosan. De azért nézzünk szembe a valósággal. Hát a mi életünk se fenékig tejfel. Tehát a felnőttek életében is rengeteg mindennapi szembesülés van, váratlan dolgokkal, stresszes dolgokkal. És azért bocsássunk meg magunknak is, hogy nem tudunk mindig úgy reagálni, ahogy kellene.
1: Nem.
0: Azért ez az igazság, hogy sajnos nem tudunk mindig úgy reagálni, ahogy kellene. Na de amit említettél is, hogy ez nagyon lényeges dolog. Hogy meglegyen az a kapcsolat. És Cohen, Lawrence Cohen, szintén a mi időnknek az egyik legnagyobb gyermekpszichológusa, ő írta le, nem régiben jelent meg a könyvet, amíg most is lehet kapni könyvesboltokba, amit ő leír, hogy mikor megszületik a pici baba, akkor az időnk nagy részét vele töltjük. Neki még nem kell annyira minőségi idő, csak a testi közelsége a felnőttnek, a hangját hallja, a biztonságérzetet adja meg. Szóval jön az édes korszak, akkor még akkor meg örömmel töltjük vele az időt az óvis korszakba. Szóval jön az iskolás idő, és egyre kevesebbet. Benne az iskolában jó helyen van, most már sinem van az élete, most már ha hazajön is, ugye van dolga, munkája, akkor nyugodtan én is csinálhatom az én magam dolgát. és nem hiszük el, tehát ő leírja a Kohen ezt, hogy a kamaszokra kellene a legtöbb minőségi időt fordítani, mert nagyon sebezhetőek ebben a fizikai és lelki állapotban, és akkor már igazából értetlenül állunk előtte, hogy itt van már, hát már teljesen sinem van, miért nem foglalkozunk.
1: Nem megcsináltunk vele, meg közben meg ilyenkor jönnek a tüskék a részükről, és nem tudunk kapcsolódni hozzájuk, szóval annyi mindent lehetne még, és azt hiszem, hogy az ünnepek alatt is ez lehet egy nagyon szép időszak, és lehet egy nehéz is, hogy mégis mikre figyeljünk oda, hogy így a családi kapcsolat az erős, és az a meghittség az meglegyen, mert azért ez nem mindig könnyű ilyenkor.
0: Tulajdonképpen, amit kérdeztél, abban benne van a válasz, hogy amikor megvan rá a lehetőség, akkor kevesebbet foglalkozzunk ezekkel az apró cseprő dolgokkal, ünnepre készülődésre, kettővel kevesebbet süssünk.
1: Vagy süssünk együtt.
0: Igen, az is nagyon, a kamasz már nagyon nehéz befogni, de van olyan kamasz, akit be lehet, két kamasz unoka volt, és a lány nem, de a fiút igen. Most már mind a kettőt be lehet fogni, hogy átlendültek a kamaszkoron, de ez nagyon lényeges dolog, hogyha a Jóisten adta ezt a lehetőséget, hogy ünnepi alkalmakon, hétvégéken ünnepi alkalmakon együtt lehetünk, akkor legyünk együtt. Akkor ő ráfigyeljünk, és talán belefér egy példa, egy rövid példa. Campbell írta le, hogy amikor a kislánya kamaszlány lett, akkor az iskolája, ahova járt, a középiskola az elég közel került ahhoz, ahol az ő irodája volt. És azt alig lehetett már őt is megközelíteni, sok gyereket alig lehet megközelíteni, igen, amikor kamasz, akkor ő kigondolta, hogy arrébb tesz bizonyos feladatokat, és amikor jön ki az iskolába, akkor oda megy érte. Először is meglepetés erejével hatott, hogy ő jelen van, másról azt mondta, hogy most ne menjünk haza, gyere velem egy étterembe, leülünk, és akkor már nincs ott másik családtag, már nincs ott semmi zavaró körülmény, nem fognak rácsörögni a barátok, stb. És ez a módszer nagyon sokat segített, hogy visszaálljon az a szeretetteljes kontaktus, ami szülő és gyermek között nagyon lényeges dolog, és pont ezek az elcsendesedési alkalmak, lehetőségek hozzásegíthetek mindannyiunkat.
1: És hogy ezt észrevegyük és kincsként kezeljük ezeket az együtt töltött időket, ebben ez nagyon fontos, és amit az elején említettél, hogy a hívő embereknél ugyanígy megvannak ezek az időszakok, tehát ez nem mentesít, de azt, hogyha a Jóistent behívjuk az otthonunkba, meg amikor sokszor elrontunk valamit, és az ő bölcsességét meg segítségét kérjük, az viszont segíthet, akár a mindennapokban, akár az ünnepnapokban.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Krisztus halála által megbékéltettünk Istennel. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Róma 5:10. A keresztben olyan hatalom van, amit az emberi nyelv nem képes leírni. Krisztusnak az emberi fajért hozott áldozata megszégyeníti a mi gyenge erőfeszítéseinket és módszereinket, hogy elérjük és felemeljük az emberi családot, hogy segítsük a bűnös nőket és férfiakat Jézushoz találni. Isten fiainak és leányainak munkája más jellegű kell legyen, mint amilyet oly sokan bemutatnak. Ha szeretik Jézust, magasztos elgondolásaik lesznek a szeretetről, ami megnyilatkozott az elbukott ember iránt, ami oly drága áldozatot kívánt, hogy megmentse az emberi fajt. Megváltunk Ádám minden gyermekétől együttműködést vár, akik Isten fiaivá és leányaivá lettek. Megváltunk kijelenti, hogy az örök élet ajándékát hozta el nekünk a mennyből. Fel kellett emeltetnie a Kálvária keresztjére, hogy minden embert magához vonzon. Mindezek után hogyan bánjunk hát Krisztus áron vett örökségével? Legyünk gyengédek, legyünk figyelmesek, kedvesek, együttérzők és szeretetteljesek irántuk. Így lehetünk egymás számára is segítség és áldás forrása. Ebben a munkában többet kapunk, mint emberi testvéreket. A mennyei angyalok fenséges társasága kísérhet bennünket. Ők együttműködnek velünk, ahogy világosságot viszünk a szegénynek és gazdagnak egyaránt. Mikor ezzel a munkával volt elfoglalva, a mi megváltásunk bámulatos munkájával, Krisztus az Atyával való tanácskozás során elhatározta, hogy semmi árat nem sajnál, és semmit nem tart vissza a bűnös megmentése érdekében. Az egész mennyet odaadná üdvözítő munkájáért, azért, hogy helyreállíthassa az emberben Isten erkölcsi képmását. Isten gyermekének lenni annyit jelent, mint egynek lenni Krisztussal, és készséges, önfeláldozó szeretettel munkálkodni a bűneikben elvesző lelkek megerősítésére és áldására.

Krisztus megszabadított bennünket az örök haláltól. Aki ilyen nagy, halálos veszedelemből szabadított meg, és meg is fog szabadítani minket. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. 2 Korintus 1:10 alapján. Megváltunk azért jött erre a világra, hogy emberi természetben elviseljen minden kísértést, amellyel az ember csak megkörnyékezhető. Életében megtapasztalta a fortélyos ellenség megcsaló, megtévesztő, pusztító erejét. Mint az emberi faj megváltója, figyelmet

olyan útról gondoskodott, amely által az ember szakíthat Sátánnal, visszatérhet Isten iránti hűségéhez, és a megváltóba vetett hit által bűnbocsánatot nyerhet. Ő, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, helyreállít minden bűnbánó hívő lelket. Akik befogadják őt, hatalmat ad nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Mélyen érdeklődik minden lélek iránt, mert saját életének árát fizette, hogy senki se vesszen el örökre. Krisztus szolgái képesek, és képesnek is kell lenniük arra, hogy szembeszálljanak minden kísértéssel, és győzzenek felettük. Azt kell mondaniuk, nem a magamé vagyok, Áron vétettem meg. Krisztus értem hozott végtelen áldozatával, kiiktatta az én erőmet, hogy többet adjak neki, mint amennyit kíván. Mindezek az ővé. Ő vásárolt meg engem, testemet, lelkemet és értelmemet. Ő tart igényt minden időmre, minden képességemre. Akik befogadják őt és hisznek benne, Isten lelki gyermekei lesznek. Befogadják őket a királyi családba, és amint arra törekednek, hogy Isten akaratát cselekedjék, egyre inkább elváltoznak az ő képmására.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesszé meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűséggel.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal Istennek azt a gondoskodását irántunk és odafigyelését hozzánk láthatjuk meg, amit a kijelentésein, proféciáin keresztül fogalmazott meg. Erről szól Istennek igéje, melyet Bíró András lelkipásztor mutat be a mai alkalommal. Címe: A meglátogatás ideje. Áldott alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és örvendek annak, hogy Isten igéjét megnyithatjuk. Istennek áldását, erejét, hatalmát kívánom, kegyelmét mindenkinek az életében. A mai alkalommal a proféciákról fogunk beszélni, és a proféciáknak a teljesedéséről. És általában egyszerű, mert mi szeretünk nagyon kategorikusak lenni, és a bibliai kijelentések alapján megítélni azt, hogy melyik az igaz, melyik a hamis profécia, vagy hamis proféta. És ilyen értelemben a Biblia segít nekünk, mert azt mondja, hogy ha egy proféta szól, és azok a dolgok nem teljesednek, akkor nem kell félni tőle, mert elbizatkodottságból történt ez a szólás, és nem igazi, nem Istentől jött ez az üzenet, hanem proféta magától szólt. Ha csak ezt az egy érvet, kritériumot vesszük figyelembe, akkor elég hamar bajba kerülünk, mert a Bibliának a világa mindig csodálattal tölt el, mindig van mit mélyíteni, mindig van mit megtanulni, jobban értelmezni. És ilyen értelemben tudjuk azt, hogy a Bibliában sokszor határozottan kimondott proféciák nem teljesedtek. És gondolom ismerik a kedves nézők is, hallgatók, hogy egy ilyen profécia például a Jónás proféciája, amelyet az Úr mondott, elment és közölte minden feltétel nélkül, hogy 40 nap és 40 éjszaka és Ninive el fog pusztulni. Ez a profécia, mint tudjuk a Jónás könyvéből, nem teljesedett, a városnak a vezetősége és az egész város megtért. Zsákruhába öltöztek, hamut öntöttek a fejükre, és nem csak egy külsőség volt, hanem tényleg átgondolták életüket, és történelem is bizonyítja, hogy volt egy olyan időszak ennek a birodalomnak az életében, amikor egy Isten hitre tértek, és a Ninive pusztulásának ideje elnapolódott, tehát később történt meg aztán a végleges pusztulás. Ilyen értelemben más proféciákat is találunk a Szentírásban. Az egyik érdekes profécia, ami szintén jelen van, mert így szól az Úr Isten, íme én hozom Tírus ellen Nabukadnezort, Babilónia királyát éjszakról, a királyok királyát lovakkal, szekerekkel, lovagokkal, sereggel és sok néppel. Isten itt elmondja a Tírusról, erről az erődített városról, amely a tenger partnál tovább épült egy kicsi szigeten, ahol nem lehetett hozzáférni túl könnyen, és nagyon gazdag város, de büszke város volt. Erről a városról azt mondja Isten, hogy megsemmisíti a szöveget, hogyha Ezékiel könyvéből 26. fejezetéből teljességében elolvasnánk, akkor látnánk azt is, hogy Isten az oszlopait a tengerbe dönti, a városkapukon bevonulnak a seregek, és elfoglalják az egész várost. Ezzel ellentétben azonban a 29. fejezet 18. versében a következőket találjuk olvasni, kapjuk. Embernek fia Nabukadnezor Babilon királya nagy fáradtsággal fárasztott a seregét Tírus ellen, minden fő megkopaszult és minden vál feltört, de jutalma nem lett néki és seregének Tírusból a fáradtságáért, amellyel miatta fáradott. Ezékiel könyve 29. fejezet, tehát 18. vers. Ezért Isten megígéri Nabukadnezornak, hogy Egyiptomot fogja adni cserébe, de ez az az Isten, aki megmondja Ezékiel proféta által, hogy ezt a várost be fogja venni Nabukadnezor, és mégis itt látjuk azt, hogy végül 13 év ostrom után nem tudta bevenni ezt a várost. Végül akkor Isten nem mindenható, vagy a proféta volt hamis, mert elég konkrétan volt kijelentve, és elég megfogható volt körülírva az, hogy mi fog történni, és mégsem úgy történt. Miért vannak ezek a dolgok? Miért történnek ezek a dolgok? Általában véve Isten nem abban érdekelt, hogy egy mondása vagy egy igéje teljesüljön. Olyan értelemben nem, hogy ő az embernek a megtérését akarja. Az embernek az üdvösségét akarja.
És hogyha egy proféciát ki is jelent, de közben változás történik egy népnek vagy egy egyénnek az életében, akkor Isten megváltoztatja a történelmet, lényegében a profétát azért küldi, azért viszi az üzenetet a proféta, hogy ez az üzenet hatással legyen a megtérésre. És ennek az alapértékét a szövetségben találjuk meg. Mi szoktunk beszélni Ószövetségről, Újszövetségről, de a szövetségnek mindig egy a lényege, hogy Isten cselekszik, és erre a cselekedetre válaszolnunk kell. Általában a válaszunk az engedelmesség kell legyen, olyan értelemben, hogy bennünket Isten megépítsen, megerősítsen, átváltoztasson, és képessé tegyen bennünket, hogy mennyei állampolgárok lehessünk. Úgyhogy a szövetséget Isten az emberrel, a néppel mindig azért kötötte, hogy a szövetségnek a részleteit lássa az ember, az életét összhangba hozza azzal, és Isten áldásokat mond ilyen téren, és elmondja azt, hogy ha engedelmesen, szorgalmatosan hallgatunk az Úrnak szavára, akkor az Úr ezt, és ezt, és ezt cselekszi velünk. És az Úr betartja az ígéretét, és tényleg ezeket a dolgokat véghez viszi az életünkben. Azonban, hogyha az ellentétel történik meg, és valamit nem tartunk be a szövetségből, akkor vannak olyan törvényszerűségek a világegyetemben a rossz miatt, ami keletkezett, hogy Isten akkor nem tud belenyúlni az életünkbe, mert megakadályozzuk mi a saját szabad akaratunkkal, és ennek a döntésnek vannak olyan következményei, amelyek, ahogy mondja Isten, az átkokhoz visznek, amelyeket a Mózes 5. könyvének a 28-tól 30. fejezetig tudjuk nyomon követni. Ilyen értelemben Isten elmondja a szövetségkötés végén, hogy bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökben, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhess mint te, mint pedig a te magod. Isten tehát a szabad választás jogán lehetőséget ad nekünk, hogy mi döntsük el, hogy milyen irányba akarunk menni, és az az irány, amely összhangban van Istennel, az áldásokat hoz számunkra, megépít, megerősít, azok a dolgok pedig, amelyek ellentétesek Istennel, azok leépítenek és tönkre tesznek bennünket. Ilyen értelemben tehát a klasszikus proféciák, akár benne van a feltétel, akár nincsen, a klasszikus proféciák, amikor találkozunk velük a Bibliában, feltételesek. Annak ellenére, hogy Isten valamit tökéletesen elmond, hogy azt akarná cselekedni az ő népével, de az ő népe vagy egy-egy személy ellene tesz, akkor Isten ezeket a dolgokat, amelyeket kimondott, és amit szeretett volna megcselekedni, nem tudja véghez vinni. Nem azért, mert nincs meg az ereje, hanem azért, mert tiszteletben tartja a döntésünket. Ilyen értelemben tehát ezek a proféciák, a klasszikus proféciák, ezek feltételesek, szemben az apokaliptikus proféciákkal, amelyek mindig pontosan teljesednek, de a teljesedéseikről akkor tudunk igazán meggyőződni, és akkor értjük meg igazán, mikor benne vagyunk egy ilyen proféciában, mert ezek Istennek a mindentudásából erednek, és ezek rejtett proféciák. Érdemes velük foglalkozni, kutatni, valamilyen irányt mutatnak, de az értelem inkább akkor jön, mikor már benne vagyunk. És ez azért van, hogy tudjuk meg, hogy Isten ott ül a kormánykeréknél mindenható, és előre látta ezeket a dolgokat, nincs elveszve az Isten, nem véletlenül történnek dolgokat, nem lepődött meg az Isten, hanem ezeket 1000 évekkel előre látta, és tudta azt, hogy mi fog végbevenni. De mégis az atyai szív, amely annyira szeret, az embernek mindig felajánlja a másik utat, a másik lehetőséget. És vannak, akik élnek ezzel a másik lehetőséggel, és ezt a másik lehetőséget betöltve megtapasztalják Istennek végtelen kegyelmét és nagy szeretetét. Megtapasztalják azt, hogy mivé építheti Isten az embert, vagy egy nemzetet, hogyha
őt követi. A Jeremiás könyvében, a 31. fejezetben találkozunk egy hasonló proféciával, amelyet Isten nagyon határozottan jelentett ki, és mégse teljesült. A 31. fejezet 38. versétől a következőket olvassuk. Ime eljönnek napok, azt mondja az Úr, és felépítetik a város az Úrnak, a Hananiel tornyától fogva a szeglet kapujáig, és kijebb megy még a mért fölkötél, azzal átellenben a Gáreb hegyéig, és lefordul Gohát felé. És a 40. versnek a vége fele olvasom, hogy az Úrnak szent helye lesz, nem rontatik el, se el nem pusztítatik soha örökké. Isten melyik városról beszél? Hát, hogyha végignézzük azt, és ezeket a helyeket azonosítjuk, akkor nem más városról van szó, mint magáról, Jeruzsálemről. És Isten azt mondja a Jeruzsálem felől, hogy soha, soha nem pusztítatik el. Ez az ígéret. Ez az ígéret, amely aztán sajnálatos módon nem teljesedik, mert Lukács evangéliumában olvassuk később, hogy ahogy Jézus, és nem egy, most már nem egy akármilyen profétáról van szó, hanem magáról Istenről, igaz, ahogy közelebb ért és látta a várost, megsíratta, és ezt mondta, vaj, ha megismerted volna. Ez a megismerted szó helyén a görögben, ezt a szót lehet fordítani a megértetted kifejezéssel is. Tehát vaj, ha megismerted volna, vagy megértetted volna te is, csak e mai napon is, tehát még ma se lenne késő, mondja Jézus az akkor élőknek, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve a szemed elől. Jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek mindenfelől, megostromolnak, és földre tipornak tégedet, és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted meg a meglátogatásod idejét. Milyen csodálatos, hogy Jézus összeköti az Ótestamentumot az Új Testamentummal, és elmondja azt, hogy meg lehetett volna ismerni, fel lehetett volna ismerni a helyzetet, ami teremtődött, Jézus Krisztusnak az eljövetelét, a békességnek napjait, hiszen Jézus a békességet hozta, a mennyei megbékülést az ő vére és áldozata által, és a nép nem ismerte fel. A nép csak azoknak, a proféciáknak azoknak azt a részét vette, ami neki jól esett, ami a szívük vágya volt, és nem rendelték magukat alá Istennek, hogy megértsék az ő akaratát. Nem értették meg, hogy az a messiás, akit küld az Úr, ahogy mondja a Dániel könyve, kiírtatik. A hét közepén, ahogy mondja a profécia a 9. fejezetben, kiírtatik. Ezt a részt teljesen kivették. Nem gondoltak vele. Ő úgy gondolták, ahogy a proféciáknak más része is mondja, hogy visszajön vasvesszővel legeltet, összezúzza a római birodalmat, és miután összezúzta a római birodalmat, utána a népének helyet ad, és lesz öröm, és lesz boldogság, de a konok szívüket, az akaratukat, azt nem akarták alárendelni Istennek. Ilyen értelemben tehát, mikor a Bibliát csak felszínesen olvassuk, és csak részeket ragadunk ki, olyan helyzetbe juttatjuk magunkat, amilyen helyzetbe jutott a zsidó nép is, hogy nem tudta Isten rajtuk teljesíteni azt, amit megígért. Ő megtartotta volna Jeruzsálemet, és a Jákobnak adott ígéretet, hogy áldás lesz a földnek közepette, ami teljesült is bizonyos értelemben, mert a zsidó nép által mi nagyon sok ajándékot kaptunk, többek között az írást is, a szentírást is, a tanítványokat és magát, Jézust is rajtuk keresztül kaptunk. Tehát nagyon sok áldással szolgáltak, de még nagyobb áldás lehetett volna az ő jelenlétük a világkorszakokon át, hogyha Istennek szavát teljesítik, meghallják és a szívükbe zárják. A sajnálatos az, hogy ez nem történt meg, és Isten elmondta a szomorú végüket,
Elmondta, hogy bizony Jeruzsálem lakatlan lesz, Jeruzsálemet tönkre fogják tenni, kőt kövön nem fognak hagyni, és a szemeik láttára fogják leölni az ellenség a gyermekeiket, fiaikat, lányaikat a kapukon belül. Mert Izrael nem értette meg, nem ismerte meg, nem ismerte fel a békességre szóló proféciákat, és nem ragaszkodott azokhoz, hanem a saját gondolatai, a saját feje szerint ment. Ugyanezzel a gondolattal találkozunk a Lukács evangélium 7. fejezet 30. versében is, ahol azt mondja a Szentírás, hogy a farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát, és ezt a tanács szót a görögből lehet fordítani akaratnak, vagy tervnek is, tehát Isten akaratát vagy tervét megvetették, és szintén ezt a szót lehet fordítani, visszautasították, vagy még durvább fordítás, még nyilvánvalóbbá teszi a súlyát ennek, hiába valóvá tették. Tehát még egyszer olvasva, a farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát, tervét megvetették, vagyis visszautasították, hiába valóvá tették, ők magukra nézve és nem keresztelkedvén meg tőle. Tehát nem fogadván el, mert a keresztség az elfogadást jelenti, más szóval, hogy Isten nem fogadták be az életük. Isten nem akarta megkerülni a törvénytudókat, nem akarta megkerülni az írás ismerőit. Egyszerűen Istennek nincs haragja azok ellen, akik tudnak, akik kutatnak, sőt, szeretné azt, hogy ha a népe minél jobban ismerni az írásokat, ismerni a proféciákat, tudnának az Isten jelleméről, és át is alakulnának erre a jellemre. Isten nagyon szeretné azt, hogy az ige az bennünk éljen, és átalakítson bennünket, azonban figyeljük meg, hogy ezek az írástudók hiába valóvá tették az Isten akaratát, és nem ismerték fel a tanácsát, nem ismerték fel a tervét, amit Isten oly aprólékosan elmondott. Nem ismerték fel a meglátogatás idejét. Isten az időre vonatkozóan is proféciát adott, hogy körülbelül mikor fog megjelenni, mikor fog felkenetni, ezzel nagyon konkrét, erre vonatkozólag nagyon konkrét profécia van, és ennek ellenére nem ismerték fel. Ilyen értelemben Jézus meg kellett kerülje. Nem azért, mert akarta, hanem azért, mert ez volt a helyzet, és elmondta, hogy a paráznák és a vámszedők előbbre vannak, mint ti. Más szóval ők jobban megértik, egyszerű embereket választott, a tanítványokat, galileai felsikon, akik éltek, és akik ott voltak, nem lehet róluk azt mondani, hogy nagyon intelligens, okos emberek voltak, de mégis abban megnyilvánult a bölcsességük, hogy Istennek az akaratát befogadták, és sokszor családaikat, javaikat otthagyva Jézust követték. Ha Jézushoz közel vagy, akár mint írástudó, akár mint bibliaismerő, vagy akár legyél testvére is, igaz, ahogy voltak a testvérei Jézusnak, még ez nem jelenti azt, hogy megérted és befogadod a mestered. Nem jelenti azt, hogy magadévá teszed az ő tanítását. Mert sokszor azok, akik közel vannak Istenhez, van egy ilyen elbizakodottság bennük, hogy csak ők tudhatják, és ez az elbizakodottság oda is vezethet, hogy végül pedig nem tanulmányoznak mélységesen, nagyobb véleményt tulajdonítanak bizonyos embereknek a gondolataira, a megfejtéseire. Isten azonban személyesen akar velünk kapcsolatot létesíteni az ő szent lelkén, igéjén és jelenlétén keresztül. Ezért tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a vallástól függetlenül, ha mi közel érezzük magunkat az Istenhez, velünk is nagyon könnyen megtörténhet olyan dolog, hogy nem ismerjük fel a meglátogatásunk idejét.
saját gondolataink szerint megyünk, saját gondolatainkat visszük bele a Szentírásba, úgy, ahogy ezt egyik tanítvány is megtette, nem más, mint Júdás, akinek volt egy elgondolt képzelete arról, hogy a Mesiás hogyan kell működjön, hogyan kell cselekedjen, és mivel nem értette meg az elhívását, mivel nem értette meg azt, hogy mit akar tőle az Úr, ezért áldáz módon elárulta őt, arra gondolván, mondja ezt Oszkár Kulmán, hogy az egyik református teológus, híres református teológus, hogy ezzel segít Jézusnak, hogy magát felfedje. Kicsit naívnak képzelte, kicsit gyámoltalannak gondolta, és azt mondta, hogy ha ezzel ő besegítene valahogy, akkor Jézus majd előbb-utóbb muszáj megmutassa az erejét, a hatalmát, fel kell fedje valóságát, és akkor úgy fognak teljesedni a proféciák tényleg, ahogy ők várták és elképzelték. A valóság azonban látjuk, hogy nem ez lett, és higgyük el, hogy Istennek van velünk kapcsolatosan is egy-egy terve, személyes életünkkel, a népünkkel is, de amikor nem igazodunk Istenhez, amikor nem akarjuk az ő akaratát vinni, cselekedni, akkor Isten azokat a drága gyöngyszemeket, amelyeket a Szentíráson keresztül ajánl nekünk, felajánl nekünk, és azt mondja, hogy teljesíteni tud bennünk, ezek a gyöngyszemek nem kerülnek beteljesedésre, hiszen ellenálltunk, hiszen megakadályoztuk, nem ismertük fel a meglátogatás idejét, sőt, hiába valóvá tettük az Isten munkáját az életünkbe, vagy akár a gyülekezetünkbe, a közösségünkbe. Isten rajtunk keresztül akar dolgozni, rajtunk keresztül akar dolgokat véghez vinni. És azért, hogy felismerjük az Isten akaratát, ez legalább három dolog szükséges. Legalább három. Az első dolog, amit mindenek előtt az első helyen van, a személyes kapcsolat, az élő hit. Minden nap Krisztushoz jönni, megtudakolni az akaratát. Ugyanezt tette Jézus Krisztus is, példát adott nekünk. Reggel korán felkelt, elhúzódott, a tanítványok keresték, hogy hol van, de Jézus azért húzódott el pontosan, hogy ne legyen megzavarva. Ebben a mennyei kapcsolatban. Imádkozott, gondolkozott, letette terveit Isten előtt, és várta azt, hogy Isten adja meg az erőt, adja meg az irányt, az útmutatást, ezért többször el kellett mondja Jézus azt az életében, hogy még nem jött el az én órám. Vagyis várta azt, hogy az Atya cselekedjen, mutasson, erőt adjon bizonyos cselekményekre. És ez így kell legyen a mi életünkben is. Hiába erőltetjük a mi gondolatainkat, a mi vágyainkat, azok bennünket csak tönkretesszük. Együtt kell haladjunk Istennel. És csak onnan tudhatjuk meg az Isten akaratát, hogyha naponta elcsendesedünk. Ezt mondja a Zsoltáros is, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Az Úr előre lát mindent, előre tud mindent. Megígérte azt is, mint aki kezdettől fogva ismer az anyánk méhéből is, sőt még azelőttről is a formáltatásunkat, az egész valunkat, összetételünket, megígérte nekünk, hogy azt adja számunkra, amik a legjobbak. Előre elkészítette, mondja az Efézus levél, a második fejezet, 10. versében, a jó cselekedeteket, amiben járjunk. Ezt naponta el kell kérjük az Úrtól, le kell vegyük ezt a tervet az Úrtól. Mert az Úr, ahogy Jézus Krisztussal egy volt, úgy szeretné Jézus Krisztus, ezt is mondta, hogy mi is ő vele egyek lehessünk. És ennek érdekében megígérte nekünk a Szent Lelket, aki bennünk lakózik, velünk marad mindörökké, lásd János 14. fejezetét, milyen szépen tárgyalja és írja le ezeket, amit a világ nem észlelhet, nem láthat, de ti tudjátok, igaz? Azt mondja Jézus, mert bennetek lakik, és velünk marad mindörökre. Az Isten tehát egy akar tenni bennünket ő magával,
És ilyen értelemben ehhez nagyon fontos a kapcsolat, nagyon fontos a szeretet. Ha például vagyunk egy családunk, összeházasodtunk, az elégséges, hogy napi 10 percet találkozunk, vagy ha van egy személy, akit kedvelünk, igaz, egy férfi, egy lány vagy egy fiú, fiatalok vagyunk, és udvarolunk, elég 5 perc, 10 perc, hát alig várjuk, hogy találkozzunk azzal a személlyel. Alig várjuk, hogy visszamenjünk a családhoz, hogy otthon legyünk, a gyerekeinkkel, igaz, hogy hancurozzunk, hogy beszélgessünk. Ha eltávolodunk otthonról, már vágyunk vissza erre a kapcsolatra. Így vágyott Jézus Krisztus is az Atyával való kapcsolatra. És így jó nekünk is, ha vágyunk az Istennel való kapcsolatra. Ha nem vágyunk erre a kapcsolatra, akkor azt jelenti, hogy nem ismerjük őt. Nem ismerjük őt. És nem értjük meg az ő akaratát. Isten nagyon szeret bennünket, és szeretné azt, hogy élő hitünk legyen. És ezért mondja a zsidókhoz írt levélben is, hogy ma, ha az Isten szavát halljátok, ma ne keménysétek meg a szíveteket. Hallottam egy történetet egy lelkész kollégától, aki elmondta azt, hogy gyerekkorában nagyon szeretett volna fagyit enni, de nem volt mindig pénze. És volt egy török származású bácsi, aki árulta a fagyit, és mondta, hogy ma pénzért, holnap ingyen van. És a gyerek alig várta a másik napot, hogy tudjon menni, és ingyen tudjon kapni egy fagylajtot. Azonban, amikor elment, és kivárt azt a másik napot, akkor, és követelte, mondta, hogy néha fagyér, jött az ingyenes fagyér, akkor a török bácsi mondta, látod, mi van kiírva? Ma pénzért, holnap ingyen. És a gyerek akkor értette meg, hogy lényegében be volt csapva, és az a holnap soha nem jön el. Ezért mondja a Szentírás is, hogy ma, ha az Úr szavát halljátok, ne halasszátok holnapra. Majd holnap így változok, úgy változok, hogy ezt csinálok, vagy azt. Ha az Úr szava megfedett tégedet, szeretetből megszólított téged, hogy valamit rosszul csináltál, vagy valamit elhanyagoltál, akkor abban a pillanatban menj hozzá, kösd össze az életedet, és váljon élővé a hitet. Ne halasszad, mert a kapcsolat az tönkre megy. Ne építsél falat. Ne halasz mindig a holnapra, nem fogadd el az Úr hívó szavát még ma. Egy második dolog, ami szükséges, mikor Krisztushoz megyünk, hogy legyen áldozatkészségünk. Legyünk képesek áldozni. Legyünk képesek áldozni javainkból, időnkből, képességeinkből. Mindent ajánljunk fel máskülönben az Úrnak, másképpen. Mert ha nincsen meg ez az áldozathozatal, ahogy megvolt Jézus Krisztusnak, akkor nem lehetünk tényleg egyé vele, és nem ismerhetjük fel az ő akaratát. Isten úgy kéri a mi áldozathozatalunkat, hogy bőségesen megáldja azt, és sokkal többet ad. Nem tudom, ha megtapasztaltátok, sokszor, mikor kisegítettetek egy szemét egy bizonyos pénzösszeggel, az Úr többszörösen adta vissza másfelől. Vagy nem tudom, hogyha láttatok olyasmit, hogyha ti odaadtátok az életeteket egy bizonyos szolgálatra, és ezért elhanyagolódott más az életetekben, az Úr valamiféleképpen visszasegített, és az a dolog is teljesedett. Mert az Isten nem felejt, és az Isten szeretné, hogy feláldoznánk az életünket az ő akaratában. Úgy írja, igaz, épüljetek fel lelki házzá, mondja az első Péter, második fejezet 5. versében. Épüljetek lelki házzá, és lelki ajándékokkal áldozzatok. Azokat hozzuk fel, mint áldozatokat, mert Jézus Krisztus a saját életét áldozta érettünk. Eljött abból a békességből, harmóniából, szeretetből, eljött erre a bolygóra azért, hogy legyen megvetve, leköbdösve, megverve, és a sok visszautasítás és lelki elnyomás után, az a sok csúfolódó szó, amit hallott, mégse tántorodott meg, hanem mindvégig kitartott. A mi áldozathozatalunkkal sokszor az a gond, hogyha mi valamit akarunk tenni, és azt visszautasítják, vagy nem
hálásak azért, akkor azt mondjuk, hát én se teszem többet ezt. De ez nem a krisztusi lelkület. Jézus mindig kész volt áldozni. Sajnálatos módon a zsidók még a saját gondolataikat se voltak képesek feláldozni az Úrnak oltárán. Annyira ragaszkodtak a saját gondolataikhoz, hogy látjátok, hogy végül Isten nagyon kevés ember tudott közülük megmenteni. Akikért nagyon hálásak vagyunk, mert ők voltak a tanítványok, és a tanítványoknak a tanítványai, akik hozzánk is eljuttatták a jó hírt. De lehetett volna ez teljesen másképp. Lehetett volna úgy, hogy tényleg ne töressenek ki az ágak, hanem beépüljünk mi ebbe a fába, mint oltás, és legyünk közösen, és örvendjünk közösen a megváltó Jézus Krisztusunk. Az áldozat készség. Valamit ajánlani, valamit segíteni, életünket odaszentelni, mert Isten csak így tud minket megszentelni. Mindenben legyen az első az Úr. Gyűjtsünk kincseket a mennybe, és meglátjuk, hogy Isten a mi minden napunkról is gondoskodik. És nem utolsó sorban legyél kész bizonyságot tenni. Ha van egy személyes életed, ha van egy ajándékozásra nyílt készséged, elkerülhetetlen az, hogy a te hitedről tanú vallomást ne tegyél. Mindig készek legyetek megfelelni mindenekben, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Mindig készen legyetek megfelelni. Ez azt jelenti, hogy ott kell lenni az emberek között, mert Jézus is közéjük vegyült, de nem kell agresszív módon hirdetni az evangéliumot. Készen létbe kell lenni. Fel kell legyünk fegyverkezve az isteni gondolatokkal, az isteni kapcsolattal, a Szentléleknek a jelenlétével, az áldozatkészséggel, és legyünk készen akkor, amikor kérdeznek, meg kérdezni fognak. Emlékszem arra, amikor Bukarestbe utazgattam, az egyetemen voltam, minden alkalommal, akár hazajöttem, akár odamentem, mindig kértem, Uram, kérlek, adj egy embert, legalább egy embert, akinek beszélhetek rólad. És nagyon sokféle emberrel találkoztam. Még találkoztam olyannal is, aki repülőket tervezett, találkoztam nyelvészekkel, találkoztam egyszerű emberekkel, nagyon-nagyon sokféle embert hozott Isten elém, és a rendőrtől kezdve mindenféle személy megfordult szinte abban a fülkében, ahol ültem, és mindig szép volt a bizonyságtevés, jó volt a bizonyságtevés, egyetemistákkal is voltam együtt, és azt kérdezték tőlem, mit cselekedjünk, hogy Jézust kövessük. Olyan jó volt ez, mikor hallottam az út végén. Egyszer kértem azonban azt, Uram, most olyan fáradt vagyok, ne adjál nekem senkit, ne adjál senkit. És az Úr nem adott senkit, de nem tudtam aludni, és egy adott pillanatban el kellett menjek az illemhelyiségre, pont a kocsinak a végén voltam, oda próbáltam menni, de ott zárva volt, el volt romolva, át nem tudtam menni egyik kocsiból, vasúti kocsiból a másikba, mert az ajtót nem tudtam széthúzni, úgyhogy kénytelen voltam átsétálni a kocsinak az egész hosszán, hogy eljussak a másik illemhelyig. És néztem, mindenhol 4, 5, 6, 7 ember. Még egy olyan fülkét is láttam, hogy 8 ember. De én az én fülkémben egyedül voltam. Az Úr megmutatta, hogy van hatalma. Van hatalma adni is, és elvenni is embereket az életemből. Úgyhogy legyünk készen mindig megfelelni. És ebben áll a keresztényi élet kihívás, hogy az ember, hogyha kap egy kincset Istentől, egy örök életet, a megbocsájtást, ezt nem lehet véka alá rejteni, ezt kell mondani, ezt kell az embereknek hirdetni. Nem lehetünk önzőek ilyen téren, és ez a mi betegségünk, hogy önzőek vagyunk, és az Úr kin kopogtat az ajtón, és várja azt, hogy belépjen, hogy legyen meg a személyes tapasztalatunk, legyen meg az áldozókészségünk, és végül legyen meg a képességünk, a nyíltságunk arra, hogy hirdetni tudjuk
az Urat, a Jézust. Kedves testvéreim, kedves nézők, hallgatók, nagyon közel van, amikor az Úr eljön. És az a nagy kérdése, hogy vajon talál-e hitet ezen a földön? Vajon lesz az embernek olyan hite, hogy ezt a személyes kapcsolatot fenntartsuk, készek legyünk áldozni, ne üljünk a vanon, azon, amit szereztünk, és ha készek vagyunk-e az ő nevéről bizonyságot tenni. Az Úr áldjon meg, hogy mi ismerjük fel a meglátogatásunk idejét, mert Isten nagyon sok proféciát mondott a mi életünkre nézve is, erre a korra nézve is, de ezek a proféciák csak akkor teljesedhetnek, ezek az áldások, ha mi befogadjuk azokat, és rajtunk keresztül cselekszi az Úr. Az Úr segítsen meg, hogy ne tegyük hiába valóvá az ő erőfeszítését, az ő munkáját, ami konok akaratunk által. Így segítsen az Isten. Amen. Menje Istenünk, egyelmes Atyánk, sajnálatos módon mi is felismerjük magunkba, hogy olyan felszínesen kezeljük a Te ígédet, a Te közeledésedet, és vakok és süketek vagyunk sokszor a Te hívásoddal kapcsolatosan. Felismerjük azt is, hogy sok mindent mulasztottunk, az életünket építhetted volna másképp, más irányba. Tehát mindig alánk nyúltál akkor is, mikor elestünk, akkor is, mikor hátat fordítottunk, és végül segítettél nekünk eljutni ehhez a ponthoz, hogy a Te igédnek hívását ma megértsük. Kérünk Istenünk, segítsél nekünk, és áldjál meg bennünket a Te áldásaiddal. Add, hogy a szövetségnek az a része teljesedjen, és a proféciáknak az a része, amely a Te szívednek vágya, amely a Te akaratod. És adjál nekünk nyíltságot, befogadó képességet, készséget arra a Te erőd által, hogy veled minden nap kapcsolatba lehessünk, készek legyünk áldozatot hozni az életünkbe, és ugyanakkor bizonyságot tegyünk a Te dicsőséges nevedről, a hívásodról, hiszen ez a világ szép lassan elmúlik, de a Te szavad hisszük, hogy megmarad. Kérjük, mentsél ki a nem törődőségünkből, a hanyagságunkból, és add, hogy a Te fényességedben, dicsőségedben, a Szentlélek erejében tudjunk a környező emberekért, családunkért és önmagunkért cselekedni. Az Úr Jézus Krisztus nevében kértük mindezeket. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Hallhattuk és láthattuk, hogy Isten minden időben kijelenti akaratát minden generációnak. A meglátogatás ideje, azaz az Isten kegyelmével való találkozás a mi életünkbe is elérkezett. Láthattuk és érthetjük az isteni proféciákat, és ezek által láthatjuk időnket is, az idők komolyságát, Jézus eljövetelének közelségét. Isten akarata az, hogy mindezek arra ösztönözzenek, hogy felismerjük azt, hogy Isten meglátogatott, megszólított, és ez indítson megtérésre, állandó kapcsolatra ővele. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Élet és egészség.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is nagy örömmel köszöntelek mindannyiótokat. Rendkívül megtisztelőnek érzem azt, hogy itt lehetek közöttetek. Elég sok adatot fogok majd elmondani, de biztos vagyok abban, hogy ezek az adatok, ezek ugye a mindennapok apró pénzére váltva nagyon sokat segíthetnek nekünk egy boldogabb, egy kiegyensúlyozottabb házas élet megéléséhez. Honnan is jön ez a témakör egy olyan konferenciára, ahol a hosszú élet titkait boncolgatjuk? Mi keresni valója van a házasság témájának egy ilyen konferencián? Bizonyára mindannyian olvastátok a cikket a National Geographic magazinban. Szeretnék csak egy rövid kis részt idézni belőle, ebből az összehasonlító ábrából, ahol tudjátok, a három csoportot vizsgálták és hasonlították össze, akik rendkívül hosszú életet élnek, és itt volt az a pont, ami számomra nagyon fontos volt ebben a kérdésben, a közös jellemzőik. Nem dohányoznak, pirossal is írtam, nagyra tartják a családot, minden nap tevékenyek, társaságkedvelők, gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiürlésű gabonát esznek. Nagyra értékelik a családot. Ez volt az a pont, ami engem nagyon megragadott ebben, és úgy tűnik ezek szerint, hogy a családi életünk miensége az meghatározó abban a viszonylatban is, ahogyan az életünk egészségügyi oldala alakul, hogy hosszú életűek vagyunk, vagy rövid életűek, esetleg hosszú és egészséges életűek. Mi is az, amit én elétek szeretnék tárni? Egy tanulmánynak az eredménye az, amit szeretnék bemutatni nektek, a házasság, a boldog házasság 10 ismérvéről, amit egy amerikai társaság végzett. David Olsonnak hívják a kutatás vezetőjét, ő egy nagyon értékes, hát ilyen házassági tesztet dolgozott ki, amit már több mint 1,5 millió pár végzett el az egész világon, tehát egy nagyon komoly tudományos alapon álló munka ez. A módszer ez a Prepare Enrich teszt volt, tehát, amit elvégeztek. De egyébként az internet címen, hogyha valakit érdekel és tud angolul, utána is olvashat, onnan töltöttem le nagyon sok értékes információt. Milyen minta alapján vették az információikat? 21.501 házaspárt vizsgáltak meg az Egyesült Államok valamennyi államában. Közülük 5.153 pár volt, akik kifejezetten boldogok voltak, és hát persze az ellentétes oldalt is, a másik pólust is figyelembe kell venni, 5.127 pár volt, akik kifejezetten boldogtalanok voltak. Hát úgy a mérleg két serpenyője majdnem egyenlő, és akkor közöttük van a maradék 10 ennyi-mennyi ezer pár. Most kezdődik a lényegi része. Mi volt az, amiben markáns különbséget mutatnak ezek a házaspárok? A boldog házasságok erősségei. Egy top 10-es lista. Milyen kijelentéseket tesznek nyugodt szívvel a boldog házaspárok? Hát először is. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan beszélgetünk egymással. Ez volt az a legfontosabb pont, amiben minden boldog házaspár egyetért. A párok 90%-a vallja ezt azok közül, akik boldogok. És nem csak magukat állítják boldognak, hanem ez a 200 kérdéses teszt alapján is valóban úgy tűnik, hogy ők tényleg egy nagyon kiegyensúlyozott párkapcsolatban élnek. Nem fogom mindegyiknél a százalékos arányokat elmondani, de nem árt, hogyha közben figyelitek, a boldogtalan párok közül hányan tudták ezt kimondani. Óriási a különbség. 90 a 15%-hoz képest. Másodszor a top 10-es második pontja, kreatívan kezeljük a különbözőségeinket. Nem minden pár egyforma, sőt egy páron belül két ember sem egyforma, nem is baj. Nagyon furcsa és unalmas életet élnének, azt hiszem, hogyha egyformák lennének, ha csak a saját házasságomból indulok ki. A különbözőség nem baj. A baj akkor van, amikor a különbözőséget rosszul kezeljük. Ők megtanulták kreatívan, vagyis építő módon kezelni a különbözőségeiket. Nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz, vallották harmadszor. Mennyire érezzük mi közel magunkat a társunkhoz? Szeretnénk nagyobb távolságot nyerni tőle? Szeretnénk még több időt tölteni vele? Ez is egy fokmérője annak, hogy egy kapcsolat boldog vagy sem. Nem érzem azt, hogy a párom az ellenőrzése alatt tartana. Hogyan viszonyulunk egymáshoz? Kontrollt érzek magam felett? Atyáskodik vagy anyáskodik a másik felettem? vagy egyenrangú partnerek vagyunk a kapcsolatunkban. Partnerem akkor is megérti a véleményemet és az ötleteimet, amikor éppen vitatkozunk egymással. A vitakultúra, a konfliktus kezelés. Hogyan vitatkozunk? Egymás ellen vitatkozunk, vagy egymásért, egymás oldalán, egymás mellett vitatkozunk? Teljesen elégedett vagyok párom figyelmességével, amit irántam tanúsít. És itt figyelmesség alatt főként most testi figyelmességet kell érteni. Ez a szexualitás kérdéskörét foglalja magában. Jó egyensúlyban tartjuk az együtt és a külön eltöltött szabadidőt. Partnerem barátai és családja csak ritkán avatkoznak bele az életünkbe. Ez is egy nagyon kényes terület, fogunk majd néhány szót részletesen is szólni róla, ugye itt jön be az anyós kérdés, mint fő címszó. Egyetértünk abban, hogy mire költsük a pénzünket. Van egy német közmondás, amely azt mondja, hogy ahol a pénz kezdődik, ott a barátság véget ér. Hogy néz ki a házasságunknak ez az oldala? Hogyan kezeljük a pénzt a családban? És végül elégedett vagyok azzal, ahogyan kifejezzük a lelki értékeinket és a hitünket. Ezek tehát a legfőbb erősségei a boldog házasságoknak. Van egy top 10-es listája a boldogtalanságnak is, tehát ha azt akarjuk, hogy tönkre menjen a házasságunk, vagy legalábbis nagyon-nagyon boldogtalanul éljünk, vagy égjünk házasságban, ahogy a Pál apostol fogalmaz, akkor ezeket a dolgokat kell tennünk. Problémáink vannak a vezetés egyenrangú megosztásával. Ha azt akarjuk, hogy boldogtalanná váljon a házasságunk, akkor valaki uralkodjon a másik felett. Domináljon a másik felett. Partnerem olykor túlságosan makacs. Legyünk makacsak egymással, keményítsünk be egymás ellen, mutassuk meg, hogy ki itt az úr a háznál. A gyerekeink csökkentik a házasságunkkal való elégedettségünket. A gyereknevelés kérdése. Teher vagy áldás? Öröm vagy nyűg a nyakunkon? Partnerem túlságosan negatív és kritikus szemléletű. Azt kívánnám, a párom több időt és energiát fordítana rám. Mennyit osztunk meg a párunkkal az időnkből és energiánkból? Azt kívánnám, hogy a párom jobban ki tudja fejezni az érzelmeit. Úgy érzem, minden problémánkért én vagyok felelős. Feladom a nézeteimet, hogy elkerüljem a partneremmel való konfliktust. 9-szer nehezen tudjuk teljesíteni a kötelességeinket és a vállalásainkat. Forgácsolódjunk szét. Aprózódjunk szét. Úgy az időnkben, mint a pénzünkben, mint a képességeinkben. Erre is biztosan rá fog menni a házasságunk. És végül azt hiszem, a különbözőségeink sohasem fognak feloldódni. Minden vitahelyzetben ápoljuk azt a nézetet, hogy ez már csak így is marad. Mi soha nem fogunk kijönni egymással, mi egyszerűen nem illünk össze, és akkor nagyon jó úton haladunk afelé, hogy tényleg tönkre menjen a házasságunk. Nézzük sorra ezeket a pontokat, most így címszavakba gyűjtve. Kommunikáció, ugye? A boldog házasságok top 10-es listájában azt láttuk, hogy elégedett vagyok azzal, ahogyan mi beszélgetünk egymással. Kommunikáció tehát az első pontként. A kommunikációnak, az egymással való értekezésnek megvan a hatalma ahhoz, hogy párokat közel hozzon egymáshoz, de legalább akkora hatalma vagy befolyása van arra, hogy a végletekig elválasszon párokat egymástól. Az egymással való beszélgetés szándéka és képessége az közvetlen hatással bír a kapcsolat egészségére és boldogságára. Tehát nem csak azon múlik ám a dolog, hogy mi tudunk-e beszélni egymással, hanem azon is, hogy akarunk-e képesség és szándék. Sokszor elkerüljük azt, hogy mi akarjunk egymással beszélni. Könnyebb magunkba folytani dolgokat. Könnyebb nem az asztalra pakolni dolgokat. És aztán már, amikor addig gyűrtük magunkba, hogy már nem fér hová, akkor egyszer csak vulkánként robban. Akik házasságban élnek, ismerik ezt az állapotot. Amikor valamit nem pakolunk ki az asztalra akkor, amikor az ki kellene, hanem egyszer csak elönti az egész házat. Mert ezt nem kell megvárni. A jó hír, és ezt szeretném ötszörösen aláhúzni, a jó hír az, hogy a kommunikálás, ami ugye beszédből és meghallgatásból áll, az tanulható és fejleszthető. Senkinek nem kell megelégedni azzal a szinttel, ahol jelenleg tart. Ez egy dolog, hogy most ott vagyunk, ahol vagyunk. Ez tudatos munkával fejleszthető. És nagyon fontos, figyeltétek biztos a zárójelben, beszélgetés és meghallgatás. Amikor a Jóisten megteremtette az embert, akkor két fület és egy szájat rakott a fejére. És biztos vagyok benne, hogy ennek nem csak esztétikai okai voltak. Lehet, hogy elég bután néznénk ki két szájjal és egy füllel, de ennek funkcionális oka van. Dupla annyit kell hallgatnunk, különösen a házasságban, mint beszélnünk. És akkor most nézzük ezt egészen konkrét számokra bontva. Hogy is alakul ez a házaspárok életében? Kommunikáció tehát. 5 pont, ami alapján ezt lehet mérni, hogy hogyan áll egy pár a kommunikáció terén. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan beszélgetünk egymással. 90%-a a boldog pároknak vallja ezt, és mindössze 15%-a a boldogtalanoknak. Partnerem megérti az érzéseimet. Meg tudjuk érteni egymást. Nem csak a kimondott szavakat, hanem a bennünk megfogalmazódó érzelmeket, érzéseket. Nem esik nehezemre, hogy kifejezzem a partnerem felé az igazi érzelmeimet. Nagyon sokszor mi úgy érezzük, nehezünkre esne kifejezni az igazi érzelmeinket, és megjátszunk valamit, ami nem igaz. Nem akarunk feszültséget kelteni, nem akarunk rossz érzéseket kelteni a másikban, vagy esetleg bizalmatlanság légköre vesz körül bennünket, és inkább elhallgatjuk az érzelmeinket. Egy kiegyensúlyozott házasságban lehet nyíltan beszélni az érzelmekről. Sőt, kell nyíltan beszélni az érzelmekről. A párom nagyon jó hallgató. Ez is egy fontos fokmérője, indikátora a kommunikációnak. És a partnerem nem tesz rám lehangoló megjegyzéseket. Ez is részét képezi annak a csomagnak, amit úgy hívunk, hogy házasságon belüli kommunikáció. Milyen megjegyzéseket engedek meg magamnak a párommal kapcsolatban? Akár négy szem közt, akár egy társaságban. Szurkáló, piszkálódó megjegyzéseket. Ott engedem felszínre törni azokat az érzéseket, amelyeket egyébként szemébe nem mernék belemondani, csak úgy szurkálva, úgy piszkálva, vagy mit teszek? A boldog házasságok 79%-ában a partner nem tesz lehangoló megjegyzéseket a párjára. Második pont volt a konfliktus kezelés. Azt mondtuk, hogy az nem baj, ha mi különbözőek vagyunk. A baj az, hogyha ezt nem tudjuk megfelelően kezelni. A boldogság tehát nem a konfliktusok hiánya, hanem azok sikeres kezelése. A konfliktusok hiánya az már a halál. A halott embernek nincsenek konfliktusai. Minden élő embernek van konfliktusa. Akár a házasságában, akár a gyerekeivel, akár külső emberekkel. Mindenkinek vannak, lehetnek konfliktusai. És ez nem baj. Így fejlődünk, így jutunk előrébb. Baj az, hogyha nem tudjuk kezelni őket. Az a mód, ahogyan a problémákat kezeljük egy házasságban, nagyobb probléma, mint a kezelendő probléma maga. Értitek ezt a mondatot? Nagyon sokszor egy házassági vitában nem a vita tárgya a probléma, mondjuk a pénz. Körül szoktak a legtöbbet veszekedni a házaspárok. Pénz és a hűtlenség, ez a két dolog. Pénz mondjuk. A probléma nem maga a pénz, hanem a probléma az, ahogyan a pénz problémáját kezeljük. Ezért ugrunk egymást orkának. Ezért vannak a viszályok és a veszekedések. A konfliktusok természetes és szükségszerű részei az emberi kapcsolatoknak. Van valami jó a konfliktusokban. Amikor egy konfliktust feloldunk, akkor mindig egy fokkal közelebb kerülünk egymáshoz. Mindig újra igazolódik előttünk, hogy mégiscsak jó, hogy őt választottam. Mégiscsak ő az én életem párja. Mégiscsak jó döntés volt hozzá kötni az életemet. Mert lám, ezt is meg tudtuk oldani. Ha egészségesen kezelik a konfliktusokat, akkor a kapcsolat elmélyülésének és növekedésének az eredményezői lesznek. És végül egy idézet, egy ismeretlen szerzőtől. A házasság célja nem az, hogy egyformán gondolkodjunk, hanem az, hogy együtt gondolkodjunk. Nem ugyanaz a kettő. Nem kell egyformán gondolkodni. Jaj, de nagy baj lenne, hogyha feleségem is pont olyan szögletes fejű lenne, mint én. Nem. Gondolkodjunk együtt. És akkor majd én is formálódok egy kicsit, meg ő is egy kicsit formálódni fog. És akkor kikerekedik majd valami jó ebből az egészből. Még megint csak a konkrét fokmérői. Így fogunk mind a 10 ponton végigmenni, egy általános bevezető a címszóról, és akkor megnézzük, hogy pontosan a mindennapok apró helyzeteire lebontva, hogy néz ez ki. Partnerem akkor is megérti tehát a véleményemet és ötleteimet, amikor vitatkozunk. Hogyan vitatkozunk? Becsukjuk a fülünket, és csak a szánkat nyitjuk ki dupla nagyságúra? Vagy nyitva van közben a fülünk, és megpróbáljuk a vita hevében is megérteni a másikat? Megpróbálunk ő vele együtt, ő érte, mellette vitatkozni. Akkor is megoszthatom párommal az érzéseimet és gondolataimat, ha nem ért egyet velem. Van olyan bizalmi viszony közöttünk, hogy azt is elmerem, el tudom mondani neki, amiről pontosan tudom, hogy rossz véleménye van? Ha ez egy jó kapcsolat, akkor ez nem okoz fenntartást bennem. Akkor ezt el tudom neki mondani. Akkor lesz bátorságom és lehetőségem. Képesek vagyunk kezelni a különbözőségeinket. Hasonlóan képzeljük a nézeteltérések kezelésének módját. Óriási problémáink voltak a saját házasságomban ezzel a ponttal az első 3-4 évben, mert más probléma vagy más konfliktus kezelési módot tanultunk otthon. Egyikünk azt a konfliktus kezelési módot tanulta, hogy ha valami bajom van, akkor hallgatok 3 napig. És a másik ebbe beleőrül. A másikunk azt tanulta otthon, hogy akkor le kell ülni, meg kell beszélni. Csak elbeszéltünk egymás füle mellett, mert nem ugyanúgy kezdtük el megoldani a konfliktusokat. Egy házasságnak meg kell érnie odáig, hogy azonosak legyenek a konfliktus kezelési módszereink. Üljünk le, amikor éppen nem vagyunk fasírtban egymással, és beszéljük meg azt, hogy ha majd egyszer eljön az idő, amikor fasírtban leszünk, akkor milyen lépéseket fogunk követni. Hogyan fogjuk feloldani a konfliktusunkat? Ezt úgy hűvös, tiszta fejjel érdemes átgondolni. Akár írásban rögzíteni. És utána, hogyha jön a krach, akkor elővesszük ezt a papírt, letesszük, és akkor nézzük. Első pont. Jó. Akkor mondd el te, hogy mi nem tetszik. Elmondom én is. Második pont. Jó. És akkor így folytassuk le ezt a konfliktus kezelést. És ötödször partnerem komolyan veszi az egyet nem értésemet. Ha nem értünk egyet egymással, akkor ne legyintsünk rá, hogy majd meggondolja magát, és csináljuk úgy, ahogy mi jónak gondoljuk. Vegyük komolyan a másikat. A házasság az két egyenrangú, gondolkodó, érzelmekkel bíró emberi lény életközössége. Ezt nem lehet félváról venni. Vegyük komolyan egymást. Még akkor is, ha vitatkozunk. Szereposztás. Milyen szerepeink vannak? Hát ha engem kérdeztek, annyi szerepet játszok, hogy már néha magam sem tudom. És ezzel biztos ti is így vagytok, mert egy emberként rengeteg elvárásnak kell eleget tennünk. Vegyük csak sorba. Apa vagyok. Férj vagyok. Lelkész vagyok. Egy országnak vagyok a polgára. A szüleimnek vagyok a gyereke. A testvéreimnek testvére. A szomszédaimnak szomszédja. Vannak barátaim, ők is támasztanak néha elvárásokat felém. Mondjuk tagja vagyok egy horgászegyesületnek, ki minek, mi minden lehetünk még. Adófizetünk, kényes téma, hagyjuk. Szóval sok minden vagyunk, és mindez egy emberként. És a házasságunkban is nagyon sokféle szerepet kell betöltenünk, sokféle feladatunk van, lehetünk pénzkeresők, lehetünk a háztartásunk közös vezetői, gyereknevelők, és ezek a szerepek néha igencsak megviselnek bennünket. Hogy osszuk el egymással ezeket a szerepeket? Mit tegyünk? Harry Ford, ugye a Ford autógyárnak a megalapítója mondta egyszer, összejönni könnyű, együtt maradni, ez egy folyamat. Együtt dolgozni, na ezt hívom én sikernek. Egy házasság az körülbelül erről szól. Könnyű dolog két embernek összeboronálódni. Az sem olyan nagy teljesítmény, hogyha egy ideig együtt maradnak. De ha megtanulnak együtt dolgozni, gördülékenyen, együtt működni, na ez már siker, ez már valami. Akkor ők letettek valamit az asztalra. A szereposztás arra vonatkozik tehát, hogy a pár miként kezeli a vezetést és a háztartási feladatok elosztását. Kiviseli a nadrágot, kiviszi le a szemetet, kimosogat el, meg ilyen apróságok, ilyen apró kis csemegék. Nagyon sokszor ez egy harcmező, amikor erről a témáról beszélünk. Különösen a mi nemzedékünkben, így a 30-as nemzedékben csapódik ez le nagyon erőteljesen, mert két világ találkozik bennünk. A tradicionalizmus és az egyenjogúság világa. Lehet, hogy a szüleinknél még láttunk egy tradicionális családmodellt, de ugye a mi generációnktól lefelé már inkább az egyenjogúság érvényesül. És bennünk csapódik ez a kettő, nem tudjuk, hogy akkor most melyiket kövessük. Hát hadd mondjam el azt, hogy nincs egy olyan egységes szereposztási modell, amely minden párra ráhúzható. A kérdés az, hogy az a modell, ami alapján ők elosztják ezeket a feladatokat, ez számukra, mindkettőjük számára megfelel, vagy nem felel meg. Ha megfelel nekik, akkor nekik az a jó, akkor ők azt kövessék. Ha nem felel meg, akkor ne akarja senki kívülről rájuk erőltetni azt, ami nem működik. Milyen konkrét mérő fokai, vagy mérő pontjai vannak ennek a témakörnek. Mi ketten jól kiegészítjük egymást. Feleségemmel szoktuk néha mondani egymásnak, amikor hát úgy valamiben az úgy szépen úgy kijön, például abban, hogy én jól vezetek autót, feleségem pedig a világ legjobb navigátora, hogy látod, ezért vagyunk ketten. Mi úgy jól kiegészítjük egymást. És ez egy jó tudat. Ez jó érezni, jó tudni, hogy hát ezért vagyunk ketten. Mi a kiegészítő elemei vagyunk egymásnak. Mindketten elégedettek vagyunk a házi munkák elosztásával. Figyelem, nem csak a férj, mindketten elégedettek vagyunk a házi munkák elosztásával. Ez nem azt jelenti, hogy a feleség beadja a derekát és halálra gürizi magát, a fél pedig beül otthon a popcorn, meg a sör, meg a tévé elé, hanem azt jelenti, hogy megosztjuk a feladatainkat. Mindketten, egyenrangúan. Mindketten keményen dolgozunk azon, hogy egyenrangú kapcsolatunk legyen. Erre tudatosan odafigyelünk, tudatosan építjük az egyenrangúságot. A legtöbb döntést közösen hozzuk meg. És végül a házi teendőket azt szerint osztjuk el, hogy ki mit csinál szívesen. Nyilván lesznek pontok, amelyeket egyikünk se csinál szívesen, és ha mondjuk kettő ilyen van, akkor azt már könnyű elosztani egymás között. De ne az szerint, hogy mit láttunk otthon, mert nem biztos, hogy a mi életünkben is az fog működni. Hanem ha az egyikünk jobban szeret vasalni, a másikunk mosogatni, akkor ne cseréljük fel, akkor azt csináljuk, amit szívesen teszünk. Én például kifejezetten szívesen vasalok. Feleségem utálja. Ezért, ha van egy kis időm, nem sokszor van, de ha van, akkor én szívesen veszem át tőle a vasalást. Ez minden párnál másként működik. Na, jön egy kényes kérdés. Az adó meg a pénz, ugye ezek a dolgok. Pénzkezelés hogy áll a családunkban? Mi hívők gyakran esünk abba a hibába, hogy azt mondjuk, hogy hát a hívő ember életében a pénznek nincs szerepe. Ez hazugság. Ez egy hazug mítosz. Igenis van szerepe a pénznek, még a hívő ember életében is. Egyikőtök sem fog a szép mosolyáért meg a szép kék szeméért kenyeret kapni a boltban. Egyikőtök sem megy el dolgozni, és aztán lesz borzasztóan elégedett, amikor hónap végén nem kap fizetést. A pénz igenis számít. Szerepe van. És nem tagadhatjuk ezt le. Nyilván nem válhatunk olyanokká, akik önző módon harácsolnak egész életükben, és csak a pénzt látják maguk előtt, az egy másik szélsőség. De azt sem mondhatjuk, hogy nekünk semmi dolgunk a pénzzel, mert ez így nem igaz. Néhány számadat. Az ébren töltött időnk 80%-át fordítjuk a pénz keresésére, elköltésére, vagy a pénzről való gondolkodásra. Ha ez így van, akkor nekem senki nem mondja azt, hogy a pénz nem számít. Ha valamire ennyit áldozunk, akkor annak van jelentősége. Az amerikaiak 66%-a több időt tölt a pénz és a karrier feletti gondolkodásra, mint a szex, az egészség vagy a kapcsolatai feletti gondolkodásra. Számít a pénz. Hogyan vetítődik ez ki a párkapcsolatunkra? Hogyan mérhetjük a házasságunk boldogságát a pénzhez való viszonyunkban? Hát először is úgy, hogy egyetértünk abban, hogy mire költsük el a pénzünket. Ha mondjuk az egyik fél csak arra akarja költeni a pénzét, mondjuk a feleség, hogy állandóan új ruhákat vesz magának, a férj meg az összes családi vagyont eljátéktermezi, akkor valószínűleg ők nem fognak ebben a pontban egyetérteni, mert nem értenek egyet abban, hogy mire költsék a pénzüket. Úgy költsük el a pénzünket, hogy legyen meg mindaz, amire szükségünk van, még legyenek ilyen plusz dolgok is, amik esetleg nem csak létfenntartási dolgok, de ez legyen közös megállapodás tárgya. Együtt költsük el, értsünk egyet abban, hogy mire költjük. Másodszor, nem kételkedem a párom pénzkezelésében. Nyilván ez megint egy óriási bizalmi kérdés. És a bizalmat azt nem elég csak megelőlegezni, a bizalomra méltóvá is kell válni. Ezt nem lehet eljátszani. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes és nagyon kényes kérdés. Harmadszor, elégedettek vagyunk a megtakarításra vonatkozó döntéseinkkel. Legyen megtakarításunk, de ez ne úgy legyen, hogy a férj állandóan szorítja a nadrágszíjat, a feleség pedig oldaná ki, vagy fordítva, hanem ez egyetértésben történjen, közös döntés alapján. Az adósságaink nem jelentenek problémát számunkra. Gondolkodtam, hogy mit akarhat ez kifejezni. A legtöbbünknek sajnos vannak adósságai. Ha csak a saját életemre gondolok, ott van a házam, ott van az autóm. Benne vagyok, vezetem, örülök neki, de majd 20 év múlva lesz kifizetve. De már élvezem. Tehát adósságaink vannak. Kérdés nem az, hogy van-e. Kérdés az, hogy ez problémát jelent-e a számunkra. Hogy elmentünk a legvégső határainkig, és már nem kapunk levegőt az adósság terhe miatt, vagy annyit vállaltunk fel, hogy maradjon még egy normális játékterünk a kiegyensúlyozott élethez. És ötödször, az anyagi jellegű döntések nem esnek nehezünkre. Tudunk beszélgetni egymással a pénzről is. Nem fogunk összeveszni a pénz miatt. Ha a pénz egy kényes téma, akkor a következő az még kényesebb, a szexualitás kérdése. Lehet, hogy nagyon meg fogtok most botránkozni ezen a mondaton, nem tőlem származik, egy párterápiás könyvben olvastam, de sokszor nagyon igaznak látom párok életében. Egészen lecsupaszítva, körülbelül így néz ki a képlet a házasságok többségében. A férfi gyengétséget ad a szexért cserébe, a nő pedig szexet ad a gyengétségért cserébe. Férfi és nő, szokták mondani, annyira különbözik egymástól szexuális tekintetben, mintha egyik a Marsról, másikuk a Vénuszról jött volna. Hát a különbözőségek sehol nem mutatkoznak meg ennyire erőteljesen, mint a szexualitás terén. A házassággal való megelégedés fontos eleme a szexuális kapcsolat minőségével való elégedettség. Kimutatták azt, hogy közvetlen kapcsolat van abban, hogy valaki a szexualitásával mennyire elégedett, tehát ez közvetlenül kivetítődik arra, hogy a házasságával mennyire elégedett. Nagyon szorosan összetartozik ez a két tényező. Leggyakoribb problémák a szexualitásban, amelyekre tehát legtöbb pár panaszkodik, az együttlét gyakoriságának a különböző megítélése. Az egyik azt mondja, hogy napi ötször sem volna elég, a másik azt mondja, hogy ha már havonta egyszer van, akkor már 2 hónap pihenőt kérek. Hogy ítéljük ezt meg? Az együttlét izgalmasságának a fenntartása. Na jó, jó az, hogy időről időre összejövünk, de azért legyen ebben valami izgalmas, valami új. Nem mindig ugyanaz az unalmas dolog. Szerda este 7:30, jó, akkor bújjunk ágyba. Tehát ennél azért kreatívabb legyen a szexualitás megélése a házasságunkban. A párok több mint fele nem tud nyíltan beszélni egymással a szexről. És ez világi pároknál így van, akkor hívő pároknál ezt még be lehet szorozni néhány számmal. Hívő párok különösen nehezen beszélnek erről. Rengeteg olyan görcs, olyan gát van bennünk, ami miatt nem tudunk még a párunkkal sem nyíltan beszélni a szexualitásról. Pedig milyen nagy szükségünk volna rá. A gyengétség szexuális kezdeményezésként való félreértése a párok felénél a következő óriási probléma. Az egyik fél már nem mer gyengéd érintést közvetíteni másik felé, mondjuk megsimogatni, mert a másik mindjárt azt hiszi, hogy ágyba akar bújni vele. És ez sok párnál feszültség tárgya, konfliktusok kiváltója. Meg kell találni az egyensúlyt. Meg kell találni azt, hogy nem minden figyelmesség vezessen oda, hogy törvényszerűen és kötelezően meg kell történnie a folytatásnak. Fokmérők a szexualitás terén. A boldog házaspárok indikátorai. Teljesen kielégít a partnerem által tanúsított figyelmesség mértéke. Másodszor, szexuális kapcsolatunk kielégít és feltölt. Ez egy feltöltő, egy inspiráló élmény. Nem pedig olyan valami, amitől félek, amitől rettegek. A párom, nagyon fontos, nem él vissza a szexel, és nem zsarol vele. Nagyon sokszor a szexualitás egy házasságon belül a zsarolás eszközévé válhat. Jó, ha te így, akkor majd én is így. Előbb-utóbb csak beadod a derekadat. Negyedszer, nem aggódom amiatt, hogy a partnerem szexuálisan nem érdeklődne irántam. Tehát biztos vagyok benne, hogy a párom szexuálisan vonzónak talál, és ezt nyilván ki is fejezzük egymásnak. És ötödször, még egy nagyon fontos dolog, azt mondtam, a házasságok két dolgon tudnak legkönnyebben tönkre menni, a pénz és a hűtlenség. Nem aggódom amiatt, hogy a párom házasságon kívüli kalandot keresne. És ez nem azt jelenti, hogy én olyan naív vagyok, hogy emiatt nem aggódom, hanem azt jelenti, hogy olyan bizalmi viszony van közöttünk, és a saját szexuális életünk is olyan kielégítő, hogy nem hajtom a másikat arra. Azt szoktam erre mindig mondani, hogy ha valakit otthon minden nap tejszínhabos gyümölcstorta vár, akkor nem fog a szomszédba menni száraz kifliét puncsorogni. Értse mindenki, ahogy akarja. Gyermeknevelés. Egy John Wilmot nevű valaki következő érdekes megjegyzést tette. Amíg nem voltam nős, 6 elvet állítottam fel magamnak, amelyek alapján a majdani gyermekeimet szerettem volna nevelni. Most van 6 gyerekem, de már nincs egyetlen elvem sem. Akik gyakorló szülők, azok jót mosolyognak ezzel, mert tényleg így van. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. A szülők felelnek gyermekeik fejlődéséért, az én képéért, a felelősség tudatáért, a gyerekek értékeiért, testi-lelki egészségéért, valamint a szociális és anyagi szükségleteiért. Párok 2/3 szerint az apa nem tölt elég időt a gyerekekkel. Hangsúlyozom, a párok, nem az anyák 2/3 szerint, ezt az apák maguk is beismerik. Nem töltenek eleget a gyerekeikkel. Sok pár nem ért egyet a fegyelmezés módszereiben. Hogyan fegyelmezzük a gyerekünket? Az egyik fél azt mondaná, hogy hát vonjuk meg tőle a zseppénzt, a másik lekever 2 pofont. Akkor most egyetértünk, vagy nem értünk egyet? Közös elveink vannak, vagy nem közösek az elveink? Vagy hogyha az egyikünk valamit nem enged meg, akkor a gyereknek van még egy kiskapu, megyek a másikhoz. Hát, ha neki szebben tudok könyörögni, és ő megengedi, holott a másik már egyszer azt mondta, hogy nem. És akkor ugye szépen ki lehet játszani a szülőket egymás ellen. Ismerik a szülők is, ismerik azok, akik maguk is gyerekek voltak, mert mi magunk is ezt megcsináltuk a szüleinkkel, vagy legalábbis megpróbáltuk megcsinálni. Sok pár veszekszik, mert a gyermekre több figyelem jut, mint a házasságra. Ez még egy nagyon fontos pont. Az, hogy szülők vagyunk, ez csak egy része az identitásunknak. Attól, hogy én apa vagyok, attól még nem szűntem meg férj is lenni. Az apaság az egy része az identitásomnak, de a másik az megmaradt, én férj is vagyok továbbra is. És a feleségem is nem csak anya, ő továbbra is feleség is. És ennek az egyensúlyba hozása egy izgalmas kihívás. Egy kínai mondás, miszerint a munka nem fut el előled, amíg megmutatod a gyermekednek a szivárványt. A szivárvány azonban nem vár addig, amíg befejezed a munkádat. Előbb-utóbb azon kapod magad, hogy a gyerekeid felnőttek, és nem is ismered őket. Foglalkozz velük addig, amíg kicsik, amíg lehetőséged van rá, mert dolgozni utána is fogsz tudni. Gyereknevelés indikátorai tehát. Először is, elégedett vagyok azzal, ahogyan a gyereknevelés felelősségét megosztjuk. Ez nem csak az anya dolga, hangsúlyozom, nem csak az anyáé. Az apára is ugyanúgy szüksége van a gyereknek. Másodszor, partnerem a házasságunknak is ugyanolyan figyelmet szentel, mint a gyerekeknek. Harmadszor, egyezünk a fegyelmezés módszereiben. Negyedszer, egyetértünk a gyermeknevelés anyagi kérdéseiben. Az egyik mondjuk 200 forint heti zseppénzt ad, a másik 3000-et. Hol a középút? Hol van itt a kiegyezés? Az egyiknél teljesítményt kell nyújtani az anyagi jutalmazásért, a másiknál csak úgy pottyan. Akkor a gyerek előbb-utóbb elkezd húzni az egyik irányba, és elkezdi hanyagolni a másikat. És az előbb-utóbb igen komolyan visszaüthet. A gyerekek nem jelentenek problémát a házasságunkban. Így a boldog párok 61%-a. Közeledünk a vége felé, kitartás, rugalmasság. A rugalmasság az annak a kifejezője, hogy egy pár mennyire hajlandó a változtatásra. Megvannak a berögzött szokásaink, módszereink, a berögzött életünk, és nem vagyunk hajlandók semmit változtatni, vagy ha jobb belátásra térünk, akkor készek vagyunk megváltoztatni dolgokat. Akár az életmódunkban, akár a gondolkodásban, akár az öltözetünkben, a lakásunk berendezésében, sok minden másban. Ez különösen fontos szerepet játszik a vezetésben, a szerepértelmezésben, és a kapcsolat szabályszerűségeinek a meghatározásában. Minden párkapcsolatnak vannak kimondott, jobb esetben kimondott, rosszabb esetben ki nem mondott szabályszerűségei, amelyekre épül ez a kapcsolat. A rugalmasság ezeket is érinti. Ugyanakkor persze nem szabad a ló másik oldalára sem átesni, mert stabilitásra is szükség van. Szükség van az állandóság, a biztonság érzetére, mert ez teremti meg az intimitás, a bensőségesség kialakulásának a lehetőségét. Rugalmasság fokmérői. Kreatívan kezeljük a különbözőségeinket. Nem akarom a másikat mindenáron megváltoztatni a saját képmásomra, elfogadom őt úgy, ahogy van. Tudjátok, hogy a vicc szerint a házasságok többsége miért fut zátonyra? A következő a helyzet. Amikor egy hölgy férjet választ magának, akkor azt mondja, hát a lelkem most olyan, amilyen, de hát majd ha hozzám jön, vagy feleségül vesz, akkor majd én megváltoztatom. Eltelik néhány év, és a feleség rájön, hogy bizony, az égvilágban semmit nem változott. Ugyanolyan, mint amilyen volt. Férfiak hogy indulnak a házasságba? Hát úgy indulnak, hogy feleségem a világ leggyönyörűbb, legokosabb, legszexibb nője, és biztos mindig ilyen is marad. Eltelik néhány év, és rá kell jönni, hogy bizony a felesége változik. És a végén aztán mind a ketten csalódottak. Tehát mi kreatívan kezeljük a különbözőségeinket. A legtöbb döntést közösen hozzuk meg. Ha szükséges, mindketten készen állunk a változtatásra. Rugalmasan kezeljük az életmódunkat. Készek vagyunk kompromisszumot kötni a problémák megoldásáért. Ez nem elvtelenséget jelent. A kompromisszum az nem azt jelenti, hogy feladok minden elvemet csak a békesség kedvéért. Nem erről van szó. Ez azt jelenti, hogy nem ragaszkodom mindenáron a saját igazamhoz, hanem kész vagyok belátni azt, hogy a probléma megoldásáért esetleg nekem is kell valamilyen áldozatot hoznom. Közelség. Mennyire érezzük közel magunkat a társunkhoz, vagy mennyire szeretnénk egy kis távolságot nyerni, mert úgy érezzük, hogy már levegőt nem kapunk, itt van a torkunkban, a nyakunkon. A közelség a partner iránti érzelmi kötődést fejezi ki. Az együttlét és a külön töltött idő megélésének az egyensúlyában testesül meg. Hogy érzem magam, amikor külön vagyunk, és milyen az együtt töltött időnk minősége? Boldog párok első számú prioritása, hogy együtt legyenek. Szeretnek együtt lenni. A boldogtalan párok menekülnek egymástól, mert addig legalább nem veszekednek, amíg külön vannak. Ez is lehet ugye a hosszú házasság titka. Keveset kell találkozni, hogy keveset lehessen veszekedni. Sokkal többször kérnek segítséget a partnerüktől a boldog házas párok. Tudok segítséget kérni a másiktól? Tudom kifejezni felé azt, hogy ő tehet valamit értem? Én rászorulok az ő odafigyelésére? Szívesen és élvezetesen töltik együtt az idejüket. Öt indikátor megint csak a közelség kifejezésére. Nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz. Úgy érezzük, hogy érzelmileg mi össze vagyunk kötve, mi össze vagyunk nőve. Első számú prioritásunk, hogy együtt legyünk. Ez nekünk nagyon fontos. És nem hagyjuk, hogy bármi ezt meghiúsítsa. Nem várom a telefon csörgését, hogy végre elmehessek otthonról. Hanem, hogyha most együtt vagyunk, akkor esetleg kikapcsolom a telefonomat. Még akkor is, ha én vagyok a világ legfontosabb embere. Persze mindenki az. Legalábbis azt gondolja magáról. Segítséget kérünk egymástól. Szívesen gondolunk ki együtt dolgokat. És végül élvezzük, amikor az időnket együtt tölthetjük el. És nyilván itt nem csak a szexualitásról van szó, hanem bármiről. Ha együtt mosogatunk, ha együtt kapáljuk a kertet, ha együtt mostuk az ablakot otthon, vagy ha együtt játszunk társasjátékot a gyerekeinkkel. Mindez benne van ebben. Család és barátok. Azt olvastuk az elején, és hogyha a cetlitekre ránéztek, akinek jutott, akkor látjátok azt, hogy a boldog párok egyik nagyon fontos jellemzője, hogy a barátok és a családtagok nem szólnak bele az életükbe. És itt jön elő ugye a sokat emlegetett, sokszor sokat átkozott anyós kérdés. Hogyan viszonyuljunk ehhez a témához? Mennyire engedjünk beleszólást a szüleinknek a házasságunkba? A viccek azok ugye általában a férfi és az anyósa közötti problémákról szólnak. Mi férfiak nagyon szeretünk anyós vicceket mesélni, és ugye a filmek is ezt karikírozzák ki általában. De az igazság az, hogy a problémák a legtöbbször nem a férfi és az anyósa között vannak, hanem a nő és az anyósa között. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, nevezetesen az, hogy mind a ketten a férfi kegyeiért küzdenek. Nyilván a maguk módján. Az anya továbbra is tudni szeretné azt, hogy ő azért mégiscsak a kisfiának az anyukája, a feleség pedig azt szeretné tudni, hogy hát végül is én a férjem felesége vagyok, hát ugyanazért a férfiért küzdenek. Nem mondják ezt ki nyilván, soha, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, de a kulisszák mögött ez zajlik. Mit tegyen ilyenkor a férfi? Egy nagyon egyértelmű útmutatást szeretnék felolvasni erre a helyzetre. Itt van a forrása és a másik lapon, alul fölírhatjátok magatoknak. Ez egy nagyon-nagyon jó könyv a házasság megélésével kapcsolatban. John Gottman írta, aki arról ismert, hogy házaspárok ezreit tanácsolta már, és ő mindig úgy kezd egy házassági tanácsadásba, hogy a párt beköltözteti néhány hétre az ő úgynevezett szeretett laboratóriumába. Ez egy olyan építmény, mint a való világnak a villája. Kamerákkal, mikrofonokkal felszerelve, és ott élik a mindennapi életüket, mindent rögzítenek, több hétig benn vannak, és utána John Gottman kiértékeli ezeket a felvételeket. Meglátja azt, hogy milyen az ő életük, amikor nem figyeli őket senki, amikor együtt vannak, és aztán ez alapján tanácsolja őket. És több ezer ilyen tanácsadás van mögötte, tehát ilyen információ birtokában állítja a következőt. Ebből a dilemmából az az egyetlen kiút, ha a férj a felesége mellé áll az anyjával szemben. A felesége mellé áll az anyjával szemben. Ez így persze durvának tűnhet. De a házasság egyik alapvető feladata, hogy kialakítsa a mi tudatot a férj és a feleség között. A férjnek tehát az anyja értésére kell adnia, hogy a feleségé az első hely. A háza az az ő és a felesége háza, és nem az anyjáé. Ő pedig elsősorban most már férj, és csak másodszorban fiú. Nem kellemes dolog így állást foglalni. Lehet, hogy az anyja ezen meg is bántódik, de a végén valószínűleg alkalmazkodik a valósághoz. Elfogadja, hogy a fia számára minden más köteléknél fontosabb az a család, amelyben ő a férj. A házasság sorsát dönti el, hogy sikerül-e a férjnek szilárdan képviselnie ezt az álláspontot, vagy sem. Még akkor is ezt kell képviselnie, ha úgy érzi, igazságtalanul erőszakolták rá az állásfoglalást. Folytatódik. Sőt, még akkor is, ha az anyja nem tudja elfogadni az új valóságot. Nem azt mondjuk ezzel, és szeretném aláhúzni sokszorosan, tehát nem kell átesni a ló másik oldalára, hogy a férjnek bármi olyat kellene tennie, amivel úgy érzi, hogy lealacsonyítja és megszégyeníti a szüleit, vagy ami ellenkezne az értékrendjével. Nem kell hűtlenné lennie önmagához, de a felesége mellett kell kiállnia, és nem középen. Tehát ő nem középen van a két nő között, ő a felesége oldalán áll. Neki a feleségével kell kialakítani a saját családi szokásait, értékrendjét és életstílusát, és ragaszkodnia kell hozzá, hogy az anyja, és persze az apja is, tiszteletben tartsa mindezt. Van még valami, ami szorosan hozzátartozik a párunkkal való szolidaritáshoz, illetve ahhoz, hogy biztosítjuk számára az első helyet. Nevezetesen az, hogy semmilyen megvető megjegyzést nem tűrünk el vele kapcsolatban a szüleinktől. Ezek kemény szavak. De akik már ilyen jellegű konfliktusokat átéltek az életükben, azok tudják, hogy itt nagyon világos játékszabályokra van szükség. Mert erre rámehet egy kapcsolat, és ismerek nem egy kapcsolatot, amely rá is ment erre a pontra. És végül a lelki értékek és a hit kérdése. Amikor először olvastam ezt a tanulmányt, és hát magam is ennek a tesznek az elvégzésére kiképzést nyertem, tehát ez egy nagyon komoly, nagy volumenű és tartalmú teszt eszköztár, azt kérdeztem, hogy ha ezt világi emberek dolgozták ki, akkor mit keres ebben a vallásosság, mint fontos téma? Nem mindegy az a házasság sikerének szempontjából, hogy valaki vallásos, vagy nem vallásos. Kis háttér, hogy hogyan is került ez bele ebbe a tesztbe. A felmérések azt mutatták, hogy az amerikai lakosság 70%-a vallja magát egy gyülekezet vagy zsinagóga tagjának. Hát ez már elég magas szám. 90%-a imádkozik, és az imádkozók 98%-ának a legfőbb kérése a család jóléte. És nyilván mondtam azt, ezt nem csak Amerikában használják, Európában is nagyon erős bástyái vannak, és világszerte 1,5 millió pár végezte már el ezt a tesztet. Innen azért látszik, hogy a vallásosság egy fontos téma sokak számára, és ezért belevették. Először úgy gondolták, hogyha egy párban mind a ketten egyetértenek a vallásosság kérdésében, akkor ez egy pozitív érték. Tehát, ha mind a ketten vallásosak, akkor az jó. Ha mind a ketten nem vallásosak, az is jó. Ha az egyik vallásos, a másik nem, vagy fordítottan, akkor az a rossz. És aztán nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy ez nem igaz. Mert ahol mind a ketten azt írják be, hogy nem vallásosak, azok a házasságok sok ponton alul maradnak azokhoz képest, ahol mind a ketten vallásosak. És ezért megváltoztatták az előre gyártott véleményüket, és úgy zajlik mostantól a teszt kiértékelése, hogy csak az a pozitív megegyezés, ahol mind a ketten vallásosak. Mindjárt mutatok egy másik diagramot majd, ahol látszik, hogy pontosan miért is van ez így. De a fokmérői a lelki értékeknek és a hitnek. Elégedettek vagyunk azzal, ahogyan a lelki értékeinket és a hitünket kifejezzük. Mivel közös a hitünk, egymáshoz is közelebb érezzük magunkat. A közös lelki értékek erősítik a kapcsolatunkat. Nincsenek feszültségek a kapcsolatunkban a lelki értékek különbözősége miatt. Hát már ezért érdemes ugyanazon a hit formán élni mindkettőnknek, mert ebből is rengeteg feszültség támadhat. És végül nehéz időszakokban is támaszkodni tudunk a hitünkre. Mekkora változást hoz egy házasság életében az, hogyha mindkét fél hívő? És akkor nézzük meg sorba. A házassággal való elégedettségben. Ezen a teszten minden témakörben 80 pont a maximális elérhető pont. A házassággal való elégedettség terén a hívő párok 52 pontot érnek el átlagosan, a nem hívők 20 pontot. Szignifikánsan, tehát jelentősen elégedettség.

a sikeres menedzserése. Hívő párok 48 pontot érnek el átlagosan, a nem hívő párok 26 pontot. A kommunikáció, a negyedik pont. 46 pontot érnek el a hívő párok, 18-at a nem hívők. A konfliktuskezelés 38 a 17-tel szemben. A barátok és a család, ugye az anyós kérdés, mindig ez jusson itt eszünkbe. 66 a hívőknél, a nem hívők 42-ével szemben. Pénzügyek 51 kontra 28. A szabadidő eltöltésének az egyensúlya, hogy mennyi időt töltünk együtt, mennyit külön. 48 kontra 29. A szerepértelmezés. Talán ez az a pont, ahol a legközelebb kerül a kettő egymáshoz. 68 kontra 58. Szexuális kapcsolatunk 57 kontra 31. Érdekes, még ezen a ponton is a hívők jobban vizsgáznak. A pár egymás iránti közelségének az érzése 71 kontra 39, és végül a rugalmasság 53 kontra 26. Rengeteg számot hallottatok tőlem, rengeteg adatot sorakoztattam fel, mit vigyetek haza? A boldog házasság, összefoglalásként, nem a vak véletlen szüleménye, és ez egy nagyon fontos következtetés ennek a tanulmánynak, hanem tudatos munka és számos tényező összjátékának az eredménye. Ne elégedjünk meg azzal, hogy csak valamiben jó a házasságunk, hanem ez 10 különböző pontnak az összjátéka adja meg a boldog házasságot. Ha biztosan boldog házasságot szeretnénk magunknak, kérjük Isten vezetését, és minden este lefekvés előtt olvassuk el partnerünkkel kérdésként a boldog párok erősségeinek top 10-es listáját, ami itt van még egyszer. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan beszélünk egymással? Kérdezzük meg. Legyen ez egy tükör előttünk, este lefekvés előtt. És őszintén válaszoljunk rá. Szánjatok rá időt, mert ha egyszer elkezditek, lehet, hogy 3 órás beszélgetés lesz belőle. Megtanulunk beszélgetni egymással újra, mint amikor udvaroltunk egymásnak. Kreatívan kezeljük a különbözőségeinket? Nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz? Nem érzem azt, hogy a párom az ellenőrzése alatt tartana? Partnerem akkor is megérti a véleményemet és az ötleteimet, amikor éppen vitatkozunk egymással? Teljesen elégedett vagyok párom figyelmességével, amit irántam tanúsít, hogy a zárójelben ez a szexualitásról szól. Jó egyensúlyban tartjuk az együtt és a külön töltött szabadidőnket? Partnerem barátai és családja csak ritkán avatkoznak bele az életünkbe? Egyetértünk abban, hogy mire költsük el a pénzünket? És végül, elégedett vagyok azzal, ahogyan kifejezzük a lelki értékeinket és a hitünket? Befejezésként azt kívánom, hogy egyre több kérdésre egyre többször sikerüljön igennel válaszolnunk, és mindannyian nagyon boldog házasságban éljünk. Köszönöm szépen a figyelmet!

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a földfüve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: reménységünk Krisztus.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő László Varga Zoltán lelkész. Tekintsük át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunkat pillanatképek Krisztussal rovatunk vezeti be. Milyen reménysége lehet egy több éve gyógyíthatatlanul beteg embernek? Tehet érte is valamit Jézus? Rövidesen hallhatják. Ezután Krisztus ma sorozatunk harmadik részével jelentkezünk. Mi az egyik legértékesebb ajándéka Krisztusnak a 21. század számára? Tartsanak velünk, hogy megtudhassák. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Márk evangéliuma 5. fejezetének 24-től a 29-ig terjedő versei a következő epizódot írják le Jézus életéből. El is méne vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos vala, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott vala, a sokasságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus Krisztus éppen úton volt, amikor ez az asszony megközelítette, és nem valamiféle mulatságra igyekezett, hanem ezúttal is segíteni. Jézus Krisztus életében ez volt a fő cél, mások javát szolgálni, betegeket gyógyítani, megtört szíveket vigasztalni. Életét a szolgálatnak szentelte. Most is úgy látjuk őt, mint egy segítségre siető embert. El is méne vele, és itten megállunk egy picit, mert szükséges pontosítani, hogy ki volt ez a vele, kire vonatkozott. Jairusról van szó, akiről valószínűleg eszünkbe jut, hogy az ő leánya is beteg volt. És valószínűleg életben volt még, amikor Jézus Krisztus Jairussal együtt elindult annak háza fele. Elindult, és követte őt nagy sokasság, mert a sokasság hozzászokott már ahhoz, hogy Jézus csodákat művel, és érezték, hogy itt is valami történni fog. Követték őt, és összeszorítják. Nagy tolongás volt. Az emberek nyomultak Jézus után, előtte is mentek, körülötte, mögötte. És Márk az evangélista nem hiába jegyzi meg, hogy a sokaság szorította Jézust. Mindjárt meglátjuk ennek jelentőségét. Az evangélista továbbá megjegyzi azt, hogy ebben a sokaságban volt egy asszony, aki körömmel, foggal igyekezett előre törtetni és Jézus közelébe kerülni. És hogy ez a csoda miért történt pontosan itt az úton, és miért ékelte be az evangélista ezt, a Jairus háza felé indulás és a Jairus leányának feltámasztása közé, annak is van egy igen komoly magyarázata. Hogyha átugorjuk a vérfolyásos asszony meggyógyításának történetét, a végén azt találjuk, hogy küldött, érkezett hozzájuk, és közölte velük, Jairussal elsősorban, hogy az ő leánya meghalt. Ne fárassza tovább a mestert, úgy sincs már semmi értelme. Valószínűleg az volt a rendeltetése ennek a csodának, hogy bátorítsa és újjá élessze, táplálja a reményt Jairus szívében. Ennek a gyógyításnak kettős szerepe volt. Egyrészt Jézus Krisztus megjutalmazni kívánta a beteg asszony hitét, másrészt táplálni a reményt Jairusban, aki rövidesen értesült a leánya haláláról. És így Jézus Krisztus leckét adott mindkettőjüknek, a tanítványoknak, az egész sokasságnak. Úgy a Jairus esete, mint a vérfolyásos asszony gyógyulása egy és ugyanazt az üzenetet közvetíti az akkori jelenlevők, a szemtanúk, az olvasók és a mai hallgatók számára is. Van remény. Nincsen olyan sötét, kilátástalannak tűnő helyzet, amelyben Jézus Krisztus ne tudna reménységet gyújtani. Az asszony, aki Jézust megközelítette a sokasságban, 12 éve beteg volt, valószínűleg gyógyíthatatlanul. Ezt onnan is tudjuk, hogy a 26. vers leírja az asszony addigi próbálkozásait, törekvéseit. Sok orvostól sokat szenvedett, és mintha kissé cinikusan hangzana ez a kifejezés. Az orvosok nem gyógyították meg, inkább kínozták. Több kínt, több szenvedést hozott neki az orvosi beavatkozás, mint amennyi enyhülést szerzett ezeken keresztül. Ma is sok beteg elmondhatná ugyanezt. Sok orvostól sokat szenvedtek, és végül mivel maradtak. A 26. vers leírja, hogy ez a beteg asszony mivel maradt. Pontosabban semmivel, mert minden vagyonát az orvosokra, magára költötte. Ebből is látható, hogy mennyire kétségbeesett volt a helyzete. Annyira beteg volt, és annyira reménytelen volt az ő esete, hogy képes volt minden vagyonát rááldozni az esetleges enyhülésre. Képes volt lemondani anyagi biztonságáról, hogy az életét megtarthassa. És mi volt az eredmény? Semmi. Az állapota egyre rosszabbodott. Fájdalmai nagyobbak lettek, szenvedése egyre elviselhetetlenebb, és ezzel társult a szegénység is, amelybe jutott a kezelési költségek miatt. És így került Jézus közelébe ez az asszony. A 27. vers tesz egy megjegyzést, mikor pedig Jézus felől hallott vala. Ez arra enged következtetni, sőt, szinte biztosan állíthatjuk, hogy ez az asszony addig nem hallott Jézusról, nem ismerte őt, nem tudta, hogy ki volt. Lehet, hogyha hamarabb hallott volna róla, megkereste volna őt, hiszen sokkal könnyebb lett volna neki Jézusnál keresni a gyógyulást, az enyhülést, ami ráadásul semmibe sem kerül, és biztos. Eltérően attól, amit az orvosok ajánlottak neki sok pénzért, és ami nem javított, hanem rontott az ő helyzetén. Amikor Jézusról hallott, azonnal újjá élet benne a remény. Érdekes, hogy 12 év után még mindig volt reménység ebben az asszonyban, mert 12 év az nagy idő. Ha belegondolunk, mi minden történt az életünkben az utóbbi 12 év alatt, még ha nem is tűnik soknak, 80, 90, 100 évhez képest, egy évezredhez képest, még akkor is sok egy ember számára, amennyi mindent elviseltünk, amennyi mindenen átmentünk. És aki 12 évig ugyanabban a reménytelen, kilátástalan helyzetben vergődik, annak számára még hosszabb ez az idő. Ez alatt az idő alatt az ember belefásul bajába, belenyugszik a változtathatatlanba, és elkönyveli, hogy már pedig ennek így kell lennie, ez így van, és így is fog maradni. És 12 év után azt hiszem, 100 ilyen betegből kevés maradt volna, aki még hisz a gyógyulásban. Sokkal rövidebb idő elég számunkra, hogy feladjuk a reményt. Azonban ez az asszony, amint meghallotta, hogy Jézus ott van a közelben, és hogy ki ez, és mire képes, azonnal igyekezett a közelébe kerülni. A gyógyítás egészen különálló módon történt ebben az esetben. Az asszony volt az, aki odalopakodott és megérintette Jézust. Szégyelte magát, egyrészt a betegsége miatt, másrészt pedig a nőket nem is igen nézték keleten jó szemmel. Másodosztályú kategória volt, hátrányos helyzetű kategória. Elsősorban a férfiak voltak azok, akik Isten szemében az akkori elképzelés és világnézet szerint értékesebbek voltak. Lejegyzi a történelem, hogy a Jézus Krisztus idejében voltak különféle imádságok, és az egyikben még azért is hálát adtak férfiak, hogy az Isten nem teremtette őket nőknek. Több oka is volt szégyenkezni, de ez a szégyenkezés nem volt elég erős ahhoz, hogy őt megállítsa. Másrészt az asszony félt a kudarctól is. Igen, itt van Jézus, de mi lesz, ha nem sikerül, ha nem gyógyít meg? Jézus megengedte, hogy ez így történjen. Habár első olvasásra úgy tűnik, hogy ez az idős asszony még Jézus Krisztus figyelmét is elkerülte, és sikerült kijátszani az ő éberségét, mégis meg kell jegyeznünk, hogy Jézus Krisztus ember, ugyanakkor Isten is volt. Folyton kapcsolatban állt a mennyei atyával, és a mennyei atya mindig kinyilatkoztatta Jézus Krisztusnak azokat a dolgokat, amelyeket neki tudni kellett, hogy földi munkásságát eredményesen végezhesse. Így Jézus Krisztus, ha nem is nézett hátra, ha nem is látta vagy hallotta meg ezt az asszonyt, mégis tudta, hogy ott van a közelben, és később ezt nyilvánosságra is hozta. Mégis megengedte, hogy ez így történjék egyrészt, az asszonynak tennie kellett valamit azért, hogy meggyógyuljon. Félreértés ne essék, nem azt akarom mondani, hogy érdemszerző cselekedet volt odalopakodni és törtetni, hogy Jézus Krisztus közelébe érjen. Kéréseink komolyságát Isten előtt az erősíti meg, ha hajlandók vagyunk áldozni és lemondani azért, hogy megkaphassuk Isten áldásait. És ha valóban mérlegre tesszük a dolgokat, sokszor áldozni és lemondani kell azért, hogy Isten betölthesse a mi életünket. Másrészt Jézus Krisztus esélyt adott az asszonynak arra, hogy a leghalványabb reménysugárral is éljen. Lehet, hogy ha nyilvánosan történik ez a közeledés, az asszonyt tisztátalansága miatt, mert a zsidó törvények szerint az volt, nem engedték volna Jézus közelébe. Így Jézus engedte, hogy mindez titokban történjék. Végül azonban, habár tudta, hogy mi történt, Jézus az asszonyt vallatóra fogta, hogy az nyilvánosan tegyen bizonyságot mások előtt is az ő gyógyulásáról. Jézus azért tesz valamit életünkben, hogy azzal máson is segítsen, ne csak rajtunk. Éppen ezért, ha javulunk, ha mi helyzetünk jóra fordul, annak eredményeképpen, hogy ezt Jézustól kértük, ne legyünk önzők, mondjuk el másoknak is. Segítsük őket is megtalálni a javulás, a segítség forrását. Leányom, jegyzi meg végül Jézus Krisztus, a te hited megtartott téged. És ez a Biblia szöveg, Jézusnak ez a kijelentése párhuzamot képez a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versével, a hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Számunkra is van reménység, Jézus Krisztus. S ha gyógyíthatatlan betegségben szenvedünk, vagy akár gyógyíthatóban, de túlságosan hosszúra nyúlnak szenvedéseink, forduljunk Jézus Krisztushoz. Ha mi bajunk, betegségünk nem testi, hanem lelki természetű, talán egy szenvedély, van reménység. Jézus Krisztus bármilyen sötét helyzetben tud reménysugarat gyújtani, tud megoldást találni. A reménység valósággá válik, ha komolyan vesszük, ha áldozunk érte, ha meggyőződéssel kapaszkodunk abba, ha biztosak vagyunk, hogy Jézus Krisztus segít. Nekünk nincs szükségünk reménységre? Nagyon is. Éppen ezért ne feledjük, Jézus Krisztusnál van reménység, van megoldás.

mai adásunkban szeretnénk egy olyan dologra terelni a figyelmet, amely századunkban egyre inkább hiányzik, és amelyre egyre nagyobb szükségünk van. Egy olyan világban élünk, amely az ellentétek világa, a fellendülésé és a hanyatlásé, a boldogságé és a nyugtalanságé, a jólléti és a bizonytalanságé. Úgy tűnik, hogy világunk pillanatnyilag legalábbis fellendülést él át különböző területeken. Úgy tűnik, mintha életünk picit-picit jobbra fordulna, mintha gazdaságilag és egyéb területeken is az emberiség apró lépésekkel, milliméterről milliméterre, de ugyanakkor biztosan halad előre. Legalábbis a látszat ezt mutatja. Azonban nem is olyan régen történt egy változás a világ életében, amelyről azt mondták, hogy egyszer és mindenkorra megváltoztatja az emberek életét, és ez így is van. 2001. szeptember 11-e óta másképpen néz ki a világ. Fokozódik a terrorizmus világszinten. Nem múlik el nap, hogy legalább egy-két terrorista merénylettől ne számolna be a rádió. És talán ki tudja, hány van még, amiről a hírek nem szólnak. Ehhez társul az utóbbi időben a kőolajárak emelkedése. Az utóbbi időkben gazdasági szakértők azt mondják, hogy a kőolajárak meghaladták az utóbbi több évtizedes rekordokat is. És ez az áremelkedés láncreakciót indított el. A kőolaj után, mert mindent szállítani, gyártani, előállítani kell, és a kőolaj többek között alapanyaga vegyipari termékeknek is, éppen ezért általános drágulás érzékelhető világszinten. Amiben mostanáig hittünk, úgy tűnik számunkra, hogy megrendül. Mert egyrészt a látszólagos gazdasági fellendülés, másrészt a biztonság és a jólét már-már nem is olyan biztos, nem is annyira megbízható a mai ember számára. Erre mondja a Szentírás, hogy az egek erősségei megrendülnek. Amiről azt hittük eddig, hogy hatalmat kölcsönöz nekünk, biztonságot, állandóságot és jövőt, úgy tűnik számunkra, hogy bármelyik pillanatban összeomulhat. Éppen ezért el kell mondanunk minden túlzás nélkül, hogy a ma embere koránt sem annyira derülátó, mint azelőtt volt. És ahogy halad előre az idő, az emberiséget egyre inkább terheli az aggodalom, a nyugtalanság, a bizonytalanság érzése. Nem véletlen ez, mert a történelem folyása ebbe az irányba halad, és fog haladni mindaddig, amíg Isten el nem hozza az általa javasolt és az általa végrehajtandó megoldást. Pál apostol ír valamit azokról az időkről, amelyeket mi élünk. Tesszalonika belekhez írott első levél 5. fejezetének 3. versében ezt olvassuk. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Aki hordott már a szíve alatt magzatot, az tudja, hogy ezek a fájdalmak milyen hirtelen, szinte egyik pillanatról a másikra lepik meg az embert. Ugyanígy, mondja Pál apostol, a békesség és a biztonság helyét hirtelen veszedelem váltja fel. Ugyanolyan hirtelen, mint ahogy a viselős asszony nyugalmát megzavarják azok a bizonyos fájdalmak. Mi sem valóságosabb ennél, ha 2001. szeptember 11-re gondolunk. Akkor is, mint derültékből, a villámcsapás hatott reánk az, amit a televízióban láthattunk, amit az újságokban olvastunk. Én magam is emlékszem, amikor hazaérkezett egyik unokatestvéremnek az édesanyja, éppen náluk tartózkodtam, és megkérdezte, ti nem nézitek? Nem tudjátok, hogy mi történik?
Bekapcsoltuk a televíziót, és nem hittünk a szemünknek. Jó fél órának kellett eltelnie, mire valahogy pszichikailag elfogadtuk a valóságot. Nagyon meglepő, és az emberek számára rendkívül megrázkodtató volt az az esemény. És azóta az emberek megtanulták, hogy semmi sem olyan biztos, mint amilyennek látszik. Az emberek még inkább bizonytalanságban élnek, mint valaha. Alig múlt el a hidegháború. Alig múlt el az úgynevezett atomveszély, most eljött a bizonytalanság korszaka, amelyben a terrorizmus bárhonnan, még a saját házában is lecsaphat az emberre. Egy ilyen feszült helyzetben nem csoda, hogy szaporodnak az öngyilkosságok, szaporodnak a különféle stressz előidézte betegségek, és az emberek lelkileg is összeomlanak. Egyre inkább megkérdőjelezik Jézus Krisztus létezését, beavatkozását a világ sorsába. Megkérdőjelezik az ő jóságát és gondviselését. Miért történik mindez, hogyha Jézus Krisztus létezik, ha annyira szeret, s ha egyáltalán számítunk az ő szemében? A mai világban tehát egy ilyen légkörben nehéz az embernek remélni. Valaki azt mondta, a holnaptól már semmi jót nem várhatunk. És talán így, vagy valamilyen más formában, de a legtöbb ember ehhez a véleményhez csatlakozik. Mi az, amire számíthatunk még a jövőtől? Még több terrorizmus? Még több háború? Még több nyugtalanság? Van-e egyáltalán értelme az életnek küzdeni, amikor úgyis csak azért dolgozunk, hogy együnk, hogy aztán megint dolgozhassunk, hogy megint vehessünk ennivalót? Úgy sincs semmi előrehaladás. Életünkben a bizonytalanság az Úr. Van-e értelme még küzdeni?

A világ kilátástalan helyzetére az ember megoldásokat keres. Ezeket a megoldásokat keresi minden szinten, az életnek, a létezésnek minden területén. Egyesek úgy gondolják, hogy a béke megoldható katonailag. Mondva csinált okkal háborút indítanak, és úgy gondolják, hogy ezzel a békesség helyreállítható. Úgy gondolják, hogy ha megyünk és legyőzzük, megsemmisítjük az ellenfelet, kikergetjük a saját házából és beülünk oda mi, akkor szent lesz a béke, visszatér a mennybéli nyugalom, a paradicsom leszáll a földre. Milyen békés és nyugodt lesz az életünk. Hogy aztán az eredmény egészen más legyen. Az úgynevezett terrorista ellenes kampány ahelyett, hogy megszüntette volna a terrorizmust, a négyzetre emelte. Mert amióta beindították 2-3 éve ezt a terrorista ellenes hadjáratot, amely még ma is folyik, és egyre több kételje támad az embernek ezekkel a háborúkkal szemben, a terrorista támadások nemhogy ritkultak volna, hanem még szaporodnak. Az államok, a különféle országok katonai tömbökbe tömörülnek, és arra gondolnak, egységben az erő, egyesüljünk, hogy erősebbek legyünk, és megvédhessük magunkat. Azonban sem a katonai tömbök, sem az egyéb katonai szövetségek nem hozzák el azt a biztonságot, amelyre annyira vágyik a ma embere. És ez bizonyítja a közelmúlt is. Nem egy olyan háború tört ki egészen közel Európához, amelyről azt hittük, hogy nem is törhet ki, nem is történhet meg. Ez is mutatja, hogy a mi békességünk mennyire sebezhető, és hogy a katonai beavatkozás mennyire eredménytelen. Háborúval nem lehet békét teremteni. Mások politikai szövetségekbe tömörülnek. Ott van például az ENSZ, amitől azt várták, hogy tárgyaló asztalnál diplomáciai úton megoldja az emberiség égető problémáit. Azonban igaz, hogy egyes problémákat megoldott, de a lényeges kérdésekben még mindig nem született megoldás. És politikai úton is bebizonyosodott, hogy a béke nem tartható fenn, sem a biztonság, sem a jólét. Mások gazdasági szövetségekben keresnek megoldást, és azt várják, és most már ragozhatom az ígét, első szám többes szemében azt várjuk, hogy az Unió oldja meg a mi gazdasági problémáinkat. És gondoljuk, hogy jobb lesz, több lesz a munkahely, nagyobb a kereset, emelkedik az életszínvonal, azonban az utóbbi néhány évek történelme cseppet sem meggyőző. Nem biztos, hogy jobb lesz, sőt. Egy magyarországi ismerősöm emlegette, hogy amióta uniós állam lettek, érezhetően súlyosbodott a helyzetük, és olyan terheket kell elhordozniuk, amilyeneket eddig még nem ismertek. Másrészt az Európai Unió már is gazdasági gondokkal küszködik, tehát még egy gazdasági szövetség sem képes megoldani az emberiség problémáit. Az egyszerű ember ilyen körülmények között már egyénileg is megoldást keresni indul. Igyekszik választ keresni a rendelkezésére álló silány eszközök segítségével. Egyesek a szórakozásba menekülnek. Tévét nézik órák hosszát, sportrendezvényekre járnak el, mások a mulatsággal, a szórakozással, a kicsapongásokkal próbálják nyugtatni lelkiismeretüket. Szórakozzunk, örvendjünk. Azt mondják, együnk, igyunk. Úgy is ki tudja, meddig tart az élet. Holnap talán meghalunk. Legalább a mát töltsük jól, érezzük jól magunkat. Az emberek másik része, a mérleg másik serpenyőjében azok találhatók, akik a vallásosságban keresik a megoldást. És ezeknek is egy elég színes sokasága él a világban. Egyesek keleti filozófiáktól remélik a megoldást, és főleg Nyugat-Európában érdekes és szembetűnő, mennyire
elterjedőben vannak a keleti vallások, a buddhizmus, a mohamedánizmus és egyéb keleti filozófiák. És a meglepett ember feltenni a kérdést, hát vajon miért? Hát nem keresztény világban élünk? Valóban, Európa, Nyugat-Európa, és még a mi országunk is többé-kevésbé a keresztény világ részét alkotják. Azonban a mai ember egyre kevésbé bízik abban, hogy a kereszténység a járható, a megbízható út. Kiábrándulnak a kereszténységből sok különféle okból kifolyólag. Egyrészt az egyházak nem nyújtják nekik azt a lelki táplálékot, ami nekik hiányzik, nincsen biztonságérzetük, nem érzik azt, hogy a kereszténység az ideákon és a doktrinákon túl képes az életüket jobbá tenni. Hiányzik nekik a közösség érzése. És akkor keleti vallásokhoz fordulnak, mert a keleti vallások olyan szenzációkat, olyan meditációs és egyéb gyakorlatokat ajánlanak fel, ami az érzéseikre, a lelki világukra, a lelki beállítottságukra van közvetlen hatással, és amit éreznek, az látszólag pótolni tudja a hiányérzetüket. Mások munkába felejtkeznek, és ennek vagyunk tanúi manapság is, az emberek igyekeznek egyre többet dolgozni. Elvándorolnak külföldre. A látszólagos jólét vonza őket. Éljünk jobban, ha nekem nem volt, a gyermekemnek legyen. Ha apámnak nem volt, nekem legyen. Ha már itt a lehetőség, használjuk ki. Talán megöregszünk, talán balesetér is többet nem tudunk dolgozni. Amit ma megkereshetsz, parafrazáljuk a közmondást, ne halaszd holnapra. És ezért az emberek drágán fizetnek. Az egészségük megy rá, a családjuk megy rá, a lelki életük tönkre megy, mert sem erejük, sem idejük nem marad foglalkozni családtagjaikkal, és nem marad idejük Jézus Krisztusra sem. Előbb vagy utóbb mindenki rájön, hogy hamis reménységben bízott. Akik a szórakozásban menekülnek, egyre nagyobb hiányérzettel küzdenek, miután elmúlik a mámoros légkör. Mások, akik a különféle ilyen-olyan vallási alternatívák között válogatnak, előbb-utóbb rájönnek, hogy ez sem jó, az sem jó, szállnak virágról virágra, mint a pillangó, és nem találják meg azt, amit keresnek. Akik pedig munkába temetkeznek, ha időnap előtt nem végez velük egy szívinfarktus vagy egy munkabaleset, rájönnek arra, hogy kiégett, elfásult emberekké váltak, és már semmi sem tudja őket fellelkesíteni. Hol van mai világunkban a reménység? Képes-e még Jézus Krisztus? Képes-e még az evangélium valamit felajánlani a ma emberének?

Jézus Krisztus Máté evangéliuma 24. fejezetében beszél az úgynevezett vég idejéről. S habár nem hangzik kellemesen a fülünkben az, hogy a vég idejét éljük. A történelem alkonyán küzdünk a fennmaradásért, mégis, ha elolvassuk Máté evangéliuma 24. fejezetét és egyéb párhuzamos igehelyeket, amelyek szintén az úgynevezett bibliai értelemben vett végről írnak, kénytelenül is azt a következtetést vonjuk le, hogy ezek a leírások, ezek a különféle prófétai képek a mi időnkről szólnak. Máté evangélium a 24. fejezetében például a 10-től a 12-ig terjedő verseket olvassuk. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Leírhatnánk a mai világ helyzetét gazdaságilag, politikailag, katonailag. Azonban ez a három vers olyan lelki és erkölcsi természetű dolgokkal foglalkozik, amelyek a legtalálóbban jellemzik korunkat. Sokan megbotránkoznak. Jelenti ez azt, hogy sokan csalódnak, kiábrándulnak. Miből? Amiben addig hittek. És ennek következménye, hogy elárulják egymást, szétszakadnak családok, barátságok, az emberek egyre inkább magukra maradnak. Gyűlölni kezdik egymást. Sok hamis proféta támad. Sok olyan ember áll elő napjainkban, akik ilyen és olyan látványos vallásos megmozdulások közepette ígérik a földi boldogságot. Karizmatikus mozgalmak, szenzációk, élem, tapasztalom, mit éreztem. És utána marad a nagy éhség. S mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, hazugság, csalás, gyűlölet, stb. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy mindennek eredménye nem más, mint az, hogy a szeretet sokakban meghidegül. És azért történik mindez, mert az emberek egyre inkább eltérnek attól, amit Jézus Krisztus állított eléjük, mint követendő útat. De hogy reménysugarat gyújtson ebben a kilátástalan, sötét helyzetben, Jézus Krisztus mindjárt a következő bibliaversben, a 13-ban a következőt jelenti ki. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ez az a reménysugár, amelyet Jézus Krisztus gyújt a ma embere számára. Nem akar bennünket hamis reménységgel, hiú ábrándokkal táplálni. Jézus Krisztus sohasem kábította el az embereket fellengzős szólamokkal, vagy szemet elkápráztató képekkel, hanem mindig a valóságra irányította a figyelmünket, és megmutatta nekünk, hogy a rideg, keserű, kemény valóságban hogy állhatjuk meg a helyünket, mint Krisztus követői, aki mindvégig álhatatos marad. Kik ezek? Jézus Krisztus emberekről beszél, olyanokról, akik nála keresik a reménységet, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Miben kell álhatatosaknak lennünk? Az álhatatosság kérdése a mai ember számára eléggé ismeretlen fogalom. Két okból kifolyólag is, egyrészt nyelvi szempontból, mert ezt a kifejezést nemigen használjuk a hétköznapi beszédben. Másrészt pedig mentalitás kérdése is, mert a mai ember rövidtávú ember. Rövidtávú, mert soha nem gondolunk 10-20 évre előre. Gondolunk arra, hogy ma legyen jó nekem, az idén legyen jó nekem, 2-3 évre biztosítsam azt, ami szükséges. És hogy azután mi lesz, majd meglátjuk. Igyekszünk rövid távon nagy eredményeket elérni. Éppen ezért kevés ember fogadja el annak a gondolatát, hogy 10-20 évig, sőt, mindvégig
függetlenül attól, hogy az a vég milyen formában jön el, mindvégig kitartson valami mellett. Elmúlt már az ideje annak, hogy az emberek egy mesterséget, egy vallást, egy hitet gyakoroljanak egész életükön keresztül. A változás világát éljük, hangoztatják egyesek. Jézus azonban kijelenti, csak azok érezhetik magukat biztonságban, csak azok bízhatnak a jövőben, csak azoknak van reménységük, akik kitartanak egy valami mellett egészen végig. A 20. századnak reménységre van szüksége, és ezt a reménységet nem találja meg máshol, mint Jézus Krisztusban. Nemrégen egy teológusnak a könyvét lapozgattam, és a bevezetőben egy érdekes gondolatra találtam. A 21. században szüksége van a világnak arra, hogy Jézus Krisztus üzenetét újból megismerje, hogy Jézus Krisztus személyét új fényben, de annak teljes valóságában újra felfedezze. Eddig az idézet. Meglepő ez a gondolat, mert annyi mindent hangoztatunk az újdonsággal, a haladással, az előrelépéssel kapcsolatban, hogy egy ilyen légkörben már nem is képzeljük el, mi keresni valója volna Jézus Krisztusnak. Azonban a mai világnak szüksége van újra felfedezni, újból megtalálni Jézus Krisztust. Csak nála van a mi reménységünk. Ha megismerjük őt, hogyha tanulmányozzuk az ő igéjét, meglepve felfedezzük, hogy mennyire ráillik a mi életünkre, milyen sok értékes tanáccsal és útbaigazítással szolgál a mai modern problémák között vergődő embernek is, és mennyire alkalmazhatók az ő tanácsai és tanításai. Ha Jézus Krisztust megismerjük, megtaláljuk nála azt, amire a modern ember annyira vágyik, újból megtapasztaljuk a biztonság érzetet a problémák viharai között is. Megtapasztaljuk a békességet. És tudni fogjuk azt, hogy habár ezen a világon nehéz is, különösen ezekben az időkben, talpon maradni, mégis Jézus Krisztus biztosítja számunkra a jövőt. Nem csak hosszú távon, hanem örökké. Jézus Krisztusra van szükségünk nekünk is. A mai modern ember problémáira, aggodalmaira, félelmére Jézus Krisztus személye a válasz. Ő az, aki mellett ki kell tartanunk mindvégig, mert csak akkor számíthatunk örömteli végkifejletre, akkor számíthatunk boldog jövőre, ha Jézus Krisztus mellett élünk. Őről mondja a Szentírás, Jézus Krisztus tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Cégek felvirágzanak, és aztán bebuknak. Emberek velünk szemben barátságosak, aztán becsapnak. A helyzet jó irányba halad, és aztán elromlik. Hányszor és hányszor tapasztaltuk ezt? Jézus Krisztus azonban ugyanaz marad, benne bízhatunk. Ő a mi reménységünk. Éppen ezért, kedves hallgatom, ajánlom neked, hogy a 21. században, a 21. század problémái, aggodalmai és kilátástalansága közepette, keressed Jézus Krisztusnál a reménységet.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 3. fejezet, 5. vers. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten iránti szeretetre és a Krisztus iránti álhatatosságra.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és a következő fél órára sok áldást kívánok Önökre. Mai adásunkat egy rövid zenei bevezetővel folytatjuk, amely után egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történet következik Szigeti Gabriella előadásában. A történet után egy kórusszám fog elhangzani, majd pedig annak a beszélgetésnek az első töredéke, amelyben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Mihalec Gábor lelkész pár és családterapeuta, egy neves párkapcsolati pszichológus John Gottman kutatásairól, a működő párkapcsolatok titkairól fognak megosztani érdekes gondolatokat, hasznos tudnivalókat. Műsorunk utolsó perceiben egy énekszámmal fogunk elbúcsúzni kedves hallgatóinktól. Jó rádiózást kívánok!

A mai történetem egy kisfiúról szól, vagyis hát nem is volt már annyira kicsi, mert iskolás fiú volt, Pisti. Pistinek hívták, és már annyira nagy volt, hogy ott a környéken már egyedül biciklizhetett, megengedték neki a szülei. És Pisti is nagyon szeretett olvasni, és sokat járt könyvtárba. De határidőkre már nem annyira tudott odafigyelni. És tudjátok-e, hogy a könyvtárban, amikor kikölcsönzitek a könyveket, be van írva, hogy meddig kell visszavinnetek. És ha nem viszitek vissza, akkor mi történik? Büntetést kell fizetni, így van. És hát Pisti nem nagyon figyelte ezekre a határidőkre. És az a lényeg, hogy a helyi könyvtárban, ahova ő szeretett járni, és ahonnan kölcsönözte a könyveit, minden hónapban egyszer a könyvtár tartott egy büntetésmentes napot. De erről senki nem tudta, hogy mikor van ez a nap a hónapban. Mindig csak éppen aznap reggel a könyvtár kiplaklátolta a könyvtár bejárati ajtajára, és ha láttad, ha észrevetted, észrevetted, ha nem, akkor lemaradtál róla. És aznap pont büntetésmentes nap volt a könyvtárba, Pisti gyorsan haza is ment, összeszedte az összes könyvét, mert bizony sok könyvtári könyv volt nála, mindegyiknek már lejárt a határideje, felpattant a bicikliére, és ment a könyvtár felé, hogy ő bizony visszaviszi a könyveket. Egyszer csak egy ismerős bácsi, Józsi bácsi, elé tántorgott a bicikli elé, gyorsan lefékezett Pisti, és Józsi bácsi megkérdezte tőle, hogy hát te hova siett ennyire, Pistikém? Hát a könyvtárba. Büntetésmentes nap van, tetszik tudni. Ó, mondta Józsi bácsi, hát jó lenne a felnőtteknek is ilyen büntetésmentes nap, én már nagyon sok büntetést fizettem az életembe. És akkor Pistinek eszébe jutott, hogy de hát, hogy a felnőtteknek is van ilyen büntetésmentes napjuk, mert hogy a jó Istennél van ilyen, hogy büntetésmentes nap. Hát ezen megrökönyödött a Józsi bácsi. El se tudta képzelni, hogy ez milyen a jó Istennél. Hát Józsi bácsi, ez olyan, hogyha megbánod a bűneidet, akkor Jézus megbocsát neked, mert ő már megfizette érted a váltságot. Tehát ezt honnan tudod? Hát ezt honnan lehet ezt tudni, hogy ez igaz? És akkor Pisti elmondta neki, hogy a Bibliában meg van írva, hogy akkor van a büntetésmentes nap, amikor megbánjuk a bűneinket, letérdelünk Jézus elé, és ő megbocsátja nekünk. És azzal magyarázta még, hogy tudod, most én beviszem a Józsi bácsi, beviszem a könyvtárba a könyveket, és a könyvtáros néni nekem törli az összes büntetésemet, és nem kell fizetnem. Úgy veszi, mint hogyha egyáltalán nem késtem volna el a fizetséggel, és időben visszahoztam volna a könyveket. És Jézus is így tart büntetésmentes napot, akkor, amikor megbánod a bűneidet. Józsi bácsi csak biccentette egyet, majd azt mondta, hogy jó, hát majd még átgondolom ezt a dolgot. Aztán elköszöntek egymástól, de Pistinek még eszébe jutott valami, és utána szólt Józsi bácsi után, és azt mondta, hogy de tudod, Józsi bácsi, holnap már nekem is fizetnem kéne a könyvekért, méghozzá nem is keveset, mert csak ma van büntetésmentes nap. Tudjátok, hogy mit akartam ezzel nektek elmondani? Van egy Biblia, van egy ige a Bibliában, a Korintus beliekhez írt levélben, aminek csak egy részletét mondom el, arról szól, hogy most van itt a kegyelem napja, most van itt az üdvösség napja. Ma. Nektek is ma. Törekedjetek arra, hogy ma jók legyetek, hogy ma engedelmesek legyetek a szüleiteknek, hogy ma, ha a szívetekbe érzitek, hogy jót tegyetek, akkor tegyétek meg, ne halasszátok holnapra. Én ezt kívánom, hogy tudjatok hallgatni a szívetekre, és amit súg nektek a Szentlélek, akkor azzal élni tudjatok.

0: te is hallgatod?
1: Igen.
2: Reménység hangja.
3: Szeretettel köszöntöm dr. Mihalec Gábor páris családterapeutát, aki nem először van most ebben a műsorban. Szervusz, Gábor!
4: Szervusz, Irénke!
3: Mindig nagyon izgalmas témában beszélgetünk a családról, vagy a párkapcsolatokról, de ez a mostani, ez is nagyon izgalmasnak ígérkezik. Annak apropóján beszélünk róla, hogy nemrégen Amerikában egy konferencián jártál, ahol dr. John Gottman előadásait hallgattad. Ki ő pontosan, és mit tudunk így első körben róla hirtelen mondani?
4: Hát párterapeutaként ez nekem egy olyan élmény volt, mintha mondjuk egy focista elmehetne Cristiano Ronaldohoz dekázni tanulni. Körülbelül ilyen nagyságrendet kell elképzelni. John Gottman a ma élő kutatók közül sokan úgy vallják, hogy a legnagyobb párkapcsolati kutató. Egy olyan ember, aki gyakorlatilag több mint 40 éve már kutatja a párkapcsolatok sikeres művelésének a titkait. Mi az, amitől jók a boldog párok? Mit tesznek ők máshogy, mint azok a párok, akiket ő egyszerűen csak katasztrófa pároknak titulál, akiknél minden rosszul megy, és akiknél be lehet jósolni, hogy előbb-utóbb elválnak. És nagyon-nagyon kézzelfogható kutatási eredményei vannak, amelyeket aztán párkapcsolati vagy párterápiás irányzatok egész sokasága alkalmaz a saját módszereikben.
3: Amit egyébként úgy olvastam róla több helyen is, és ami nagyon szembetűnő, meg nagyon érdekesnek tűnik így rögtön az elején, hogy ő az, aki pár perc alatt meg tudja mondani 90 nem tudom hány százalékos arányban, hogy egy pár, akitől megfigyel, az elválik, vagy pedig együtt marad.
4: Ez... Igen, igen. Ez már ilyen boszorkányságnak
3: igen,
4: hangzik.
3: Igen, egy kicsit...
4: Igen, a 2000-es évek elején jelent meg az egyik könyve, abban azt írta, hogy elég egy párt 5 percig megfigyelnem, és megmondom róluk, hogy elválnak-e. Aztán a 2007-8 környékén ezt az előző nyilatkozatát egy kicsit módosította, és a következőt mondta, elég egy párt 3 percig megfigyelnem, és nem csak azt mondom meg róluk, hogy elválnak-e, hanem azt is, hogy mikor.
3: Az igen.
4: Döbbenetes, és 91%-os statisztikai pontossággal tényleg bizonyítottan képes
3: erre. Ez hihetetlen, ez az, amit őt egy kicsit különlegessé teszi. Nyilvánvaló, hogy ez egy kicsit meredeknek tűnik tényleg, ahogy az előbb beszéltünk róla, de hogy ez sok-sok év tapasztalata előzi meg, tehát azért ő nagyon korán elindult ebben.
4: Rengeteg megfigyelés áll ennek a hátterében. Az ő munkássága visszamegy egészen a 70-es évek elejéig, amikor az egyik barátjával közösen a sokadik sikertelen párkapcsolati kísérlete után azt mondta, hát meg kellene érteni végre, hogy hogyan működnek a kapcsolatok. Mi volna, ha elkezdenénk kutatni, hogy mitől jók a jó kapcsolatok, és mitől rosszak a rosszak. Semmit nem tudott a kapcsolatok működéséről. Matematikus volt, illetve programozó végzettséggel rendelkezett, akkor kezdett el pszichológiával foglalkozni, a barátja szintén, és eldöntötték, hogy egy egészen újfajta megközelítéssel indulnak ehhez az egész témakörhöz. Beültetnek párokat egy ilyen laboratórium-szerű helyre, és megfigyelik őket. És aztán megnézik azt, hogy akik jó kapcsolatban élnek, azok miben mások. És rengeteg ilyen megfigyelése tettek szert, nem csak egyszerűen a viselkedésüket figyelték, hanem a testükre különböző mérőműszereket.
3: Igen, éppen
4: szereltek.
3: Erre gondoltam, hogy nyilván valami egészen más kell, mert azért 2-3 perc alatt mondjuk lehet, hogy ugyanaz a pár hasonló dolgokat mutat. Igen. Egy külső szemlélőnek, ugyanakkor ő akkor ezek szerint milyen dolgokkal mérte le ezt, hogy...
4: Hát egészen odáig elmentek, hogy mielőtt a pár leült beszélgetni, vizeletmintát vettek, és megnézték a stresszhormon szintet a vizeletükben. Azután vérnyomásmérés volt, pulzusmérő folyamatosan rajtuk volt. Volt egy olyan érdekes szerkentyű a székre rögzítve, amit ők gigolométernek neveztek el, ami a mocorgást jelzi. Minél többet hihetetlen. Mocorog valaki, annál idegesebb, feszengőbb, annál feszültebb, és még egy dolgot hozzávettek a kutatásukhoz, akkoriban kezdett nagyon ismerté válni Paul Ekman, aki a mikroarc mozdulatokat figyeli. Van egy sorozat is, amit az ő kutatásából hoztak létre, a Hazudj, ha tudsz című sorozat.
3: Ja.
4: Az is erre alapul, hogy ott a bal arcfélnek a felső részében egy pillanatra megrándul elindult valami, ez azt jelenti, hogy, és mindezeket az ismereteket gyúrták ők egybe ebben a szeretett laborban, és ebből vonták le a következtetéseiket.
3: És gyakorlatilag akkor így kérdéseket tettek fel, amire a párok válaszoltak, vagy ez hogyan működik?
4: Igen, a kutatásnak több fázisa is volt. Volt egy olyan szakasz, amikor egyszerűen csak egy munkanap után leültették őket, ott találkoztak először a nap végén, és semmit nem avatkoztak be, csak egyszerűen figyelték őket. Uh-huh. Aztán volt olyan is, amikor összeveszítették őket. Például az egyik nagyon érdekes kutatás arról szólt, hogy a jó párok, ők hogyan tudnak egy ilyen feszült hangulatból lejönni, higgadt, nyugodt hangulatba. Úgy csinálták a dolgot, hogy bedobtak egy kérdést közéjük, azt kérték, hogy beszéljék ezt meg, tudták, hogy ezen jól össze lehet veszni ezen a kérdésen. Ők egy ilyen egyirányú detektív tükör mögül figyelték, és közben figyelték a szívverésüket, és amikor a pulzus számuk elérte a percenkénti 100-at, akkor az egyik csoportnál azt tették, hogy egy technikus bejött, és azt mondta, hogy elnézést, van egy kis technikai problémánk, a mikrofon nem működik, és nem hallatszik belül a hangjuk. Megtennék, hogy egy pillanatra kimennek, külön-külön leülnek, és amikor a zavart elhárítottuk, akkor visszajönnek és folytatják a vitát. 20 percig hagyták őket így kint ülni, természetesen semmilyen technikai baki nem volt, minden jól működött, ez a kísérlet része volt. 20 perc után, amikor mindenkinek a maga kis csendességében volt ideje lehűlni, lejönni a plafonról, igen, leültek, teljesen más hozzáállással folytatták a vitát, és egy pozitív végkifejletre tudtak jutni. Úgy összegezte ezt a kísérletet, hogy úgy ültek ott, mintha agyátültetésen vettek volna részt, annyira más emberekként jöttek.
3: Igen.
4: És voltak azok a párok, akiknél nem szakították meg a folyamatot, hanem hagyták, hogy amikor a 100-at elérte a szívverésük, akkor is folytassák, és annyira belelovalták magukat a konfliktusba, hogy előbb-utóbb az egyik fölállt és kirohant. És ott vége volt a beszélgetésnek.
3: Igen, érdekes az, amit mondtál, hogy a jó pároknál, vagy a jó kapcsolatoknál, tehát ez akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy szerinte is, vagy hát szerinted is, ez nem azt jelenti, hogy a jó párok, akik később együtt maradnak, azok soha nem veszekednek.
4: Dehogy is, egyáltalán
3: nem. Nem ezt jelenti, hogy akkor a jó párok csak azok, akik mindig egymás mellett szépen ülnek,
4: nem,
3: és
4: nem. Nem. Ezek a párok is veszekednek, de ők élnek azzal, amit Gutmann úgy nevez, hogy javítási kísérletek. Jól összevesztek valamit. De meg lehetett figyelni, hogy előbb-utóbb az egyik oda sunnyogott, és azt mondta, hogy nem kész egy szelet beiglit.
3: Igen.
4: Na jó, egyet. És úgy lassan-lassan érződött, hogy olvad a jég.
3: Akár humorral, akár valami kedvességgel.
4: Igen, és akkor megint mondja az egyik esetleg, hogy hát sajnálom, hogy olyan durván szóltam. Másik, hát sajnálhatod is.
3: Igen.
4: Picit megint olvadt a jég, még nem az igazi. Még egy szelet, na jó, nem bánom.
3: Elindult valami.
4: És elindul valami. És ebben is különböznek ezek a párok egymástól, akiket ő úgy hív, hogy a kapcsolati mesterek,
3: igen,
4: és a katasztrófák. A katasztrófák nem tudják ezeket a javítási kísérleteket behozni. Vagy ha van is egy ilyen, a másik nem reagál rá.
3: Igen, igen. Érdekes, így a kísérletekben is ezt a két csoportot mindig élesen elkülöníti, és hogy minden élethelyzetben megmondja, hogy ez a csoport hogyan reagált, és a másik, igen, csoport hogyan reagált.
4: Igen. A kutatásai aztán odáig elmentek, hogy nem csak egy-egy órára ültette be a párokat ebbe a különösen kialakított apartmanba, ő ezt szeretett laboratóriumnak nevezi, hanem egész napokra beköltöztetett párokat, és gyakorlatilag egy egész nap alatt megfigyelte, hogy mit tesznek. Persze ott az első egy-két órában egy kicsit ilyen mesterkélt a helyzet. Mindenki feszeng, tudja, hogy kamerát
3: figyeli,
4: tudja, hogy rögzítik a hangjukat.
3: Ezen is gondolkodtam egyébként, hogy lehet ilyenkor úgy természetesen, vagy normálisan jönnek azok a dolgok elő egy házaspár életében, mint ami esetleg otthon is. Tehát
4: ez körülbelül olyan, mint egy nyaraláskor. Aha. Az elején még úgy érezzük, hogy ez nem a mi otthonunk,
3: igen.
4: Nem ott van a hűtőben a dolog, ahova otthon szoktam tenni, vagy a kanalat ne ott keresem, ahol otthon keresem, de egy pár óra után átlendül az ember, és egy kicsit ilyen természetesebbé válik. A kutatás izgalmas része akkor kezdődik, amikor átbillennek ezen a mesterkértségen, és van, amikor igazán elengedik magukat, és akkor igazán önmagukat adják, na ott lehet igazán jól megfigyelni, hogy miben mások.
3: Igen, igen. És igazából szerinte is bármi történik egy házasságban, mindig rendkívül fontos a kapcsolódási pont, hogy megtalálják egymást. Mindenféle igen. élethelyzetben, akár stressz helyzetben, nehéz helyzetben, vagy akár akkor, amikor épp egy veszekedős helyzet van, vagy amikor a kapcsolódási pont az, azt pontosan, láttam, hogy az pontosan. Rendkívül fontos. Nem?
4: Kapcsolódni egymáshoz, és reagálni egymás kapcsolódási kísérleteire. Egészen ennyire pontos kimutatásai vannak, hogy azok a párok, akik később elválnak, hányszor próbálnak kapcsolódni, és hányszor nem reagálnak. Például azok a férjek, akik később zátonyra futó kapcsolat férjeivé válnak, 89%-ban figyelmen kívül hagyják a feleségük kapcsolódási kísérleteit.
3: Igen, igen.
4: Tehát ez egy hatalmas mennyiség. Szegény feleség próbál valahogy érintkezésbe kerülni, és elmegy a vonat mellette.
3: Egyébként érdekes, hogy magamra is gondoltam, hogy nem lehet, hogy például a feleségek ezt egy kicsit jobban szorgalmazzák? Nekem valahogy néha ez az érzésem, vagy ez teljesen véletlenszerű, így, hogy most te is ezt mondtad.
4: Férfiként ezt nagyon nehezemre esik megerősíteni, de a kutatásaik átmennek azt mutatják, hogy a feleségek gyakrabban kezdeményeznek, és jobban reagálnak a férjük kapcsolódási kísérleteire.
3: Egyébként érdekes, mert azt olvastam, hogy sokszor ez a kapcsolódási pont, ez egy nagyon pitiáner, egyszerű dolog, nem nagy dolgok, tehát nem rögtön az élet nagy dolgairól kezdenek beszélni, csak az, hogy akarsz-e velem együtt valamit kezdeni.
4: Pontosan, ez lehet egy szemkontaktus.
3: Két
4: ember van ugyanabban a légtérben, de ez a két ember lehet fagyos csendben egymással, mint akinek semmi köze egymáshoz, és lehet úgy is egymással, hogy érződik, hogy valami elindulhat közöttük, valami kapcsolatfelvétel történik. Lehet ez az érintés szintjén. Felállhatok reggeli közben a hűtőből a sajtot kivenni úgy, hogy egyszerűen felállok, oda megyek, kiveszem, visszajövök, vagy felállhatok úgy is, hogy közben a kezemmel végig simítom a feleségem vállát, és úgy megyek el a hűtőhöz.

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Krisztus halála által megbékéltettünk Istennel. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Róma 5:10. A keresztben olyan hatalom van, amit az emberi nyelv nem képes leírni. Krisztusnak az emberi fajért hozott áldozata megszégyeníti a mi gyenge erőfeszítéseinket és módszereinket, hogy elérjük és felemeljük az emberi családot, hogy segítsük a bűnös nőket és férfiakat Jézushoz találni. Isten fiainak és leányainak munkája más jellegű kell legyen, mint amilyet oly sokan bemutatnak. Ha szeretik Jézust, magasztos elgondolásaik lesznek a szeretetről, ami megnyilatkozott az elbukott ember iránt, ami oly drága áldozatot kívánt, hogy megmentse az emberi fajt. Megváltunk Ádám minden gyermekétől együttműködést vár, akik Isten fiaivá és leányaivá lettek. Megváltunk kijelenti, hogy az örök élet ajándékát hozta el nekünk a mennyből. Fel kellett emeltetnie a Kálvária keresztjére, hogy minden embert magához vonzon. Mindezek után hogyan bánjunk hát Krisztus áron vett örökségével? Legyünk gyengédek, legyünk figyelmesek, kedvesek, együttérzők és szeretetteljesek irántuk. Így lehetünk egymás számára is segítség és áldás forrása. Ebben a munkában többet kapunk, mint emberi testvéreket. A mennyei angyalok fenséges társasága kísérhet bennünket. Ők együttműködnek velünk, ahogy világosságot viszünk a szegénynek és gazdagnak egyaránt. Mikor ezzel a munkával volt elfoglalva, a mi megváltásunk bámulatos munkájával, Krisztus az Atyával való tanácskozás során elhatározta, hogy semmi árat nem sajnál, és semmit nem tart vissza a bűnös megmentése érdekében. Az egész mennyet odaadná üdvözítő munkájáért, azért, hogy helyreállíthassa az emberben Isten erkölcsi képmását. Isten gyermekének lenni annyit jelent, mint egynek lenni Krisztussal, és készséges, önfeláldozó szeretettel munkálkodni a bűneikben elvesző lelkek megerősítésére és áldására.

Krisztus megszabadított bennünket az örök haláltól. Aki ilyen nagy, halálos veszedelemből szabadított meg, és meg is fog szabadítani minket. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. 2 Korintus 1:10 alapján. Megváltunk azért jött erre a világra, hogy emberi természetben elviseljen minden kísértést, amellyel az ember csak megkörnyékezhető. Életében megtapasztalta a fortélyos ellenség megcsaló, megtévesztő, pusztító erejét. Mint az emberi faj megváltója figyelmezteti az emberiséget, hogy ne keressen olyan dolgokat, amelyek eltérítenek a keskeny útról. Dicső utat emelt azok számára, akik a mennyei lakóhelyek felé utaznak, amelyeket ígérete szerint ő készít azoknak, akik készek arra, hogy a királyi család tagjaivá váljanak. Krisztus életével vásárolt meg minden emberi lényt. Kegyetlen halált halt, hogy megmentse az embert az örök haláltól. Bűntelen életét adta, hogy a bűnös olyan életet nyerjen, amely Isten életével mérhető. Halálával olyan útról gondoskodott, amely által az ember szakíthat Sátánnal, visszatérhet Isten iránti hűségéhez, és a megváltóba vetett hit által bűnbocsánatot nyerhet. Ő, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, helyreállít minden bűnbánó, hívő lelket. Akik befogadják őt, hatalmat ad nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Mélyen érdeklődik minden lélek iránt, mert saját életének árát fizette, hogy senki se vesszen el örökre. Krisztus szolgái képesek, és képesnek is kell lenniük arra, hogy szembeszálljanak minden kísértéssel, és győzzenek felettük. Azt kell mondaniuk, nem a magamé vagyok, áron vétettem meg. Krisztus értem hozott végtelen áldozatával, kiiktatta az én erőmet, hogy többet adjak neki, mint amennyit kíván. Mindezek az ővé. Ő vásárolt meg engem, testemet, lelkemet és értelmemet. Ő tart igényt minden időmre, minden képességemre. Akik befogadják őt és hisznek benne, Isten lelki gyermekei lesznek. Befogadják őket a királyi családba, és amint arra törekednek, hogy Isten akaratát cselekedjék, egyre inkább elváltoznak az ő képmására.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal Istennek azt a gondoskodását irántunk és odafigyelését hozzánk láthatjuk meg, amit a kijelentésein, proféciáin keresztül fogalmazott meg. Erről szól Istennek igéje, melyet Bíró András lelkipásztor mutat be a mai alkalommal. Címe: A meglátogatás ideje. Áldott alkalmat kívánok!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és örvendek annak, hogy Isten igéjét megnyithatjuk. Istennek áldását, erejét, hatalmát kívánunk, kegyelmét mindenkinek az életébe. A mai alkalommal a proféciákról fogunk beszélni, és a proféciáknak a teljesedéséről. És általában egyszerű, mert mi szeretünk nagyon kategorikusak lenni, és a bibliai kijelentések alapján megítélni azt, hogy melyik az igaz, melyik a hamis profécia, vagy hamis proféta. És ilyen értelemben a Biblia segít nekünk, mert azt mondja, hogy ha egy proféta szól, és azok a dolgok nem teljesednek, akkor nem kell félni tőle, mert elbizatkodottságból történt ez a szólás, és nem igazi, nem Istentől jött ez az üzenet, hanem proféta magától szólt. Ha csak ezt az egy érvet, kritériumot vesszük figyelembe, akkor elég hamar bajba kerülünk, mert a Bibliának a világa mindig csodálattal tölt el, mindig van mit mélyíteni, mindig van mit megtanulni, jobban értelmezni, és ilyen értelemben tudjuk azt, hogy a Bibliában sokszor határozottan kimondott proféciák nem teljesedtek. És gondolom ismerik a kedves nézők is, hallgatók, hogy egy ilyen profécia például a Jónás proféciája, amelyet az Úr mondott, elment és közölte minden feltétel nélkül, hogy 40 nap és 40 éjszaka és Ninive el fog pusztulni. Ez a profécia, mint tudjuk a Jónás könyvéből, nem teljesedett, a városnak a vezetősége és az egész város megtért. Zsákruhába öltöztek, hamut öntöttek a fejükre, és nem csak egy külsőség volt, hanem tényleg átgondolták életüket, és történelem is bizonyítja, hogy volt egy olyan időszak ennek a birodalomnak az életében, amikor egy Isten hitre tértek, és a Ninive pusztulásának ideje elnapolódott, tehát később történt meg aztán a végleges pusztulás. Ilyen értelemben más proféciákat is találunk a Szentírásban. Az egyik érdekes profécia, ami szintén jelen van, mert így szól az Úristen, ime én hozom Tírus ellen Nabukadnezort, Babilónia királyát éjszakról, a királyok királyát lovakkal, szekerekkel, lovagokkal, sereggel és sok néppel. Isten itt elmondja a Tírusról, erről az erődített városról, amely a tenger partnál tovább épült egy kicsi szigeten, ahol nem lehetett hozzáférni túl könnyen, és nagyon gazdag város, de büszke város volt. Erről a városról azt mondja Isten, hogy megsemmisíti a szöveget, hogyha Ezékiel könyvéből 26. fejezetéből teljességében elolvasnánk, akkor látnánk azt is, hogy Isten az oszlopait a tengerbe dönti, a városkapukon bevonulnak a seregek, és elfoglalják az egész várost. Ezzel ellentétben azonban a 29. fejezet 18. versében a következőket találjuk, kapjuk. Embernek fia Nabukadnezor Babilon királya nagy fáradtsággal fárasztott a seregét Tírus ellen, minden fő megkopaszult és minden vál feltört, de jutalma nem lett néki és seregének Tírusból a fáradtságáért, amellyel miatta fáradott. Ezékiel könyve 29. fejezet, tehát 18. vers. Ezért Isten megígéri Nabukadnezornak, hogy Egyiptomot fogja adni cserébe, de ez az az Isten, aki megmondja Ezékiel proféta által, hogy ezt a várost be fogja venni Nabukadnezor, és mégis itt látjuk azt, hogy végül 13 év ostrom után nem tudta bevenni ezt a várost. Végül akkor Isten nem mindenható, vagy a proféta volt hamis, mert elég konkrétan volt kijelentve, és elég megfogható volt, körülírva az, hogy mi fog történni, és mégsem úgy történt. Miért vannak ezek a dolgok? Miért történnek ezek a dolgok? Általában véve Isten nem abban érdekelt, hogy egy mondása vagy egy igéje teljesüljön. Olyan értelemben nem, hogy ő az embernek a megtérését akarja. Az embernek az üdvösségét akarja.
És hogyha egy proféciát ki is jelent, de közben változás történik egy népnek vagy egy egyénnek az életében, akkor Isten megváltoztatja a történelmet, lényegében a profétát azért küldi, azért viszi az üzenetet a proféta, hogy ez az üzenet hatással legyen a megtérésre. És ennek az alap értékét a szövetségben találjuk meg. Mi szoktunk beszélni Ószövetségről, Újszövetségről, de a szövetségnek mindig egy a lényege, hogy Isten cselekszik, és erre a cselekedetre válaszolnunk kell. Általában a válaszunk az engedelmesség kell legyen, olyan értelemben, hogy bennünket Isten megépítsen, megerősítsen, átváltoztasson, és képessé tegyen bennünket, hogy mennyei állampolgárok lehessünk. Úgyhogy a szövetséget Isten az emberrel, a néppel mindig azért kötötte, hogy a szövetségnek a részleteit lássa az ember, az életét összhangba hozza azzal, és Isten áldásokat mond ilyen téren, és elmondja azt, hogy ha engedelmesen, szorgalmatosan hallgatunk az Úrnak szavára, akkor az Úr ezt, és ezt, és ezt cselekszi velünk. És az Úr betartja az ígéretét, és tényleg ezeket a dolgokat véghez viszi az életünkben. Azonban, hogyha az ellentétel történik meg, és valamit nem tartunk be a szövetségből, akkor vannak olyan törvényszerűségek a világegyetemben, a rossz miatt, ami keletkezett, hogy Isten akkor nem tud belenyúlni az életünkbe, mert megakadályozzuk mi a saját szabad akaratunkkal, és ennek a döntésnek vannak olyan következményei, amelyek, ahogy mondja Isten, az átkokhoz visznek, amelyeket a Mózes 5. könyvének a 28-tól 30. fejezetig tudjuk nyomon követni. Ilyen értelemben Isten elmondja a szövetségkötés végén, hogy bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökben, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mint pedig a te magod. Isten tehát a szabad választás jogán lehetőséget ad nekünk, hogy mi döntsük el, hogy milyen irányba akarunk menni, és az az irány, amely összhangban van Istennel, az áldásokat hoz számunkra, megépít, megerősít, azok a dolgok pedig, amelyek ellentétesek Istennel, azok leépítenek és tönkre tesznek bennünket. Ilyen értelemben tehát a klasszikus proféciák, akár benne van a feltétel, akár nincsen, a klasszikus proféciák, amikor találkozunk velük a Bibliában, feltételesek. Annak ellenére, hogy Isten valamit tökéletesen elmond, hogy azt akarná cselekedni az ő népével, de az ő népe vagy egy személy ellene tesz, akkor Isten ezeket a dolgokat, amelyeket kimondott, és amit szeretett volna megcselekedni, nem tudja véghez vinni. Nem azért, mert nincs meg az ereje, hanem azért, mert tiszteletben tartja a döntésünket. Ilyen értelemben tehát ezek a proféciák, a klasszikus proféciák, ezek feltételesek, szemben az apokaliptikus proféciákkal, amelyek mindig pontosan teljesednek, de a teljesedéseikről akkor tudunk igazán meggyőződni, és akkor értjük meg igazán, mikor benne vagyunk egy ilyen proféciában, mert ezek Istennek a mindentudásából erednek, és ezek rejtett proféciák, érdemes velük foglalkozni, kutatni, valamilyen irányt mutatnak, de az értelem inkább akkor jön, mikor már benne vagyunk, és ez azért van, hogy tudjuk meg, hogy Isten ott ül a kormánykeréknél mindenható, és előre látta ezeket a dolgokat, nincs elveszve az Isten, nem véletlenül történnek dolgokat, nem lepődött meg az Isten, hanem ezeket 1000 évekkel előre látta, és tudta azt, hogy mi fog végbe venni. De mégis az atyai szív, amely annyira szeret, az embernek mindig felajánlja a másik utat, a másik lehetőséget. És vannak, akik élnek ezzel a másik lehetőséggel, és ezt a másik lehetőséget betöltve megtapasztalják Istennek végtelen kegyelmét és nagy szeretetét. Megtapasztalják azt, hogy mivé építheti Isten az embert, vagy egy nemzetet, hogyha
őt követi. A Jeremiás könyvében, a 31. fejezetben találkozunk egy hasonló proféciával, amelyet Isten nagyon határozottan jelentett ki, és mégse teljesült. A 31. fejezet 38. versétől a következőket olvassuk. Ime eljönnek napok, azt mondja az Úr, és felépítetik a város az Úrnak, a Hananiel tornyától fogva a szeglet kapujáig, és kiebb megy még a mért fölkötél, azzal átellenben a Gáreb hegyéig, és lefordul Gohát felé. És a 40. versnek a vége fele olvasom, hogy az Úrnak szent helye lesz, nem rontatik el nem pusztítatik soha örökké. Isten melyik városról beszél? Hát, hogyha végignézzük azt, és ezeket a helyeket azonosítjuk, akkor nem más városról van szó, mint magáról, Jeruzsálemről. És Isten azt mondja a Jeruzsálem felől, hogy soha nem pusztítatik el. Ez az ígéret. Ez az ígéret, amely aztán sajnálatos módon nem teljesedik, mert Lukács evangéliumában olvassuk később, hogy ahogy Jézus, és most már nem egy akármilyen profétáról van szó, hanem magáról Istenről, igaz, ahogy közelebb ért és látta a várost, megsíratta, és ezt mondta, vaj, ha megismerted volna. Ez a megismerted szó helyén a görögben, ezt a szót lehet fordítani a megértetted kifejezéssel is. Tehát vaj, ha megismerted volna, vagy megértetted volna te is, csak-e mai napon is, tehát még ma se lenne késő, mondja Jézus az akkor élőknek, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve a szemed elől. Jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek mindenfelől, megostromolnak, és földre tipornak tégedet, és fiaidat falaidon beül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted meg a meglátogatásod idejét. Milyen csodálatos, hogy Jézus összeköti az Ótestamentumot az Új Testamentummal, és elmondja azt, hogy meg lehetett volna ismerni, fel lehetett volna ismerni a helyzetet, ami teremtődött, Jézus Krisztusnak az eljövetelét, a békességnek napjait, hiszen Jézus a békességet hozta, a mennyei megbékülést az ő vére és áldozata által, és a nép nem ismerte fel. A nép csak azoknak a proféciáknak azt a részét vette, ami neki jól esett, ami a szívük vágya volt, és nem rendelték magukat alá Istennek, hogy megértsék az ő akaratát. Nem értették meg, hogy az a messiás, akit küld az Úr, ahogy mondja a Dániel könyve, kiírtatik. A hét közepén, ahogy mondja a profécia a 9. fejezetben, kiírtatik. Ezt a részt teljesen kivették. Nem gondoltak vele. Ők úgy gondolták, ahogy a proféciáknak más része is mondja, hogy visszajön vasvesszővel legeltet, összezúzza a római birodalmat, és miután összezúzta a római birodalmat, utána a népének helyet ad, és lesz öröm, és lesz boldogság, de a konok szívüket, az akaratukat, azt nem akarták alárendelni Istennek. Ilyen értelemben tehát, mikor a Bibliát csak felszínesen olvassuk, és csak részeket ragadunk ki, olyan helyzetbe juttatjuk magunkat, amilyen helyzetbe jutott a zsidó nép is, hogy nem tudta Isten rajtuk teljesíteni azt, amit megígért. Ő megtartotta volna Jeruzsálemet, és a Jákobnak adott ígéretet, hogy áldás lesz a földnek közepette, ami teljesült is bizonyos értelemben, mert a zsidó nép által mi nagyon sok ajándékot kaptunk, többek között az írást is, a szentírást is, a tanítványokat és magát, Jézust is rajtuk keresztül kaptunk. Tehát nagyon sok áldással szolgáltak, de még nagyobb áldás lehetett volna az ő jelenlétük a világkorszakokon át, hogyha Istennek szavát teljesítik, meghallják és a szívükbe zárják. A sajnálatos az, hogy ez nem történt meg, és Isten elmondta a szomorú végüket,
Elmondta, hogy bizony Jeruzsálem lakatlan lesz, Jeruzsálemet tönkre fogják tenni, kőt kövön nem fognak hagyni, és a szemeik láttára fogják leölni az ellenség a gyermekeiket, fiaikat, lányaikat a kapukon belül. Mert Izrael nem értette meg, nem ismerte meg, nem ismerte fel a békességre szóló proféciákat, és nem ragaszkodott azokhoz, hanem a saját gondolatai, a saját feje szerint ment. Ugyanezzel a gondolattal találkozunk a Lukács evangélium 7. fejezet 30. versében is, ahol azt mondja a Szentírás, hogy a farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát, és ezt a tanács szót a görögből lehet fordítani akaratnak, vagy tervnek is, tehát Isten akaratát vagy tervét megvetették, és szintén ezt a szót lehet fordítani, visszautasították, vagy még durvább fordítás, még nyilvánvalóbbá teszi a súlyát ennek, hiába valóvá tették. Tehát még egyszer olvasva, a farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát, tervét megvetették, vagyis visszautasították, hiába valóvá tették, ők magukra nézve és nem keresztelkedvén meg tőle. Tehát nem fogadván el, mert a keresség az elfogadást jelenti, más szóval, hogy Isten nem fogadták be az életükbe. Isten nem akarta megkerülni a törvénytudókat, nem akarta megkerülni az írás ismerőit. Egyszerűen Istennek nincs haragja azok ellen, akik tudnak, akik kutatnak, sőt, ő szeretné azt, hogy ha a népe minél jobban ismerni az írásokat, ismerni a proféciákat, tudnának az Isten jelleméről, és át is alakulnának erre a jellemre. Isten nagyon szeretné azt, hogy az ige az bennünk éljen, és átalakítson bennünket, azonban figyeljük meg, hogy ezek az írástudók hiába valóvá tették az Isten akaratát, és nem ismerték fel a tanácsát, nem ismerték fel a tervét, amit Isten oly aprólékosan elmondott. Nem ismerték fel a meglátogatás idejét. Isten az időre vonatkozóan is proféciát adott, hogy körülbelül mikor fog megjelenni, mikor fog felkenetni, ezzel nagyon konkrét, erre vonatkozólag nagyon konkrét profécia van, és ennek ellenére nem ismerték fel. Ilyen értelemben Jézus meg kellett kerülje. Nem azért, mert akarta, hanem azért, mert ez volt a helyzet, és elmondta, hogy a paráznák és a vámszedők előbbre vannak, mint ti. Más szóval ők jobban megértik, egyszerű embereket választott, a tanítványokat, galileai fensíkon, akik éltek, és akik ott voltak, nem lehet róluk azt mondani, hogy nagyon intelligens, okos emberek voltak, de mégis abban megnyilvánult a bölcsességük, hogy Istennek az akaratát befogadták, és sokszor családaikat, javaikat otthagyva Jézust követték. Ha Jézushoz közel vagy, akár mint írástudó, akár mint bibliaismerő, vagy akár legyél testvére is, igaz, ahogy voltak a testvérei Jézusnak, még ez nem jelenti azt, hogy megérted és befogadod a mestered. Nem jelenti azt, hogy magadévá teszed az ő tanítását. Mert sokszor azok, akik közel vannak Istenhez, van egy ilyen elbizakodottság bennük, hogy csak ők tudhatják, és ez az elbizakodottság oda is vezethet, hogy végül pedig nem tanulmányoznak mélységesen. Nagyobb véleményt tulajdonítanak bizonyos embereknek a gondolataira, a megfejtéseire. Isten azonban személyesen akar velünk kapcsolatot létesíteni az ő szent lelkén, igéjén és jelenlétén keresztül. Ezért tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a vallástól függetlenül, ha mi közel érezzük magunkat az Istenhez, velünk is nagyon könnyen megtörténhet olyan dolog, hogy nem ismerjük fel a meglátogatásunk idejét.
saját gondolataink szerint megyünk, saját gondolatainkat visszük bele a Szentírásba, úgy, ahogy ezt egyik tanítvány is megtette, nem más, mint Júdás, akinek volt egy elgondolt képzelete arról, hogy a Mesiás hogyan kell működjön, hogyan kell cselekedjen, és mivel nem értette meg az elhívását, mivel nem értette meg azt, hogy mit akar tőle az Úr, ezért áldáz módon elárulta őt, arra gondolván, mondja ezt Oszkár Kulmán, hogy az egyik református teológus, híres református teológus, hogy ezzel segít Jézusnak, hogy magát felfedje. Kicsit naívnak képzelte, kicsit gyámoltalannak gondolta, és azt mondta, hogy ha ezzel ő besegítene valahogy, akkor Jézus majd előbb-utóbb muszáj megmutassa az erejét, a hatalmát, fel kell fedje valóságát, és akkor úgy fognak teljesedni a proféciák tényleg, ahogy ők várták és elképzelték. A valóság azonban látjuk, hogy nem ez lett, és higgyük el, hogy Istennek van velünk kapcsolatosan is egy-egy terve, személyes életünkkel, a népünkkel is, de amikor nem igazodunk Istenhez, amikor nem akarjuk az ő akaratát vinni, cselekedni, akkor Isten azokat a drága gyöngyszemeket, amelyeket a Szentíráson keresztül ajánl nekünk, felajánl nekünk, és azt mondja, hogy teljesíteni tud bennünk, ezek a gyöngyszemek nem kerülnek beteljesedésre, hiszen ellenálltunk, hiszen megakadályoztuk, nem ismertük fel a meglátogatás idejét, sőt, hiába valóvá tettük az Isten munkáját az életünkbe, vagy akár a gyülekezetünkbe, a közösségünkbe. Isten rajtunk keresztül akar dolgozni, rajtunk keresztül akar dolgokat véghez vinni. És azért, hogy felismerjük az Isten akaratát, ez legalább három dolog szükséges. Legalább három. Az első dolog, amit mindenek előtt az első helyen van, a személyes kapcsolat, az élő hit. Minden nap Krisztushoz jönni, megtudakolni az akaratát. Ugyanezt tette Jézus Krisztus is, példát adott nekünk. Reggel korán felkelt, elhúzódott, a tanítványok keresték, hogy hol van, de Jézus azért húzódott el pontosan, hogy ne legyen megzavarva. Ebben a mennyei kapcsolatban. Imádkozott, gondolkozott, letette terveit Isten előtt, és várta azt, hogy Isten adja meg az erőt, adja meg az irányt, az útmutatást. Ezért többször el kellett mondja Jézus azt az életében, hogy még nem jött el az én órám. Vagyis várta azt, hogy az Atya cselekedjen, mutasson, erőt adjon bizonyos cselekményekre. És ez így kell legyen a mi életünkben is. Hiába erőltetjük a mi gondolatainkat, a mi vágyainkat, azok bennünket csak tönkretesszük. Együtt kell haladjunk Istennel. És csak onnan tudhatjuk meg az Isten akaratát, hogyha naponta elcsendesedünk. Ezt mondja a Zsoltáros is, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Az Úr előre lát mindent, előre tud mindent. Megígérte azt is, mint aki kezdettől fogva ismer az anyánk méhéből is, sőt még azelőttről is a formáltatásunkat, az egész valunkat, összetételünket, megígérte nekünk, hogy azt adja számunkra, amik a legjobbak. Előre elkészítette, mondja az Efézus levél második fejezet 10. versében, a jó cselekedeteket, amiben járjunk. Ezt naponta el kell kérjük az Úrtól, le kell vegyük ezt a tervet az Úrtól. Mert az Úr, ahogy Jézus Krisztussal egy volt, úgy szeretné Jézus Krisztus, ezt is mondta, hogy mi is ő vele egyek lehessünk. És ennek érdekében megígérte nekünk a Szent Lelket, aki bennünk lakózik, velünk marad mindörökké, lásd János 14. fejezetét, milyen szépen tárgyalja és írja le ezeket, amit a világ nem észlelhet, nem láthat, de ti tudjátok, igaz? Azt mondja Jézus, mert bennetek lakik, és velünk marad mindörökre. Az Isten tehát egy akar tenni bennünket ő magával,
És ilyen értelemben ehhez nagyon fontos a kapcsolat, nagyon fontos a szeretet. Ha például vagy egy családunk, összeházasodtunk, az elégséges, hogy napi 10 percet találkozunk, vagy ha van egy személy, akit kedvelünk, igaz, egy férfi, egy lány, vagy egy fiú, fiatalok vagyunk, és udvarolunk, elég 5 perc, 10 perc, hát alig várjuk, hogy találkozzunk azzal a személlyel. Alig várjuk, hogy visszamenjünk a családhoz, hogy otthon legyünk, a gyerekeinkkel, igaz, hogy hancúrozzunk, hogy beszélgessünk. Ha eltávolodunk otthonról, már vágyunk vissza erre a kapcsolatra. Így vágyott Jézus Krisztus is az Atyával való kapcsolatra. És így jó nekünk is, ha vágyunk az Istennel való kapcsolatra. Ha nem vágyunk erre a kapcsolatra, akkor azt jelenti, hogy nem ismerjük őt. Nem ismerjük őt. És nem értjük meg az ő akaratát. Isten nagyon szeret bennünket, és szeretné azt, hogy élő hitünk legyen. És ezért mondja a zsidókhoz írt levélben is, hogy ma, ha az Isten szavát halljátok, ma ne keménysétek meg a szíveteket. Hallottam egy történetet egy lelkész kollégától, aki elmondta azt, hogy gyerekkorában nagyon szeretett volna fagyit enni, de nem volt mindig pénze. És volt egy török származású bácsi, aki árulta a fagyit, és mondta, hogy ma pénzért, holnap ingyen van. És a gyerek alig várta a másik napot, hogy tudjon menni, és ingyen tudjon kapni egy fagylajtot. Azonban, amikor elment, és kivárt azt a másik napot, akkor, és követelte, mondta, hogy néha fagyér, jött az ingyenes fagyér, akkor a török bácsi mondta, látod, mi van kiírva? Ma pénzért, holnap ingyen. És a gyerek akkor értette meg, hogy lényegében be volt csapva, és az a holnap soha nem jön el. Ezért mondja a Szentírás is, hogy ma, ha az Úr szavát halljátok, ne halasszátok holnap. Majd holnap így változok, úgy változok, vagy ezt csinálok, vagy azt. Ha az Úr szava megfedett tégedet, szeretetből megszólított téged, hogy valamit rosszul csináltál, vagy valamit elhanyagoltál, akkor abban a pillanatban menj hozzá, kösd össze az életedet, s váljon élővé a hited. Ne halasszad, mert a kapcsolat az tönkre megy. Ne építsél falat. Ne halasz mindig a holnapra, nem fogadd el az Úr hívó szavát még ma. Egy második dolog, ami szükséges, mikor Krisztushoz megyünk, hogy legyen áldozatkészségünk. Legyünk képesek áldozni. Legyünk képesek áldozni javainkból, időnkből, képességeinkből. Mindent ajánljunk fel máskülönben az Úrnak, másképpen. Mert ha nincsen meg ez az áldozathozatal, ahogy megvolt Jézus Krisztusnak, akkor nem lehetünk tényleg egyé vele, és nem ismerhetjük fel az ő akaratát. Isten úgy kéri a mi áldozathozatalunkat, hogy bőségesen megáldja azt, és sokkal többet ad. Nem tudom, ha megtapasztaltátok, sokszor, mikor kisegítettetek egy szemét egy bizonyos pénzösszeggel, az Úr többszörösen adta vissza másfelől. Vagy nem tudom, hogyha láttatok olyasmit, hogyha ti odaadtátok az életeteket egy bizonyos szolgálatra, és ezért elhanyagolódott más az életetekben, az Úr valamiféleképpen visszasegített, és az a dolog is teljesedett. Mert az Isten nem felejt, és az Isten szeretné, hogy feláldoznánk az életünket az ő akaratában. Úgy írja, igaz, épüljetek fel lelki házzá, mondja az első Péter, második fejezet 5. versében, épüljetek lelki házzá, és lelki ajándékokkal áldozzatok. Azokat hozzuk fel, mint áldozatokat, mert Jézus Krisztus a saját életét áldozta érettünk. Eljött abból a békességből, harmóniából, szeretetből, eljött erre a bolygóra azért, hogy legyen megvetve, leköbdösve, megverve, és a sok visszautasítás és lelki elnyomás után, az a sok csúfolódó szó, amit hallott, mégse tántorodott meg, hanem mindvégig kitartott. A mi áldozathozatalunkkal sokszor az a gond, hogyha mi valamit akarunk tenni, és azt visszautasítják, vagy nem
hálásak azért, akkor azt mondjuk, hát én se teszem többet ezt. De ez nem a krisztusi lelkület. Jézus mindig kész volt áldozni. Sajnálatos módon a zsidók még a saját gondolataikat se voltak képesek feláldozni az Úrnak oltárán. Annyira ragaszkodtak a saját gondolataikhoz, hogy látjátok, hogy végül Isten nagyon kevés ember tudott közülük megmenteni. Akikért nagyon hálásak vagyunk, mert ők voltak a tanítványok, és a tanítványoknak a tanítványai, akik hozzánk is eljuttatták a jó hírt. De lehetett volna ez teljesen másképp. Lehetett volna úgy, hogy tényleg ne töressenek ki az ágak, hanem beépüljünk mi ebbe a fába, mint oltás, és legyünk közösen, és örvendjünk közösen a megváltó Jézus Krisztusunk. Az áldozat készség valamit ajánlani, valamit segíteni, életünket odaszentelni, mert Isten csak így tud minket megszentelni. Mindenben legyen az első az Úr. Gyűjtsünk kincseket a mennybe, és meglátjuk, hogy Isten a mi minden napunkról is gondoskodik. És nem utolsó sorban legyél kész bizonyságot tenni. Ha van egy személyes életed, ha van egy ajándékozásra nyílt készséged, elkerülhetetlen az, hogy a te hitedről tanúvallomást ne tegyél. Mindig készek legyetek megfelelni mindenekben, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Mindig készen legyetek megfelelni. Ez azt jelenti, hogy ott kell lenni az emberek között, mert Jézus is közéjük vegyült, de nem kell agresszív módon hirdetni az evangéliumot. Készen létbe kell lenni. Fel kell legyünk fegyverkezve az isteni gondolatokkal, az isteni kapcsolattal, a Szentléleknek a jelenlétével, az áldozat készséggel, és legyünk készen akkor, amikor kérdeznek, meg kérdezni fognak. Emlékszem arra, amikor Bukarestbe utazgattam, az egyetemen voltam, minden alkalommal, akár hazajöttem, akár odamentem, mindig kértem, Uram, kérlek, adj egy embert, legalább egy embert, akinek beszélhetek rólad. És nagyon sokféle emberrel találkoztam. Még találkoztam olyannal is, aki repülőket tervezett, találkoztam nyelvészekkel, találkoztam egyszerű emberekkel, nagyon-nagyon sokféle embert hozott Isten elém, és a rendőrtől kezdve mindenféle személy megfordult szinte abban a fülkében, ahol ültem, és mindig szép volt a bizonyságtevés, jó volt a bizonyságtevés. Egyetemistákkal is voltam együtt, és azt kérdezték tőlem, mit cselekedjünk, hogy Jézust kövessük. Olyan jó volt ez, mikor hallottam az út végén. Egyszer kértem azonban azt, Uram, most olyan fáradt vagyok. Ne adjál nekem senkit. Ne adjál senkit. És az Úr nem adott senkit, de nem tudtam aludni, és egy adott pillanatban el kellett menjek az illemhelyiségre, pont a kocsinak a végén voltam, oda próbáltam menni, de ott zárva volt, el volt romolva, át nem tudtam menni egyik kocsiból, vasúti kocsiból a másikba, mert az ajtót nem tudtam széthúzni, úgyhogy kénytelen voltam átsétálni a kocsinak az egész hosszán, hogy eljussak a másik illemhelyig. És néztem, mindenhol 4, 5, 6, 7 ember. Még egy olyan fülkét is láttam, hogy 8 ember. De én az én fülkémben egyedül voltam. Az Úr megmutatta, hogy van hatalma. Van hatalma adni is, és elvenni is embereket az életemből. Úgyhogy legyünk készen mindig megfelel. És ebben áll a keresztényi élet kihívás, hogy az ember, hogyha kap egy kincset Istentől, egy örök életet, a megbocsájtást, ezt nem lehet véka alá rejteni, ezt kell mondani, ezt kell az embereknek hirdetni. Nem lehetünk önzőek ilyen téren, és ez a mi betegségünk, hogy önzőek vagyunk, és az Úr kin kopogtat az ajtón, és várja azt, hogy belépjen, hogy legyen meg a személyes tapasztalatunk, legyen meg az áldozó készségünk, és végül legyen meg a képességünk, a nyíltságunk arra, hogy
hirdetni tudjuk az Urat, a Jézust. Kedves testvéreim, kedves nézők, hallgatók, nagyon közel van, amikor az Úr eljön. És az a nagy kérdése, hogy vajon talál-e hitet ezen a földön? Vajon lesz az embernek olyan hite, hogy ezt a személyes kapcsolatot fenntartsuk, készek legyünk áldozni, ne üljünk a vanon, azon, amit szereztünk, és ha készek vagyunk-e az ő nevéről bizonyságot tenni. Az Úr áldjon meg, hogy mi ismerjük fel a meglátogatásunk idejét, mert Isten nagyon sok proféciát mondott a mi életünkre nézve is, erre a korra nézve is, de ezek a proféciák csak akkor teljesedhetnek, ezek az áldások, ha mi befogadjuk azokat, és rajtunk keresztül cselekszi az Úr. Az Úr segítsen meg, hogy ne tegyük hiába valóvá az ő erőfeszítését, az ő munkáját, a mi konok akaratunk által. Így segítsen az Isten. Amen. Menje Istenünk, egyelmes Atyánk, sajnálatos módon mi is felismerjük magunkba, hogy olyan felszínesen kezeljük a Te ígédet, a Te közeledésedet, és vakok és süketek vagyunk sokszor a Te hívásoddal kapcsolatosan. Felismerjük azt is, hogy sok mindent mulasztottunk, az életünket építhetted volna másképp, más irányba. Tehát mindig alánk nyúltál akkor is, mikor elestünk, akkor is, mikor hátat fordítottunk, és végül segítettél nekünk eljutni ehhez a ponthoz, hogy a Te igédnek hívását ma megértsük. Kérünk Istenünk, segítsél nekünk, és áldjál meg bennünket a Te áldásaiddal. Add, hogy a szövetségnek az a része teljesedjen, és a proféciáknak az a része, amely a Te szívednek vágya, amely a Te akaratod. És adjál nekünk nyíltságot, befogadó képességet, készséget arra a Te erőd által, hogy veled minden nap kapcsolatba lehessünk, készek legyünk áldozatot hozni az életünkbe, és ugyanakkor bizonyságot tegyünk a Te dicsőséges nevedről, a hívásodról, hiszen ez a világ szép lassan elmúlik, de a Te szavad hisszük, hogy megmarad. Kérjük, mentsél ki a nem törődőségünkből, a hanyagságunkból, és add, hogy a Te fényességedben, dicsőségedben, a Szentlélek erejében tudjunk a környező emberekért, családunkért és önmagunkért cselekedni. Az Úr Jézus Krisztus nevében kértük mindezeket. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. Hallhattuk és láthattuk, hogy Isten minden időben kijelenti akaratát minden generációnak. A meglátogatás ideje, azaz az Isten kegyelmével való találkozás a mi életünkbe is elérkezett. Láthattuk és érthetjük az isteni proféciákat, és ezek által láthatjuk időnket is, az idők komolyságát, Jézus eljövetelének közelségét. Isten akarata az, hogy mindezek arra ösztönözzenek, hogy felismerjük azt, hogy Isten meglátogatott, megszólított, és ez indítson megtérésre, állandó kapcsolatra ővele. Amen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Bartalis János megpróbáltatásban. És szól a hang, megpróbáló nehéz időkben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmét? Nyomorgatás-e? Szorongató keserűsége? Üldözése? Éhsége? Mezítelensége? Veszedelem-e? Fegyver-e? És felel a hang, világtávlatú átható. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, nyissuk meg Istennek igét, Ésaiás próféta könyvéhez, az 53. fejezet 6. verséhez. Az íge ezt mondja itt: mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő utára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Meghívnám önöket, hogy a legnagyobb bűnről elmérkedjünk. Mint emberek megszoktuk, hogy különbséget tegyünk a dolgok között, minőségi vagy mennyiségi szempontból. Ugyanúgy erkölcs és etikai kritériumok szerint ítéljük meg a cselekedeteket és a szavakat. Sőt, egy mélyebb szinten, lelki értelemben jóknak vagy rosszaknak minősítjük gondolatainkat, érzelmeinket és indulatainkat. Ez a lelkismeretnek a hatásköre. Igaz, hogy a társadalmi normák, előírások, a büntető törvénykönyv, a jogrend csak a külsőleg megnyilvánuló bűncselekményeket ítéli el. Isten ellenben, aki ismeri az emberek szívét, mérlegre helyezi a belső, a rejtett dolgokat is. Az ítélet napján számot kell adjunk majd minden gondolatunkért és tettünkért. Felelősségünk kiterjed úgy az elkövetett jóra vagy rosszra, mint az el nem követett jóra vagy rosszra. Az ige azt mondja, aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Jakab apostol leveléből idéztem a 4. fejezet 17. versét. Ahogyan létezik egy legnagyobb jó, ugyanúgy létezik egy legnagyobb rossz. A szeretet a legnagyobb jó, a szeretet hiánya pedig a legnagyobb rossz. Ebből származnak az Isten és az embertársaink elleni bűnök. Szóljunk tehát a legnagyobb bűnről. Alapigénk azt mondja, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Kiki az ő utára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvette. Mielőtt mélyebben elemeznénk ezt a Biblia részt, hadd említsek egy szomorú tapasztalatot, mely erről a bűnről szól. Egy fiatal feleség első gyermekét várta. A születendő kisdet számára elkészítették a szobát. Rendben, tisztaságban várták a nagy eseményt. A szobafalait játékbabák, lovacskák és más játékok és rajzok díszítették. A bölcsöt fehér csipkés sejem borította, rajta pihés kis takaró és két pár gyermek cipő. Az egyik piros, a másik kék, mert nem tudták még, hogy lány vagy fiú gyermekük lesz. Amikor megjelentek a szülési fájdalmak, férje rögtön kórházba vitte őt. Az állapota mind válságosabbá lett, s az orvos szánalommal és ugyanakkor tapintatosan tudomására hozta, hogy súlyos komplikációk miatt műtésre kerül majd sor. Megmagyarázta fiatal asszonynak, hogy a műtés az ő életét fogja megmenteni, de a gyermek számára túl késő már, hogy tehessen valamit. Az orvos elmondta később ennek a nőnek fájdalmát, kétségbeesését. Várta a férjét, aki a papot is meg kellett hívja, az egyházuknak megfelelő szertartás elvégzéséért. Az orvos is felhívta a lelkészt, és elmondta neki a történteket. Meghívta őt a kórházba, de a lelkész mentegetőzött, mondván, hogy foglalt azon a napon, és hozzátette, hogy az adott helyzetben az orvos is, vagy pedig egy asszisztensnő is biztosíthatja a gyermek számára a szükséges ritust. Majd letette a kagylót. Sokan azt gondolják, hogy a bűn egy vallásos tanításnak a visszautasítását jelenti, vagy engedetlenséget az isteni parancsolatokkal szemben. Ha leszűkítjük a bűnnek fogalmát, nem tudjuk megérteni annak halálos természetét. Mit mond Ésaiás próféta? mindnyájan eltévejettünk, vagyis eltávolodtunk Istentől és embertársainktól. Így fogalmazza meg a bűnt, ki az ő utára tért. Igen, ez a bűn, az énnek uralma. Isten és fele barátaink róvására tesszük ezt. Saját útunkat követjük, attól függetlenül, hogy jó vagy rossz, erkölcsös vagy erkölcstelen. Krisztusnak útja merő ellentétben áll ezzel. Az ige azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez az evangéliumnak s a kereszténységnek lényege. A nagy parancsolat egyaránt megemlíti elménket, szívünket és fizikai erőnket. Jézus szavaiból megértjük, hogy a bűn lényege a szeretetnek hiánya. Másképpen fogalmazva, bűnt jelent az, ha elhanyagolom embertársaimnak szükségleteit. Erre vonatkoznak a próféta szavai, ki az ő utára tért. Az említett lelkész érzéketlen maradt egy kétségbe esett édesanya szenvedésével szemben. A Szentírás az irgalmas samaritánus példázatában mutatja be ezt a bűnt. Hadd olvassunk Lukács evangéliuma 10. fejezetéből, a 25. verstől kezdve. Itt jelenik meg az irgalmas samaritánusról szóló példázat. És íme egy törvénytudó felkele kísértvén őt is mondván, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak, a törvényben mi van megírva? Hogyan olvasod? Az pedig felelvén mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak, jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta, egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és a rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vívja a vendégfogadó házhoz, és gondját viseli neki. Másnak pedig elmenőben két pénzt kivévén ad a gazdának, és mondané ki, viselj gondot reá, és valamit ezen felül reá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Mit mond az ige? Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. A samaritánus viszont könyörületességre indula. Az Úr Jézus utolsó látogatását tette Galileából Jeruzsálembe. Példázata egy valóságos esetről szólt. Az igazi vallásról szólt, mely a tanításokon és szertartásokon túl a szeretet cselekedeteiből áll. Nem akart vitát kezdeni az írástudóval, aki egyébként őszinte kérdéssel fordult hozzá. A választ maga a kérdező adta meg, és Jézus megerősítette azt. Ilyen formán a rabbik nem tudták őt vádolni, mert egy közülük való tanítónak válaszát helyeselte Jézus. Megváltunk, a törvényt annak isteni egységében mutatta be. Rávilágított arra, hogy lehetetlen a törvénynek csak egy részét betölteni, a többit pedig áthágni, mert ugyanaz az elv hatja át az egészet.

Olvassuk újra Lukács evangélium a 10. fejezetének 37. versét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Az írás tudó, Mózes 5. könyvéből idézett, ezek a szavak a Séma Izrael egy részét képezték, a Séma a hajdani Izrael hitvallása, hiszek egye volt, mert a zsinagógákban mondták egy szólamon. A Séma után a zsinagógának egyik tagja 7 részből álló imát mondott, mindenik rész után a gyülekezet ámennel válaszolt. A 6. és 7. rész között, ha jelen volt egy pap, elmondta az ároni áldást. Az ima után újra elhangzott a Séma Izrael. Ezeket az ígéket minden hithű zsidó megismételte naponta 2-szer, reggel és este, és ugyanakkor ráírta a kar és homlokkötőre. Ezen szavaknak mélyebb értelmét mégsem ismerték. Azt, hogy Istennek kell felajánljuk életünket, szellemi, lelki és testi erőnket, teljes valónkat. Az írástudó mentséget keresve magyarázatot kért Jézustól a felebarátra vonatkozólag. De ki az én felebarátom? Kérdezte az írástudó. A zsidók számára semmi kétség nem fért ahhoz, hogy a pogányok és a samaritánusok nem lehetnek felebarátaik. Ezek idegenek voltak, és ellenségeik. Egyedüli kérdés az volt, hogy a zsidók közül ki jöhetett számításba felebarátként. Például a papok és a léviták nem érintkezhettek bárkivel, és így tisztátalanokká legyenek szertartási szempontból. A pór nép számukra a bűnösöknek, az elesetteknek, vagyis a tisztátalanoknak tömegét alkotta. Az irgalmas samaritánusról szóló példázatával Jézus választ adott az írástudó kérdésére. A szeretet isteni képét vetítette eléje. A meg nem keményedett szíveket érzékennyé tette ez a válasz. Mindenki megértette most már, hogy ki a fele barát. Jézus tulajdonképpen egy megtörtént esetre utalt. A pap és a lévita, akik elhaladtak a megsebzett ember mellett, jelen voltak és hallották Jézusnak szavait. Mindketten hazafelé tartottak a templomban végzett periódikus szolgálat után. Azzal az érzéssel tértek haza, hogy eleget tettek kötelességüknek. Isten az ő gondviselésében arra az útra vezette a papot és a lévitát, ahol a megsebesült szenvedett, hogy lássák, hogy annak az embernek szüksége van irgalomra és segítségre. A menny figyelemmel kísérte, ha szívük megindul-e az emberi szenvedés láttán. Az írástudó ismerte a törvény betűjét, de nem ismerte annak szellemét. Helyesen idézett a Séma Izraelből, de nem alkalmazta azt saját életében. Amikor Jézus bemutatta a megsebesített embernek esetét, helyén valónak tűnt neki az, ahogyan a pap és a lévita viszonyult a szenvedőhöz. Arra gondolt, hogy az oltárnak szolgái nem kellett beszennyezzék magukat, s azt sem kellett szem előtt éveszteni, hogy a földön heverő ember samaritánus lehetett. Vagy bárki lett volna, lehet, hogy holt volt. Márpedig a papnak és a lévitának nem volt szabad, hogy holtat érintsenek, kivéve a közeli rokonokat. Akkor is 7 napig tisztátalanokká lettek. Milyen jó állarc volt a szertartásos fertőzés, szennyeződés, az önzés és közömbösség elfedésére. Utoljára egy samaritánus haladt el azon az úton. Ez nem félt attól, hogy beszennyezi magát. Nem gondolt arra, hogy a megsebesített ember zsidó lehet, sem arra, hogy fordított esetben egy zsidó nem jönne az ő segítségére. Sem arra nem gondolt, hogy azon a puszta helyen a gonosztevők őt is megtámadhatják. A nála levő olajat és bort az első segély adására használta.
saját ruhájával takarta be a szenvedőt, majd egy fogadóházhoz vitte őt, és gondját viselte az éjszaka idején. Másnap a fogadósra bízta a beteget, fizetett a gondozásért, és megígérte, hogy szükség esetén a költségtöbletet is kifizeti, amikor visszatér. És most Krisztuson volt a sor, hogy kérdést tegyen fel az írástudónak. E három közül azért, kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? A törvénytanító óvakodott attól, hogy a samaritánus nevet kiejtse. Mégis helyesen válaszolt, ezt mondván, az, aki könyörült rajta. Ezután jöhetett Jézus intése. Eredj el, és te is akiben cselekedjél. Ezáltal mindenkorra választ kaptunk a felebarát kilétére vonatkozó kérdésre. White Helen a Jézus élete című könyvében azt írja, hogy Krisztus rámutatott, hogy felebarátunk nem csak az, aki egyházunknak tagja, és azonos hitet vall. Felebarátunk bárki, aki segítségünkre szorul. Minden megsebesített lélek, akit az ellenség összetört. Fele barátunk minden ember, aki Istennek birtoka. Befejeztem az idézetet. Krisztus példázatának mélyebb értelme van, mert az ő messiási tevékenységét jelezte. Zárójelben ismerjük be, hogy az ő üdv cselekedeteit gyakorlati módon nem a pap és nem a lévita, hanem a samaritánus vázolta fel. A templomi szertartások szintjén a papok és a léviták képviselték a messiás szolgálatát, de a jó cselekedetek, a szeretet által munkálkodó hit szintjén a samaritánus túltett azokon, akiknek minden tekintetben képviselniük kellett volna Isten fiának szolgálatát. Ezt a leckét meg kell szívlelnünk, kezdve azokkal, akik papi szolgálatot teljesítünk. Vétkünk még nagyobb lenne 2000 év után, ha érzéketlenek lennénk embertársaink szenvedéseire és nélkülözéseire.

térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy a példázat Krisztusnak messiási tevékenységét jelezte. Sátán megcsalta az embert, megsebesítette, és kirabolta őt, s az úton heverni hagyta, hogy meghaljon. De mi megváltunk, megszánt minket szerencsétlen állapotunkban. Az örökké való dicsőséget felcserélte a földünkön reázúduló gyalázattal, hogy megváltson minket. Emberi természetünket vette fel, Sátán kísértéseinek, minden szenvedésnek, kínnak és halálnak kitéve önmagát. És amiképpen olvassuk Pál apostolnak a Filippibeekhez írott levele második fejezetében, Jézus Krisztus vállalta ezt a gyalázatot, ezt a hozzánk való leereszkedést, csak hogy megmentsen minket. Idézzünk Pál apostolnak a Filippibeekhez írott levele második fejezetéből a 6. és 7. verset, a 8. is lehet. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Nagyon találnak ehhez az ige részhez Péter apostolnak is a szavai. Péter első levele, 2. fejezetének 24. verse. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Igen, Krisztus sebei által gyógyulánk meg. Befedezett minket az ő fetetetlenségének palástjával. Menedékhelyre vitt minket. Kifizette gondozásunknak díját, az isteni váltság díjat. Amikor Péter apostol azt mondja, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, az apoginomai ígét használja, ami azt jelenti hiányozni otthonról, elmenve lenni. Lelki vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a sátán nem talál ránk a régi otthonunkban, régi állapotunkban, azért, mert új otthonunkban vagyunk, Jézus Krisztusban. Íme ez az eredménye Jézus Krisztus keresztáldozatának a mi életünkben. Mielőtt kifizette volna váltságdíjat, Krisztus ezt mondta tanítványainak. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Visszatérünk néhány pillanatra az írástudó kérdéséhez. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A törvényben megtalálható a válasz. Szeresd Istent és fele barátodat. A szeretetnek gyakorlati bemutatása után Jézus cselekvésre szólítja az írástudót. Eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ez Krisztusnak parancsa mindannyiunk számára. Sok a szenvedő, a nincstelen, a reményt vesztett, a legyőzött, úgy az élet küzdelmeiben, mint a hit harcában. Ne haladjunk el mellettük, mint a hajdani pap és a lévita. János apostol azt mondja, hogy ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Elmélkedésünk elején Ésaiás proféta könyvéből idéztünk. Kiki az ő útára tértünk, a világ tele van azokkal, és sajnos sokszor a keresztény egyházak is, azokkal, akik elhaladnak megpróbált embertársaik mellett, anélkül, hogy segítségükre jönnének. Mint juhok eltévejettünk. Eltévejettünk az Isten igazságuktól. Nagyon jó lenne, hogy komolyan megvizsgáljuk hitünk és vallásos gyakorlatunk alappilléreit,
hogy lássuk, bibliásak azok 100%-ban, vagy némely tanítások emberi hagyományokra épülnek, és nem a Szentírásra. Az eltévelyedés második jelentése az önző életmód. Erre vonatkoznak a proféta szavai, kiki az ő útára tért. Egy előző elmélkedésünkben említve volt a laodiceai lágy melegség. Laodicea Krisztus egyházának végidei szakaszát jelenti, és ugyanakkor annak lelki állapotát. Azt, hogy az utolsó napok keresztényei mindinkább elvilágiasodnak. Fokozatosan elvisz az Isten félelem, a szeretet Isten és emberek iránt, elvisz az erkölcsi törvény tekintélye. Ezt szekularizációnak nevezzük, elvilágiasodásnak. Addig igazítják az evangéliumot a posztmodern társadalom igényeihez és kételkedéseihez, amíg elvész az evangéliumnak lényege. A liberális teológia pedig arra szakosította magát, hogy elméletileg megalapozza a hitehagyást. Az Istennel szembeni hűtlenség az embertársainkkal való kapcsolatainkra is kihat. Ésaiás próféta eltévelyedésről szól, erkölcsi és lelki szempontból, és ennek etikai következményéről, az önző életmódról. A családi, az egyház és a társadalmi válságok erre a kettős eltévelyedésre vezethetők vissza. David Cooper a Living God's Love élvén Istennek szeretete című könyvében azt írja, hogy az az egyház, amelynek tagjai elhanyagolják embertársaiknak szükségleteit, még ha helyes is a teológiája, nem használ sem Istennek, sem az embereknek. Az evangélium hirdetésére irányuló erőfeszítések élettelenek. A fáklyát ahelyett, hogy hordoznák, inkább botorkálnak vele, mert a szeretet lángja majdnem kialudt. Befejeztem az idézetet. Az efézusi gyülekezet, vagyis az apostoli korszak egyháza példakép maradt számunkra minden tekintetben. Hitük, életmóduk és igehirdetési elkötelezettségük a legmagasabb szintet értékel.

az apostolok cselekedetei könyvében így van jellemezve az ősegyház. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük közvala. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérvén az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy vala. Micsoda ígék ezek a kezdeti egyházról, az apostoli kor gyülekezetéről. A Jelenések könyve is nagyon pozitíven szól a kezdeti egyház tagjairól. Például a második fejezetben: tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. A kezdeti korszak vége felé sajnos megjelentek a hanyatlás jelei, és most már az íge azt mondja: de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Igen, drága keresztény testvéreim, fokozatosan elhanyagolták a szeretet elsődlegességét. Kezdett kialudni az, ami eleinte a hitélet lényegét jelentette. Az évszázadok során a keresztény egyház megismételte ezt a keserű tapasztalatot, és az utolsó egyház, Laodicea, nem kivétel ilyen értelemben. Napjaink legnagyobb szükséglete Krisztus szeretetének gyakorlati megtapasztalása. Jézus Krisztus, mint Istennek hű tanúja, az egyedüli megoldásról szól, amikor azt mondja: azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ez a jelképes ige a Jelenések könyve 3. fejezetének 18. versében a szeretet által munkálkodó hitre vonatkozik. A végidők egyháza gazdagnak véli magát, és ugyanott olvashatjuk: ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Ha arra gondolunk, amit Istentől kaptunk, a Szentírás világosságára, az üdvösség kegyelmére, akkor gazdagoknak mondhatjuk magunkat. Ha viszont arra tekintünk, amit másokért teszünk, szegényeknek mondhatjuk magunkat. Néha prozelitizmusnak minősítik az evangélium hirdetését, és azt állítják, hogy mi keresztények vagyunk már 2000 esztendeje ezen a vidéken, ebben az országban. De a tomboló korrupció, a karhatalom elégtelensége, az általános erkölcs és társadalmi válság más képet nyújt a magát nagyon kereszténynek hívő társadalomról. A hajdani izraeliták is úgy vélték, hogy ha Ábrahám leszármazottai, akkor igazi izraeliták, és Isten országának örökösei. Mégis Jézus Krisztus felrotta nekik, hogy habár Ábrahámnak testi utódai, mégis nem az ő cselekedeteit ismétlik, hanem a hazugság atyának dolgait teszik, Sátánnak munkáit. Keresztelő János pedig megtérést hirdetett azoknak a zsidoknak, akik Isten népének vallották magukat. Vajon nem kell újra evangelizálni a keresztény országokat? Nem kell újra és újra Istenhez térnünk? Most, amikor az utolsó jövendőlések teljesednek, és Krisztus visszajövetele oly közel van, nem kellene többre törekedni, mint a keresztény vallásnak csupán kulturális és liturgikai értékeire? Sokaknak állapota, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hűen van bemutatva a Laodiceához intézett üzenetben.
azok, akik ismerik az igazságot, nem értik annak mélységét. Hiányzik Krisztusnak szeretet a szívükből és életükből. Az utolsó idők keresztényei dicsekedhetnek a szakértők sokasságával, mert léteznek szakértők a szónoklásban és írásban, a közigazgatásban, ügyvezetésben. Vannak szakértők az információk kezelésében, a pénzügyi kérdésekben, a nevelésben, az egészségügyi téren, és az evangelizálásban is. Mindezek jók és hasznosak, de hol vannak a szakértők a Krisztus szeretetében? Hol vannak azok, akik megkeressék a szomorú szívőeket, a nincsteleneket, a magányosokat, a betegeket, azokat, akik, amint Pál apostol mondja, Krisztus nélkül valók, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségétől távol valók, reménység nélküliek, és Isten nélkül valók. Természetesen, hogy minden keresztény felekezetnek vannak tervei ezen a téren, és tesznek többet vagy kevesebbet szociális téren, de messze vagyunk még attól, ami az ősegyházban történt. Márpedig a proféciák erre is kitérnek, és a kezdeti kegyesség újraéledését ígérik. Egy evangélista azt mondta, hogy egy kicsapongó életet élő fiatalembernek ezeket a szavakat intézte. Isten szeret téged, és a te megtérésedet várja. És erre jött a válasz. Belefáradtam, és belebetegedtem minduntalan a szeretetről hallani. Látni szeretném a szeretetet megtestesülve. Ezt tette Jézus. Megtestesítette a szeretetet. De ember közelbe hozni az ő tettét azt jelenti, hogy mi magunk legyünk a megtestesült szeretet. Hol vannak a krisztusi szeretetnek szakértői, akik hatni tudjanak a modortalan halászokra, a tanulatlan bűnösökre, az agyafúrt filozófusokra, mindenkire? Hol vannak azok, akiknek mosolya eszünkbe juttatja Krisztus hegyi beszédét? Krisztusnak oly tanítványokra van szüksége, akik által az embereknek ajándékozhatja magát újból és újból. Isten a szeretet. Akik Istenből valók, szeretnek. Drága keresztény testvéreim, ne felejtsük el, hogy a bűn mélyebben hat az elméleti hitehagyásnál. A legnagyobb bűn az, hogy ki az ő útát járja, Isten és fele barát iránti szeretet nélkül. A laodiceai keresztények gazdagok ismeretben, de szegények a szeretet cselekedeteiben. Ők búzgolkodnak a templomi szolgálatokban, mint a hajdani pap és a lévita, de az útfélen heverő megsebesített fele barátjukat lehet, hogy nem veszik észre. Jézus Krisztus a tűzben megpróbált aranyat kínálja fel, a szeretet által munkálkodó hitet. A mindenféle terület szakértői nem helyettesíthetik a krisztusi szeretet szakértőit. Kérjük Istentől imáinkban, hogy a szeretetnek tanítványai legyünk az ő szent lelke által.

Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

A utóbbi két alkalommal az Isten törvényéről folytattunk tanulmányozást, hiszen a Jézus követésének ez is a része, hiszen Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy ő úgy jött ide közzénk, az emberi család közzé, hogy az Isten törvénye az ő keble közepette volt, és az volt a gyönyörűsége, hogy az Isten törvénye szerint éljen. Beszéltünk arról, hogy nekünk hogyan kell viszonyulni a törvényhez. Nem mindegy, hogy az Isten törvényéhez